0: melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghalláb az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot, milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szönnét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap 3 éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetett. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is, sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Megkeressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak. Hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosított a biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció és földhöz ragadt szegények lett. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengere. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók sűjesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a sűjjedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az ember. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot, ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
1: Én, ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
0: mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségei között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani, amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a cet gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat lett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomot.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halált szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad. Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger vihalába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt, ma is testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödődből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás, bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi betületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, Hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő színe elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen. Azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babits fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim! Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak

0: mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden ége hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: S mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavait. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepette. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr áld szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr áld szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvérei. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában, de

cephal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt ekkor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helységnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad. És mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk
és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Egy különleges nap a mai a kolozsvári Reménység hangja rádió magyar adása számára. A nevem Szász Károly Zsolt, egy új műsort kezdünk, és sok szeretettel köszöntöm a beszélgetőtársamat, Filip Istvánt, a hetednapi adventista egyház kolozsvári magyar gyülekezetének lelkipásztorát. Isten hozott.
2: Köszönöm szépen.
1: A világ reménye. Mitől annyira különleges Jézus?
2: És nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten, olvassuk Ézsaiás próféta könyvében. Ezt az ígét feleleveníti Máté evangélista is, és ezzel vezeti be az Úr Jézus Krisztusnak a megjelenését, szolgálatát és az eljövetelének az okát és célját. Jézus Krisztus egy volt kezdettől fogva az Atyával, öröktől fogva, és azért jött Jézus a földünkre, hogy az Atyának a lényét, a jellemét, a szeretetét kinyilvánítsa a bűnös ember irányába. Ezért mondjuk, hogy Jézus eljövetelének az oka és a célja az, hogy velünk legyen az Isten.
1: Tehát amikor Jézus azt a nevet kapja, hogy Immánuel, akkor nem csak a megszólításra kapja ezt a nevet, hanem annak az üzenete, hogy Jézusban velünk van az Isten.
2: Tulajdonképpen a bűn miatt az emberiség elszakadt Istentől, és nem csak, hogy elszakadtunk kapcsolati szinten, hanem nem is láthattuk, nem is ismerhettük már az ő arcát. A minden jónak ellensége, az a régi kígyóm, ördög és sátán, megtett mindent arra nézve, hogy az Atyáról való fogalmat elmossa az emberekben. Ezért volt szükséges az, hogy eljöjjön az, aki leginkább ismeri az Atyát, Jézus Krisztus, az Istennek egyszülött fia, és bemutassa nekünk az Atyát úgy, amint van. Irgalmas és kegyelmes Isten, hosszú tűrő. Az Atyának szeretetét, az Atyának lényét jött megmutatni nekünk, és ezáltal Jézus bejövetele által a világunkban egyrészt velünk van az Isten, másrészt pedig azt a fogalmat, azt az ismeretet birtokolhatjuk Jézus által, amelyet elveszítettünk, és amelyre szükségünk van, hogy felemelkedhessünk életünkben.
1: Tudod, nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy van velem valaki, egyedül vagyok, a Jóisten magamra hagyott is. Amikor azt olvassuk Jézusról, hogy velünk az Isten, ez valami rendkívüli. Amikor hát Jézus itt járt köztünk a földön, akkor igazából azt tartotta szem előtt, hogy bemutassa az Atyát, aki nincs távol tőlünk, még ha a világ bűnbe is esett, hanem az Atya velünk van. És ennek bizonyítéka az, hogy Jézus itt van, és eljött, és velünk az Isten, nem hagyott magunkra. Ime ő ezt bebizonyítja, és be is mutatja az Atyának jellemét, amit a bűn annyira beszennyezett.
2: Zárójelben mondanám el, hogy amikor Jézus a tanítványait elhívja, Márk evangélista így fogalmazza, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek, és elküldte őket utána. Szóval a tanítványok elhivatásának is az első célja az volt, hogy Jézussal legyenek, és csupán utána kapják a küldetést. Másrészt, ha Jézus születésének történetét felelevenítjük, amikor az angyal megszólítja Máriát, vagy Józsefet, elmondja nekik azt, hogy Jézusnak, a születendő gyermeknek van egy másik neve is, Immánuel az ő neve. És végül mégis a Jézus nevet kapja Jézus. És az a két név tulajdonképpen elválaszthatatlanul visszaköszön egymásnak. Jézus szabadítót jelent. Immánuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Más szavakkal Jézus a szabadítását azáltal végezhette el az ember irányába, hogy velünk volt, velünk lett. Ugyanakkor az, hogy Jézus velünk van, hogy ő Immánuel, a szabadítást is jelenti számunkra, a Jósuát, a Jézust. Tehát a közeledése által tulajdonképpen kiszabadított bennünket, és a szabadításában Jézus pedig velünk volt. Ezért csodálatos ez a név, hogy Immanuel, velünk az Isten, mert szabadítást is jelentett számunkra.
1: Amikor Jézus bemutatja az atyát, és így közel hozza az atyát hozzánk, és velünk az Isten, akkor érdemes megfigyelni, hogy az atyának milyen jellemét mutatta be. A János Evangélium a 17. fejezet 26. versében Jézus elmondja, hogy mindezt azért tette, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Tehát Jézus nem egy kegyetlen, kegyelmet nem ismerő, hihetetlenül tiszta és igazságos Istent mutat, aki nem törődik az emberek sorsával, csak a törvény betartásával, hanem egy olyan Istent mutat be, aki mi alatt tiszta, igaz és szent, ugyanakkor kész mindent megtenni azért, hogy az embert kiemelje a bűnnek a szennyéből, és felemelje arra tisztaságra, amit elvár az embertől.
2: Nagyon szép az említett igevers, egy másik vetületét is megragadnám, hogy az atya még jobban szereti a fiút, azért, mert a fiú leteszi az életét a világért. Ezáltal Jézus kifejezi azt is, hogy egy teljes, hamis felfogás, hogy az atya csak a fiúban szereti a világot. Ellenkezőleg, az atya azért adta oda a fiút e világért, mert szerette a világot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem a Jézus kiengesztelése készteti az atyát arra, hogy szeresse a világot. Nem. Hanem ellenkezőleg, mert úgy mérhetetlen szeretettel szerette a világot, ezért odaadta az ő fiát, ezért mindent az ő fiában ideadott az emberiségnek. Szeret bennünket az Isten.
1: És a legnagyobb bizonyítéka ennek a szeretetnek nem csupán Jézus születésében látható, hanem meglátható Jézus életében, tanításában, de legfőképpen a Golgotai kereszt eseményeiben látjuk meg azt, hogy mennyire mély ez a szeretet. Tehát nem csak azt kívánta meg ez a szeretet, hogy közöttünk éljen a mindenható, hogy emberré legyen, és a teremtő teremtettként a teremtettei között éljen néhány évet, hanem ha kellett, és mivel kellett, végigment ezen az úton, és a legnagyobb áldozatot hozta, saját életét adta, meghalt azért, hogy az embert megváltsa, ezzel bizonyítva az ő mérhetetlen nagy szeretetét.
2: Az emberiség számára az atya tulajdonképpen Jézust nem csak a múltban adta oda. Vagyis ennek nem csak egy múltba való értelme van, hogy odaadta, hanem bizonyos vonatkozásaiban Jézus, mivel hogy felvállalt örökre az emberi természetet, az atyának az adománya az emberiség irányában az ő fiában ma is ugyanolyan érvényes, ma is adja nekünk a fiút. Amikor odaadta az ő egyszülött fiát, akkor teljesen, tökéletesen, örökre, és miért nem mondhatnánk azt is, hogy minden nap adja az atya az ő fiát mi nekünk, azért, hogy ő benne és ő általa életünk lehessen.
1: Isten maga a szeretet. És Isten bemutatja, hogy a szeretet milyen. Nem olyan, amelyik csak kapni szeretne, hanem a szeretet az egy önfeláldozó, önmagát adja, és abban leli teljességét, hogyha nyújtani tud valamit, ha adni tud valamit. És Isten ezt tette Krisztusban, ő a legnagyobbat adta. Pál apostol azt mondja a szeretetről, hogy nem keresi a maga hasznát. Ugye? Ez a szeretet, önfeláldozó.
2: És ez a szeretet tulajdonképpen felelhető mindenhol a világ mindenségben. A teremtett világban, amelyet maga Jézus Krisztus teremtett, János Evangélium első fejezetében is találjuk a gondolatot, hogy minden ő általa lett, ami lett, és nála nélkül semmi sem lett. vagy a Kolosséi levél elején, hogy ő benne van minden, vagy a zsidókhoz írott levél első fejezetében, hogy ő, aki a világokat is teremtette. Szóval Jézus, aki megteremtette a világot, mindenre ráírta a szeretetnek a törvényét. És az az ökoszisztéma, amely fellelhető volt, vagy még mindig fellelhető világunkban, pontosan attól egy rendszer, hogy megláthatjuk, megfigyelhetjük, hogy minden mindennek ad. A fűszáltól kezdve, a legnagyobb tölgyig, az állatvilág parányi teremtéseitől a legnagyobbakig, minden ad, és minden adományoz. És az emberi szíven kívül ebben a világban semmi nincs, ami önmagának élne. Tulajdonképpen a teremtett világban fellelhetjük a szeretetnek a törvényét, ami az adományozásnak a törvénye, és ami az életnek, a megmaradásnak a törvénye. Ezt a szeretett törvényt láthatjuk az angyalok világában is. Az angyalokról azt jelzi fel az írás zsidókhoz írott levél első fejezetében, hogy szolgáló lelkek azok, elrendeltetve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát az angyalokat is Isten a szolgálatra állította be, és az ember bukása után az ember szolgálatába. És ezek az angyalok tulajdonképpen olyan kapcsolatba kívánják emelni az embert Istennel, amilyenre még ők sem juthatnak el. És önzetlenül végzik-e szolgálatot annak a tudatában is, hogy még ők sem juthatnak el erre a szintre. És megerősíteném ezt egy igeverssel. A Jelenések könyvének a végén azt találjuk, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Tehát a világ mindenség központja, a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, a megújított földre, és földünk lesz a világ mindenség központja, ahonnan egy örökké valóságon keresztül zenkedjük majd, hogy a pásztor mi velünk van, mi az ő népe, az ő legelőjének juhai vagyunk. És az angyalok erre nem tekintenek irigységgel, sőt inkább szeretettel végzik ezt a szolgálatot, hogy a föld kerüljön a világ mindenség központjába, és önzetlenül elvégzik az emberért mindazt, amit még ők sem tudnak felfogni és megérteni.
1: Milyen nagyszerű ez a gondolat, hogy Isten az ő szeretetében mindig adott, mindig ad, és majd adni fog. Igazából a nagy ajándék, amit a megváltottak kapni fognak az idők végén, nem az arany utcák lesznek, meg nem a nagy dicsőséges város, még az örök élet sem, hanem igazából a legnagyobb ajándék, amit kapnak, az Istennek a jelenléte lesz. Tartsunk egy kis szünetet, majd egy énekszám után folytatjuk.

0: Tehát ha visszatérünk és a világban szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy minden a másikért van. A teremtett világ, a természet a másikért él, a másikat szolgálja. A tenger, az óceán továbbadja a vizet, ami belefolyik, különben egy holtengerré válna. A nap eláraszt minket az ő sugarával. Tehát minden tovább ad, és másért él. Mégis, ha az emberre nézünk, akkor azt látjuk, hogy az ember egy nagyon önző teremtmény. Hogyan vált ilyenné? Mitől lett annyira önző az ember?
1: A Szentírás tanítása szerint az emberben való rossz tulajdonképpen nem is az emberben keresendő, mint eredet. Bár neki is ebben a rosszban felelőssége van, de mégis egy bújtatásra, egy kísértése vált az ember tulajdonképpen olyanná, amilyen lett. És a bukás történetét megtaláljuk a Mózes első könyvének első oldalain, első lapjain, amikor a kígyó az embert eltérítette a szeretetnek az útjáról, arról az útról, hogy bizalomban ebben a szeretett rendszerben éljen. De adódik a kérdés nagyon sok keresztényben, hogy honnan jelent meg ez a kígyó? A kígyó mögött lévő ördög és sátán honnan származik? És erre a Szentírásnak nagyon egyértelmű tanítása van, hogy tulajdonképpen a sátán korábban Lucifer volt, fényes csillag, hajnalfia, ahogy a próféta nevezi őt, és Isten jobbján ült, és első kívánt lenni a mennyben. Ő volt az első, aki megtörte ezt a törvényt, hogy a szolgálat életét élje, a szolgálatért legyen. Ő elkívánta venni az Istennek helyét a mennyből, és ezáltal az önzés megszületett az ő szívében. Tulajdonképpen a bűn gyökere az önzés, amelyet Luciferben találhatunk.
0: Érdemes odafigyelni arra, hogyan Lucifer az Édenkertben megszólal, és hamis fényben mutatja be Istent, mint olyan valakit, aki meg akarja fosztani az embert valami nagyon jó dologtól, a jó és gonosz ismeretétől, azaz a gonoszt nem ismerheti az ember, amíg nem kóstolja meg. Isten valami jótól akarja megfosztani az emberiséget, Isten egy önző valaki, aki nem akarja megáldani az embert mindazzal a jóval, amit megérdemelne. Hogyan romlott hát meg akkor az Istenről alkotott kép? És hogyan lehetett ezt helyrehozni? Ki volt az, aki helyrehozhatta az emberben az Istenről alkotott képet?
1: Nos, amikor Lucifer, az ördög, a kígyó sugallatára az ember engedett, és elhitte, hogy Isten egy fösvény, visszatart valami olyan jót, amire őneki szüksége volna, az ember átállt a Lucifer oldalára. És ekkor valóban megismerte az ember a rosszat, de ettől a pillanattól kezdve már nem ismerte a jót. Tehát korábban az ember csak a jót ismerte, most megismeri a rosszat, amit ígér a kísértő, de nem ismeri már tovább a jót. És az emberben is egy hamis istenkép alakul ki. Ezt láthatjuk abból is, hogy elrejtőzik az ember, elkezd félni attól az Istentől, aki irányába korábban bizalommal élt, és attól tart, attól fél, hogy Isten most már kegyetlen bíró, aki abban leli az örömét, hogy lesújtson. És ha végignézzük akár a pogány vallásokat, akár a zsidó vallásnak is az eltorzult periódusait az ószövetségi időkben, mindig azt látjuk, hogy olyan Istenhez közelednek, akit egy kegyetlen kényúrnak tekintenek, akit áldozatukkal ki kell engesztelniük ahhoz, hogy szeretetre, megbocsátásra bírják. A félelem ülte meg az emberiséget, és ezáltal az egész emberiség oda kapcsolódott tulajdonképpen sátánhoz és a halál menetéhez, és mindannyian úgy néztünk ki, mint egy halottas menet, aki visszafordíthatatlanul a sír felé, a pusztulás felé tart. Nos, ebben a szomorú állapotban jelent meg Jézus Krisztus, hogy kinyilatkoztassa nekünk újból az Atyát, hogy szeretetét hozza be a világunkba, és ezáltal a szeretet által szeretetet ébresszen mi bennünk elsősorban Isten irányába, és egymás irányában is. Tulajdonképpen ezt a szeretetet az emberi szívben csak az Isten szeretetének a bemutatása gyújthatta.
0: Tehát csak az mutathatta be Isten szeretetét, aki ismerte annak nagyságát, magasságát, mélységét, és így a sötét világ felett fel tudott ragyogni az igazság napja, és ahogy a Malakiás proféta előre megjövendőlte, gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Van azonban egy másik kérdésem. Mikor tervezte meg Isten, hogy megváltja az embert? Váratlanul érte, hogy az engedetlenség a földre is eljutott? Tudjuk jól, hogy a szeretet nem kényszeríthette az embert engedelmességre. Tudjuk azt, hogy a szeretet szabadságot adott az embernek. Istent váratlanul érte az ember döntése, vagy fel volt rá készülve?
1: Római levél 16. fejezet 25. versében azt találjuk, hogy a megváltás terve tulajdonképpen ama titok kijelentése volt, amely örök időtől fogva el volt hallgatva. Tehát az Istenségben volt egy titok, ami maga megváltási terv volt, és amely örök időktől fogva el volt hallgatva. Vagyis nem beszélt erről Isten, még az angyaloknak sem. Az ember is csak foszlányokban, részeiben kezdi megismerni fokozatosan attól a pillanattól kezdve, hogy Mózes első könyve 3. fejezet 15-16. Verseiben beszél Isten az elbukott embernek az eljövendő mesiásról. Tehát az ember kezdi megismerni a megváltási tervet, amely a világ letétele előtt, a világ megalapítás előtt már megvolt. Így is találjuk a Jelenések könyvében, hogy a bárány, aki maga Jézus Krisztus, megöletett a világ megalapítása óta. Tehát már előtte, az ember bukás előtt Isten elkészítette a gyógyulásnak az útját. De ezt láthatjuk tulajdonképpen a természetben is. Elvágjuk az ujjunkat, nem akkor helyez Isten a gyógyító erőt a kezünkbe, hogy gyógyuljon, amikor megtörtént a baleset, hanem a gyógyító erők már eleve ott vannak. Vagy a fű, a fa, amikor megsérül, már tapasztalja a gyógyítási erőt önmagában. Ugyanúgy Isten a bűnre is a gyógyító megoldást, a gyógyszert már korábban meghozta, hogy amikor a bűn megjelent, akkor az már akcióba léphessen. Ha egy pillanatig nem lett volna kegyelem, az ember azonnal életével kellett volna fizessen bűnei miatt, de a kegyelem ott volt már. Sőt, ha belegondolunk, hogy Isten megteremti az embert, előre látja, hogy az ember meg fogja ölni az Istennek fiát, és mégis felvállalja az Isten az ember megteremtését. Tulajdonképpen, amikor megformálja az embert, az ő saját fiának a gyilkosát formálja meg. Azon a napon Isten felállított egy keresztet a Koponyák hegyén, amikor az embert megteremtette. Páratlan, felfoghatatlan, mélységes az isteni szeretet, hogy mégis megteremti az embert. Hát ha az ember tudná azt, hogy egy olyan gyermeket nemz, aki majd a saját életére tör, meggondolna az ember kétszer is. Isten pedig felvállalja, hogy olyan embert teremt, aki az Isten ellen tör. Azért, mert látta a végkifejletet, hogy bármilyen mélységet jár meg az ember a bűnbe, van megoldás, és végül az embert olyan magaslatra emelheti, amely fölötte áll annak is, ahogy Isten megteremtette az embert tökéletesnek. Végső soron az ember a bűneset folytán közelebbi kapcsolatba kerül Istenhez, mintha el nem bukott volna. De nem a bűn miatt, hanem az Isten nagyságos kegyelme miatt.
0: Nagyszerű gondolat ez tényleg. A megváltási terv részeként Jézus emberré lesz. Nem maradhatott volna mennyben? Dehogy nem. Jézus áldozata és emberré válása, ez egy önkéntes áldozat volt. Maradhatott volna mennyben az atya mellett, megtarthatta volna mennyei dicsőségét és az angyalok hódolatát, mégis elhatározta, hogy elhagyja a mindenség trónját, eljön, emberré lesz, és nagyon gyönyörű az, ahogyan a Filippi belekezért levél második részében Pál apostol leírja Jézus testetöltésének az útját, amikor elmondja, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Tehát Jézus a megváltási tervnek az iránya Jézus szempontjából lefele mutat. Tehát lejjebb, lejjebb és lejjebb jön, azért, hogy az emberrel találkozzon ott, ahol van, és lemegy, nem csak, hogy emberré lesz, hanem megalázza magát, engedelmes, és az engedelmességében is engedelmes, mint halálig. És még a halálban sem egyszerű halált hal, hanem az akkorileg szégyenteljesebb halált, a keresztfának a halálában hal meg Jézus. És nagyon tetszett egy gondolat, amelyik azt mondja, hogy még ehhez a mélységhez is az embert fel kellett neki emelnie. Hogy találkozzon vele, és kimentse a bűnből. Mennyivel ellentétes hát a Jézus jelleme, a Jézus hozzáállása, az Isten hozzáállása az ember megváltásához, és mennyivel ellentétben áll Sátán jellemével, aki magasra akar tőle, aki feljebb akar kerülni, aki a magasságos fölé akarja helyezni, az Isten csillagai fölé akarja helyezni ülőszékét, és hasonló akar lenni a magasságoshoz. Jézus eljöveteléről nagyon sok gondolat hangzott el, proféciák hangzottak el, az Isten népe várta, hogy Jézus eljön. Hogyan történt az egész? Hogyan sikerült Istennek gyakorlatba ültetnie ezt a megváltási tervet?
1: Tulajdonképpen az egész Ószövetség egy készülés a Jézus eljövetelére. És különböző szimbólumokkal megtanítja a népet, igyekszik Isten megtanítani a zsidó népet, hogy legyen fogalmuk, hogy milyen lesz az a Jézus, aki eljön. Isten rejtőzködő Istenné vált az Ószövetségben a bűn miatt. Mózes második könyvében találjuk, hogy mert ember nem láthatja az Istent élve. Nyilvánvalóan a bűnei miatt. Korábban bűneset előtt láthatta az ember szemtől szembe az Istent. De a bűneset miatt az ember nem láthatja Istent, és ha megjelenne a maga dicsőségében úgy, amint van, az ember számára emésztő tűz volna. Lásd, ez történik majd Jézus második megjelenésekor, amikor a bűnösök elrejtik magukat, és kiáltanak a hegyeknek, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki jön, mert az Isten tekintet a bűn számára megemésztő tűz. Nos, Isten megkereste azokat a jelképeket és szimbólumokat az Ószövetség idő alatt, amelyek által megtanítsa az embernek az üdvösségnek az útját. Ilyen egyszerű jelképek és szimbólumok voltak, például a csipkebokor, az égő csipkebokor, amellyel Mózes találkozik. Nem volt benne semmi különleges szépség, de benne volt az élet. Égett a csipkebokor, és nem hamvadt el. Ugyanúgy jött Jézus is, külsejére nézve hasonló volt bármelyik emberhez, nem a külső szépségével akarta megragadni e világot, de mégis benne volt az Isten, benne volt az örök élet. Aztán a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop, amely vezette a zsidó népet. Megint a Jézus Krisztus jelenlétének a szimbóluma volt. Sőt, maga a kőszikla is egy adott pillanatban, Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy a kőszikla vezette őket, és a kőszikla Jézus Krisztus volt. Tehát tulajdonképpen, ami vizet adott ő nekik a pusztában a 40 éves vándorlás alatt, Az egy egyszerű szimbólum volt arra, hogy maga Jézus az életnek vize, amely minden szomjazó lelket felüdít. És végül hadd említsük meg a Szent Sátrat, amelyről szintén elmondhatjuk azt, hogy egyfajta Immanuel volt a zsidó nép számára, hiszen Mózes második könyve 25. fejezet 8. versében azt mondja Isten, hogy azért építsék a Szent Sátrat, hogy ő a nép között lakozhasson. Tehát kívánt Isten az ő népével lenni. És az ószövetségi szertartás rendszer azt mutatta be, hogy hogyan és miként lakozik az Isten az ő népével, hogyan oldja meg a bűn problémáját az ember számára azért, hogy végül majd szemtől szembe újból együtt lakhasson Isten a megmentett emberrel. Mindezek a Jézus sátorozását, a Jézus köztünk való lakozását vezették be azért, hogy az ember számára egy fogalom létezzen arról, hogy milyen lesz az eljövendő Jézus Krisztus, és mégsem ismerték fel, amikor eljött.
0: Hát igen, nagyon szomorú ez a valóság, ami történt. Ugyanakkor nagyon biztató, hogy az egész ószövetségi időben egy készülődés volt arra, ami történni fog, és hogyan érkezik majd el a megváltó, és hogyan lesz az ember megváltva. Minden előre mutatott erre a megváltásra. A világ reménye, mielőtt folytatnánk a beszélgetést, álljunk meg egy percre, és ezen a számot hallgatunk meg.

0: Jézus a világ reménye, Immanuel velünk az Isten. Láttuk, hogy az Ószövetségben ott is jelen volt a rejtőzködő Isten, ott is jelen volt Krisztus. Mózesnek a nagy vagyok jelenik meg, vagyok, aki vagyok. Isten az, aki bemutatkozik és elküldi őt a népe megváltására. Mit jelentett a fájdalomban, bűnben élő embernek az, hogy a vagyok leszállt és köztük élt, köztünk élt? Miért kellett magának Jézusnak eljönni, és miért csak ő tehette meg ezt a nagy lépést, miért csak ő lehetett megváltója az embernek?
1: Mivel, hogy a korábban már említett ige versek szerint csupán Jézus volt egy az Atyával, ő volt a képe a láthatatlan Istennek, ő ismerte az Atyát, ő nyilatkoztathatta ki csupán nekünk úgy, amint ő van. Az angyalok számára az Atya nem ismert az ő teljességében. És itt két ígét tudnánk elmondani. Péter levelében találjuk a gondolatot, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a megváltás tervében, amit az Isten készített. Tehát vannak dolgok, vannak a megváltási tervnek vetületei, amelyek számukra is még ismeretlen, nem ismerik a mélységében, Jézus számára nyilván az Atya nem volt ismeretlen. Az Efézusi levél 3. fejezetében szintén azt találjuk, hogy az Isten az egyház által akarja kinyilatkoztatni a fejedelemségek és a mennybeli hatalmasságok előtt az ő kilétét. Tehát az egyháznak olyan szerepe is lesz, hogy végül az angyalok megismerik az Atyának a jellemét. Az egyház által mutatja be az angyalok előtt, a mennybeli fejedelemségek előtt az ő hatalmát. Most ez azt jelenti, hogy az angyalvilág sem ismerte úgy Istent, amint ő van. Csak Jézus Krisztus ismerte az Atyát. Tehát az Atya kebeléből, az istenségből kellett lejöjjön ahhoz, hogy az embernek megismertethesse önmagát az Isten. Másrészt nem csak a magasból jött, hanem a mélységig szállott le pontosan addig a pontig, ahol az ember van. Az elküldött fiú nem válhatott angyalá, hogy angyalként nyilatkoztassa ki magát nekünk, hanem emberé kellett válnia, és ezért mondja az ige, hogy Jézus Krisztus hozzánk hasonlóvá vált, különösképpen foglalkozik ezzel a gondolattal a zsidókhoz írott levél, hogy mindenekben az Atya fiakhoz hasonlóvá kellett válnia, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, vagy más fordításban bűn nélkül. Tehát pontosan addig kellett eljönnie a fiúnak, ahol az ember volt. Azt is mondhatnánk, hogyha egy példával élünk, hogy onnan hozta az ajándékot, ahol az volt, és addig hozta el az ajándékot, ahol ott legnagyobb szükség volt arra, vagyis az ajándékra, az Atya kinyilatkoztatására. Ha Jézus nem az Atyától jön, akkor nem hozhatta volna teljes képet, és hogyha Jézus nem jön le egészen az emberig, akkor nem tudta volna az emberrel megértetni azt, hogy tulajdonképpen milyen az Atya. Tehát amikor a Szentírás Jézus istenségéről beszél, akkor arról beszél, hogy ő azonos az Atyával. És amikor a Szentírás a Jézus emberségéről beszél, akkor mindig azt a hasonlatot hangsúlyozza, hogy mennyire hasonult, mennyire azonosult az emberiséggel, azért, hogy felfoghassa az ember, megérthesse az Istennek a szeretetét.
0: Tehát Jézus Krisztus, aki teljesen Isten, az emberré lesz, teljesen emberré lesz, hozzánk lesz hasonló, hiszen olyan, mint mi, kivéve egy dolgot, a bűnt. Eljön, és ahelyett, hogy vörös szőnyeget terítettek volna eléje, ahelyett, hogy hódoltak volna neki, túl keveset találunk az emberek között olyanokat, akik felismerik Jézusnak a nagyságát, és tisztelettel viselkednek vele. Legtöbben az emberek között nagyon durván és elutasítóan bántak vele, ezért mondja János evangélista, hogy az övéi közé jött, de nem fogadták be őt. De Jézus végigment ezen az úton, amit kiválasztott az ember megváltásáért, és megismerte a halált, az Isten, aki ugye halhatatlan, letette az életet azért, hogy megváltsa az embert. Na most egy nagyon szép idézetet szeretnék olvasni, ami azt mondja, Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő kapott. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyulánk meg, idézi Ésaiás 53. rész 5. versét. Sikerült Jézusnak ezzel az áldozattal meggyógyítani a bűn okozta romlást?
1: Igen, tulajdonképpen azt, hogy Jézussal úgy bántak, ahogy mi érdemelnénk, láthatjuk végig Jézus életén, de különösképpen, amikor Istennek fia kereszten függ és vonaglik. Amikor magára veszi az emberiség bűnét. Amikor pontosan az Istentől való elszakadásnak a félelme gyötri Jézust, és felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Tehát úgy tűnik, hogy az Atya elfordítja az ő arcát, elszakad a fiútól. És Jézus felkiált, hogy Istenem, miért vagyok egyedül. És mindezt azért teszi, hogy az ember soha ne kelljen kiáltson, hogy miért vagyok egyedül, hanem kiálthassuk, hogy velünk az Isten. Tehát a fiú felvállalja az Atyától való elszakadásnak is a gondolatát, a küzdelmét, azért, hogy mi soha ne kelljen ember jussunk. És következnek a mártírok, akik megostoroztatnak, megköveztetnek, megfeszítetnek, végigjárják a Jézus útját, de soha egyik se kell kiáltson azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Hanem mindannyian abban a biztos tudatban zárják le életüket, hogy velünk az Isten. Most nyilván, hogy felismerték azt, hogy Jézusban azt kapták, amit Jézus érdemelt volna, és Jézus átvette magára azt, amit mi érdemeltünk volna, és az ő sebei által nekünk gyógyulás van, akár a halálunkban is. A lelki gyógyulás, ami azt jelenti, hogy egyek lehetünk, együtt lehetünk tulajdonképpen az Istennel.
0: Mialatt a bűn azt hozza az életünkbe és az emberiség életébe, hogy elszakítson Istentől, Krisztus volt az, aki az embert összekötötte az Istennel. Felvette az emberi természetünket, és ezáltal egy olyan kötelékkel kötötte össze az emberiséget Istennel az ő halálában, amit semmilyen külső hatalom nem tépett bete. Tehát az örök. Nagyon szép, ahogyan Jézus nem szégyenli azt, hogy ő ember. És ha megfigyeljük, többször kijelentette önmagáról, hogy embernek fia. Mintha kedvelte volna ezt a címet, és így nevezni meg magát, hogy ő embernek fia. Habár ő Isten fia is, de embernek fiaként utal önmagára.
1: Nyilván, hogy a János evangélium a 3. fejezetének 16. verse ezt az aspektust is tartalmazza. Ugyanis Jézus, amikor emberré válik, nem az angyalok természetét ölti magára. Tehát nem az angyalokkal válik egyé, hanem az emberrel. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus közelebb van hozzánk, az Istennek fia közelebb van hozzánk, mint az angyalokhoz. Ugyanakkor bátorításképpen azt is elmondhatjuk, hogy maga a sátán sem ember, vagyis ő nem kötötte össze az ő természetét a miénkkel. Tehát Jézus Krisztus közelebb van hozzánk, mint a kísértő. Ő az isteni természetével megragadta a mennyet, és az emberi természetével megragadta az emberiséget. És önmagában összekapcsolja az istenit az emberivel. Azért, hogy az isteni természet részeseivé váljunk. Ez a megváltási tervnek a célja, a végkifejlete, hogy visszaemelje Isten az embert nem csak oda, ahonnan kiesett, hanem még annál magasabbra is, hogy az isteni természet, az isteni társaságnak is a részese legyen az ember Jézus Krisztus által. Tehát emberként összeköti magát az emberrel, Istenként ő Isten marad. És ezáltal az emberiséget összeköti az Istennel. Emberként Jézus példát adott nekünk a tökéletességre, Istenként nekünk erőt ad, hogy azt az utat járjuk, amelyet ő is járt. A szolgálatnak az útját, a szeretetnek az útját. Ezért mondhatjuk, hogy ezért kiálthatjuk örömmel, hogy Immanuel velünk az Isten.
0: Tehát Krisztus bemutatta életében az Atya jellemét. Krisztus megváltotta az embert a bűntől, összekötötte az emberiséget a mennyel. Krisztus az, aki igazságot szolgáltat Isten uralmának, bemutatja, hogy Isten igaz. Krisztus az, aki a vagyok, jelen van az emberrel. Krisztus a szeretet Istene, a mindenható, aki emberi lesz, és megőrzi ezt

0: De elromlott a világunk a bűn megjelenése által. Végül mégis a megváltási terv beteljesedésével az ember és az egész világ mindenség egy magasabb ponton lesz, mint ahonnan elindultunk. És ezért mondhatjuk azt, hogy megérte ezt az utat végigjárni. Mint említettem, az angyalok is kívánnak betekinteni a megváltás tervébe, előttük is az egyház győzelme által válik nyilvánvalóvá az Istennek jelleme, és nyilvánvalóan ők is annyira megismerik majd Istent, ahogy korábban nem ismerték, és az ember is úgy megismeri Istent, és azt a szeretetet, amelynek saját élete se drága, hogy önmagát feláldozza teremtményeiért, hogy nem csak a bűn hajtásait, nem csak az ágakat semmisíti meg Isten ezáltal a megváltási tervvel a világ mindenségben, hanem a bűnnek a gyökerét is ki fogja írtani, és ezzel együtt az arra való eshetőséget és lehetőséget, hogy a bűn története még egyszer megismétlődjön. Malakiás könyve 4. fejezet 1. verséből idézem Istennek igéjét, mert imé eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély, és minden gonosztevő, mint a pozdórja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Szóval Jézus megjelenésekor, a föld történelmének, a bűntörténelmének a lezárulásakor nem csak az ágak, a bűnös ágak semmisülnek meg, hanem az a gyökér is megsemmisül, amely ott volt Luciferben, amikor fellázadt az Isten ellen. És ezért mondhatjuk majd, hogy nem lesz többé bűn, és nem lesznek bűnösök, és a legkisebb atomtól a legnagyobb teremtményig minden egy örökké valóságon át zengni fogja az Istennek dicsőségét, azt, hogy velünk az Isten, és Isten a szeretet.
1: Nagyon szép gondolat ez, István. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök annak, hogy ilyen mély témával foglalkozhattunk ma.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönjük a rádióhallgatók figyelmét is. A megváltás munkája be fog fejeződni. Milyen képet vetít előre a Biblia? Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme még bőségesebb lesz. A földet, amit Sátán magának igényel, Isten nem csak megváltja, hanem meg is dicsőíti. És itt a földön, ahol Isten fia emberi testben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt, ahol ő szenvedett és meghalt. Majd akkor, amikor mindent megújít, azt olvassuk a Jelenések könyve 21. rész 3. versében, hogy itt lesz Isten sátor az emberekkel, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. A megváltottak pedig a végtelen korszakokon át dicsőíteni fogják őt kimondhatatlan ajándékáért, aki nem más, mint Immanuel, velünk az Isten. Elköszönünk ma, és mindenkit szeretettel visszavárunk jövő héten.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Kedves nézőink és hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Reménysugár mai adásában. Szeptemberben sok család életében új ritmus kezdődik. Elindul az iskola, az óvoda, sűrűbbek a hétköznapok, és ilyenkor még fontosabbá válik, hogy odafigyeljünk arra, mi kerül a családi asztalra. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan készülhetünk fel a táplálkozásunkkal a hűvösebb hónapokra. Melyek az ősz legértékesebb alapanyagai, és milyen egyszerű lépésekkel támogathatjuk szervezetünk egészségét. Tartsanak velünk ma is! Szeretettel köszöntöm vendégeinket a mai műsorban, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örülök, hogy újból csatlakoztatok hozzám.
1: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Szeretettel köszöntöm mindenkit!
0: Alapvető kérdéssel kezdjük a mai beszélgetést, és így léptenként vágunk bele a témába. Az merül fel bennem, így kezdésként, kérdésként, hogy vajon az egészséges táplálkozás az évszaktól független, vagy az ősz valóban behoz új szempontokat. És akkor ebből kiindulva felmerül az is, hogy ilyenkor érdemes a táplálkozási szokásainkon is változtatni, vagy egy egészséges étrendnek évszaktól függetlenül ugyanolyannak kell lennie.
1: Egy egészséges étrendnek ugye megvannak az alap pillérei, miszerint fontos, hogy változatos legyen, a tápanyagdús energiában megfelelő, és természetesen, hogy próbáljuk kerülni a nagyon ultrafeldolgozott termékeknek a fogyasztását, ellenben minden évszak a maga sajátosságaival jön, és érdemes egy picit ráhangolódni erre. Ugye ott vannak a szezonális zöldségek, gyümölcsök, emellett ugye nyáron általában rendszertelen nagyon sok ember étkezése, programja, a vakációs időszakban, szabadság alatt lehet, hogy kicsit később kelünk fel, lehet, hogy csak két főétkezést sikerül beiktatnunk, ameddig is szeptember kezdetével, és főleg például családoknál azok, abban az időszakban, amikor megkezdődik az iskola, akkor úgy, mintha újraindulna az év, és picit gyorsabbá válik minden. Nagyon fontos, hogy a rendszeres étkezés az jelen legyen, tehát a három főétkezés, reggeli, ebéd, vacsora, és esetleg egy-két kis étkezés, mert hosszú a nap. Nagyon fontos, hogy ezekre jól rákészüljünk, tehát én azt mondanám, hogy már a bevásárlástól kezdve, hogy legalább egyszer-kétszer egy héten legyen időnk, és programáljuk be magunknak, hogy igen, most elmegyünk vásárolni. Fontos, hogy honnan veszük meg azokat a termékeket természetesen, és hogy el is készítsük legalább az első két-három napra a hétnek, hogy ha tudjuk, hogy nincs időnk, akkor előkészítsük az ételt. Tehát itt gondolok arra például, hogyha egy fehérjének az elkészítésére, például, hogyha hús vagy valamilyen hosszabb időt felvevő ételt szeretnénk készíteni, akkor hétfőre és kedre mondjuk előkészítjük. Szerdán készítünk hozzá egy új garnírungot, esetleg zöldségeket párolunk, ami gyorsabban működik. Tehát kinek, hogy milyen a programja, annak megfelelően ezt beiktatni. Természetesen, hogy ebben az időszakban fontos lenne, hogy a hidratálásra is megfelelően figyeljünk, mivel a nyáron ugye mindenhol ezt halljuk, hogy igyunk eleget, mert a kiszáradásnak a veszélye az fokozott, és ugye melegben jobban kívánjuk a folyadékot, addig nagyon sok személynél észreveszem, hogy ősszel sokkal kevesebb a folyadékot fogyaszt, sokkal kevesebb vizet, tejákat iszik. mivel nem kívánja annyira a szervezetünk, tehát éppen ezért kiemelném, hogy erre is hangsúlyt kellene, hogy tegyünk. És ugye ősszel megváltozik az étkezésünk abból a szempontból is, hogy nyáron a könnyedebb ételeket, a hidegebb ételeket kívánjuk, a salátaféléket. Ugye a nyárnak megfelelő idény zöldségeket, gyümölcsöket, ameddig télen inkább a melegebb egytálételt, leveseket, főzelékeket kívánjuk inkább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes kihasználni az ősznek és az adott évszaknak a termékeit, és azt szerint, hogy támogassuk a szervezetünket.
0: Örülök, hogy ma erről beszélgettünk, mert már is ebből a válaszból nekem tudatosult az, hogy jó odafigyelni egyes dolgokra, és jó egyes kívánságoknak engedni, például a meleg ételek irányában, amikor vannak kívánságaink, akkor ezek felmelegítenek kívülről, belülről. Viszont fontos ne csak a kívánságokra alapozni, hanem például a vízzel kapcsolatosan és a folyadékokkal, amiket mondtál, jó odafigyelni arra, hogy legyünk továbbra is hidratáltak. Sokszor fogjuk használni szerintem ezt a kifejezést, hogy szezonális táplálkozás. Meg tudnátok magyarázni, hogy mit jelent ez pontosan?
2: Hát igen, elsősorban, ha arra gondolunk, hogy egy szezonális termék lehet, az akár gyümölcs, akár zöldség, az lenne az első dolog, hogy ugye abban az évszakban termesszük, és amellett, ha lehetséges, és ez lenne a legideálisabb, hogy ugyanabban a földrajzi zónában is termeljük azt a bizonyos gyümölcsöt vagy zöldséget.
0: Mit érdemes ilyenkor használni, ami éppen, vagy miért érdemes azzal táplálkozni, ami éppenséggel szezonban terem, és nem valami olyasmit választani, ami más szezonban terem?
2: Hát első körben arra gondolnak itt is, hogy ugye az a bizonyos gyümölcs vagy zöldség sokkal tápanyagdúsabb, sokkal vitamindúsabb, meg gazdagabb ásványi savakban, mint egy olyan gyümölcs, vagy akár zöldség, ami ugye extra a szezonban nő.
1: A pénztárcánknak is, ugye?
2: Igen.
0: Ideálisabb. És említettétek, hogy ilyenkor kívánjuk jobban a melegebb ételeket, vagy más ételeket. Ennek van valamilyen magyarázata, hogy miért éppenséggel szezonális termékeket kívánunk jobban, vagy melegebb ételeket, ahogyan hűl le az idő?
2: Hát igen, ez is egy ilyen úgymond evolúciós dolog. Ahogy beköszönt a hideg, vagy a hidegebb időszak, valahogy jobban kívánjuk a felmelegítő ételeket, és ilyenkor, ahogy Karola is említette, érdemes odafigyelni arra, hogy mi az, ami szezonális, és kicsit átgondolni az ételeket, mondjuk egy salátaféléről átmenni egy, nem tudom, egy lecsóra, vagy valamire, amiben bele tudjuk ugye tenni azt a sok zöldséget, ami ebben a szezonban éppen van, és mellé ugyanúgy oda lehet tenni azt a finom húsit, vagy bármilyen más fehérjeforrást. Úgyhogy itt erre gondolok elsősorban.
0: Nekem még a szezonalitásról az jut eszembe, hogy a természetnek az egyik legszebb színpalettája ilyenkor ősszel jelenik meg, nem csak a természetbe, hanem a zöldségek és a gyümölcsök színeibe is, tehát nem csak a tájképbe, úgy értem. És talán ilyenkor az egyik legkönnyebb színessé varázsolni a tányérunkat. Tehát mindig beszélünk arról, hogy minél több szín jelenjen meg a tányérunkon, és ilyenkor ősszel, hogyha csak egy picit odafigyelünk arra, hogy többféle színt kombináljunk, akkor nagyon szépen össze tudjuk válogatni a narancssárgától a liláig mindenféle zöldség és gyümölcs helyet kaphat, és könnyen változatossá tehetjük a tányérunkat.
1: És én még annyit tennék hozzá, hogy azért az én generációmnak sokkal könnyebb volt ismerni azt, hogy melyek a szezonális zöldségek és gyümölcsök, amíg a mai gyerekeknek sokkal nehezebb, mert mindent is megkapnak, minden elérhető, és nekik valóban meg kell tanulni, hogy melyek azok, amelyekből többet kellene, hogy fogyasztanunk a szervezetünk a táplálásáért. És ezért fontos, hogy kivigyük őket a piacra is, vagy ahonnan szeretnénk, hogy megvásároljuk, hogy lássák és lehetőségük legyen.
0: Épp ezt akartam mondani, hogy a piac és annak a látogatása akár gyerekekkel is egy nagyon fontos elem, meg akár ilyen farmok, tanyák, ahol zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek, és akár ők maguk segíthetnek abba, hogy betakarítsanak, vagy ha nem más, akkor a vidéki nagyszülőknél, vagy rokonoknál. Érdemes akár egy hétvégét tölteni úgy, hogy elmegyünk szüretelni, vagy segítünk a különböző betakarítási munkálatokba, és ezáltal a gyerek is ismerkedik azzal, és érdekes módon az illatok és az emlékek is, hogy összekapcsolódnak bizonyos őszi hónapok, vagy jeles eseményekhez, úgy társul sokszor az emlékeinkben az az illat, annak a gyümölcsnek, vagy zöldségnek az illata, vagy akár egy fűszernek az illata is, ugye a teákról majd esetleg, hogyha szó lesz, hogy ezeket azért is kívánjuk bizonyos szempontból, mert az emlékeink is ezeket őrzik, és így összekapcsolódnak, és valahogy úgy mások azok az ételek, vagy italok, amiket ilyenkor kívánunk, mint például nyári időszakban.
3: És ha már itt tartunk, hogy vannak bizonyos gyümölcsök, zöldségek, amik ebben a szezonban jobban teremnek, és érdemesebb ezeket választani, akkor mi lenne, hogyha beszélnénk róluk, és elmondanátok azt, hogy mit vásároljunk inkább ebben az időszakban, ami nagyon tápláló számunkra, nagyon egészséges, és meg is található a piacon.
2: Hát ebben az időszakban ugye a sütőtök, vagy a rendestök, a cékla, a különböző káposztafélék, mint a brokkoli, a karfiol, a különböző káposztafajták, ezeket mind érdemes beszerezni, és ahogy te is említetted, nagyon fontos, hogy ne legyen unalmas az étel, hanem hogy különböző féleképpen készítsük el. Például most gondolok egy nagyon egyszerű dologra, szoktak ilyen steaket készíteni a káposztából vagy a karfiolból. Én amúgy nem olyan rég hallottam így ezeket, megkóstoltam, borzasztóan finom, és nagyon egyszerű. Annyi az egész, hogy pont mint a húsit ugyanúgy felvágod egy ilyen mondjuk két unnyis kis szeletkére be a sütőben, és meg is van egy ilyen, hát finom, nem mondom, hogy felváltja a húst feltétlenül, de hogy nagyon-nagyon finom lehet, és egy egyszerű dolog, amivel picit változatosabbá tudod tenni azt a bizonyos ételt. A sütőtökből is ugye rengeteg receptet lehet készíteni, úgy édeset, mint sósat is, vagy akár a céklából. Mindent be lehet dobni a sütőben, a lerben, és mellé csak a kis fehérjét cserélgetjük esetleg, és már is sokkal színesebb. A gyerekeket is ugyanúgy, ahogy mondták, a lányok be lehet vonni a pucolásba, a felkockázásba, a kortól függően, úgyhogy itt is jobban meg tudnak ismerkedni. Vagy ha már a szőlő itt áll ugye előttünk, ez is fontos, hogy tudják esetleg, vagy tanulják meg azt, hogy mikor szoktunk szüretelni, mert ha belegondolunk, ugye januártól egész decemberig sajnos, vagy nem sajnos, de mindig megtalálhatjuk az üzletnek a polcain a szőlőt, és nem biztos, hogy így úgymond evidens a gyereknek, hogy akkor ez tényleg csak, úgy tudom én, szeptembertől októberig szokott inkább termelődni.
3: És szoktak olyan zöldségek vagy gyümölcsök lenni, amelyeket kevesebbet fogyasztunk, de szezonális, és jó lenne, hogyha fogyasztanánk belőle többet?
2: Hát itt például a sütőtökre gondolok, amit én nagyon szeretek, és nagyon ilyen verszatilnak tűnik. Be lehet ugye krémlevesbe, be lehet. A legtöbben úgy ismerik, hogy hát sütőtök, és akkor bedobjuk a lerbe, esetleg egy kis fahéj, és az úgy ilyen mondjuk desszertnek el lehet fogyasztani. Viszont be lehet tenni akár egy fasírtba, be lehet tenni egy pürébe, be lehet tenni egy krémbe, amit mondjuk egy süteményben használsz fel. Ilyen pohárkrémeket szoktam még készíteni, nagyon-nagyon finom. Úgyhogy szerintem elég így olyan, lehet, hogy inkább ilyen dísznövénynek szokták gyakrabban használni, mint elfogyasztani, pedig érdemes lenne kipróbálni különféle receptekben.
1: Szerintem még amelyeket nem fogyasztanak eleget, ezek a puffasztóbb gyümölcsök is nagyon félnek tőlük, mint például a szilva, a körte, a szőlő akár, ami eléggé a savat is okozhat, tehát ezektől vettem észre, hogy még nagyon tartanak azért az emberek.
0: Vagy ott vannak a káposztafélék.
3: Igen. Nagyon egyszerű, nagyon olcsó, csak itt is vannak bizonyos mellékhatások, vagy az, aki esetleg nem szokott ehhez hozzá, vagy az emésztőrendszere nem tolerálja úgy ezeket, viszont kis mennyiségben, fokozatosan, nagyon egészséges összetevők, és ezeket is szerintem sokkal gyakrabban lehetne fogyasztani, akár saláták, vagy egyéb ételek formájában. És az egyszerű gyümölcs, mint alma, körte, tehát ezeket is sokszor elhanyagoljuk, és nem fektetünk elég hangsúlyt arra, hogy az, ami a vidéki kertben ott van, vagy a gazdaságban, abból szerezzünk be.
0: Ha valakinek nincs lehetősége kerti gyümölcsökből, zöldségekből enni, vagy piacra elmenni vásárolni, hanem boltból kell megvegye ezeket, mindezeket, akkor nekik mit ajánlotok, hogy mit figyeljenek meg ezeken a szezonális termékeken, vagy hogy válogassák, mi alapján válogassák meg őket?
2: Hát a származási hely az lenne a legfontosabb, hogy minél közelebb legyen hozzánk, ugye, mert minél távolabbról érkezik, annál kevesebb lesz majd neki a vitamin vagy ásvány forrása, mert ugye többet kirándult a tányérunkig, úgymond. Úgyhogy ez lenne az egyik dolog, amire oda kellene figyeljünk, hogy a származásra minél közelebb legyen, ha pedig csak olyan távolabbit találunk, akkor mindenképp nagyon figyeljünk oda ugye arra, hogy legyen jól megmosva, vagy esetleg lehámozva, mert tudjuk, hogy peszticidekkel, meg sokfajta szerekkel be vannak fújva annak érdekében, hogy ne romoljanak el olyan hamar, vagy ne rothadjanak el akár a polcon.
1: És én még javasolnék valamit, hogy most már nagyon könnyen elérhető az, hogy akár bérletet csináltasson valaki az idény zöldségek és gyümölcsök elérése érdekében, és ugye mivel nagyon szeretjük használni a telefonunkat, ezért megnyomunk egy gombot, és akár haza is szállítanak bizonyos farmok, ilyen
3: friss zöldségeket, ilyen csomagokat formában.
1: És ebben az elfoglalt világban én úgy gondolom, hogy igenis, aki megengedheti magának, az érdemes, hogy kihasználja.
3: És ha valaki nem tudja megengedni magának a drágább szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, akkor még mindig ott az alternatíva a fagyasztott zöldség és gyümölcs, ami ugyanúgy tápláló és beilleszthető, minthogy semmi ne legyen, akkor inkább szerintem a fagyasztottaktól sem kell félni.
0: Pont ebbe a kérdés irányába akartam haladni, hogy ugye bár az ősz arról is nevezetes, hogy sok mindent elkezdünk befőzni, tartósítani, lefagyasztani, vagy éppen aszalni, és dietetikusokként mire hívnátok fel a figyelmet ezekkel a folyamatokkal kapcsolatosan? Amit télire elteszünk, azt hogy tegyük el annak érdekében, hogy ne csak finom legyen, hanem biztonságos is. És akkor például itt kategorizálhatjuk egy kicsit a módszereket, koncentrálhatunk a fagyasztásra, a befőzésre, a savanyításra és az aszalásra is. Melyiket érdemesebb előnyben részesíteni, vagy hogyan érdemesebb ezeket a folyamatokat elvégezni?
3: Hát igen, nem léteztek mindig hűtőszekrények és fagyasztók, és emiatt ugye évezredek óta az emberek törekszenek arra, hogy valamilyen módon az ételeket tartósítsák. Többféle módszer kikísérleteztek, több-kevesebb sikerrel, de azok, amik sikeresek voltak, beváltak, azok mai napig megmaradtak, bár nem használjuk ezeknek a módszereknek mindegyikét ugyanolyan mértékben, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, de azért számos közülük megmaradt, és akár az elfoglalt mindennapjainkban is használhatjuk. Hát a legegyszerűbb ugye a fagyasztás, ami csak azt jelenti, hogy betesszük azt az adott zöldséget vagy gyümölcsöt a fagyasztóba, és ott bizonyos számú hónapig tároljuk, amíg fogyasztásra kerül. A fagyasztás ugye azt jelenti, hogy a hőmérsékletet csökkentjük, annak érdekében, hogy azok a folyamatok, amik az ételek lebomlásával járnának, azokat lassítjuk, vagy megállítsuk. Ugye az ételek nem steril tárgyak, vannak benne enzimek, rajtok, különböző mikroorganizmusok, és ezek egy idő után elkezdenek működni, és ez azzal jár, hogy megromlanak az ételek, vagy károsulnak, és annak érdekében, hogy fogyaszthatók legyenek, ezek a gyümölcsök vagy zöldségek a hideg hatására megállíthatjuk ezeket a folyamatokat, vagy lassíthatjuk. Ez jár a, úgy mondanám, a legkevesebb veszteséggel, ami a különböző vitaminok szempontjából beszélhetünk erről, mivel a hő az sokkal inkább veszélyes bizonyos vitaminokra. Az ásványi anyagokat annyira nem érinti az, hogy különbözőféle módszerekkel tartósítjuk, de a C-vitamin, a B-vitaminok, ezek nagyon érzékenyek akár hőre, fényre, vízre, vagy bizonyos tárolási időre is, mert nem lehet azt mondani, hogy 2-3 hónap múlva ugyanolyan lesz az a zöldség vagy gyümölcs. Emiatt is, hogyha egyet kellene választani így rangsorba, akkor én a fogyasztást mondanám a leginkább tápanyag megőrzőbbnek. Viszont attól függően, hogy milyen gyümölcs vagy zöldségről van szó, nem lehet elhanyagolni a többit sem. Például az aszalás, a gyümölcsöknél ez nagyon gyakran alkalmazott eljárás. Itt hőmérséklet és víz eltávolítása által tartósítjuk azt a bizonyos gyümölcsöt. Tudni kell azt, hogy különböző baktériumok, amik az ételnek a romlását okozzák, úgymond, azok nem szeretik a száraz környezetet. Tehát szükségük van arra, hogy legyen jó vizes környezet, annak érdekében, hogy szaporodni tudjanak, és emiatt, hogyha kivonjuk a vizet az adott gyümölcsből vagy zöldségből, akkor lassítjuk ezt a folyamatot. És ebben a folyamatban arra kell figyelni, hogy ne legyen túl magas az a hőmérséklet, ahol szárítjuk vagy aszaljuk azt az adott gyümölcsöt, mert a magas hőmérséklet, ugye tudjuk, hogy bizonyos vitaminoknak a elvesztésével jár. De amúgy ez egy olyan eljárás, ami az ízeket nagyon jól megőrzi, koncentrálja a cukrokat, mivel vesztünk vizet, a cukor az nem párolog el. Emiatt érdemes arra is számolni, hogy a kalóriatartalmuk nagyobb lesz, és nem lehet összehasonlítani például egy aszalt gyümölcsöt egy ugyanolyan mennyiségű friss gyümölccsel. A rostok azok gazdagon ott vannak benne, úgyhogy ilyen szempontból én ajánlom azoknak, akik ezt meg tudják tenni, hogy alkalmazzák ezt az eljárást. Vannak ma már ilyen kisebb méretű aszalógépek, amiben betesszük akár az almát, a szilvát, vagy barackot is, és nagyon ízletes téli csemegét készíthetünk saját magunknak, sőt, ezeket az aszalványokat utólag föl tudjuk használni akár sütemények, vagy egyéb desszerteknek az ízesítésére is. A másik ilyen módszer a savanyítás. Na hát itt bejön a kis otthoni mikrobiológiai labor a képbe, mivel itt felhasználjuk a különböző jótékony mikroorganizmusokat, amelyek savakat képeznek, és ugye a rossz, kártékony mikroorganizmusok nem szeretik ezt a savas közeget, és emiatt lehetővé teszik, hogyha csak a savas környezetben marad az az étel, akkor tovább megőrzi a különböző értékeit, és tartósítani lehet. És emiatt van az, hogy például az erjesztés, főleg a teljesabb baktériumok hatására nagyon jól meg tudja őrizni ezáltal az étel a jellegzetességét. Az íze is átalakulhat jó irányba nagyon sokszor, az állaga is könnyebben emészthető lesz az adott étel, és ne felejtsük el a probiotikus hatást is, ami ezáltal az ételnek tulajdonítva lesz. Emiatt például a savanyú káposzta, a kovászolt uborka, különböző kefír, joghurt, hát régen elég kevés ember tudott friss tejet fogyasztani, csak akinek volt tartott állatokat, viszont mások számára az egyetlen opció az az aludt tej volt, vagy egyéb a baktériumok által előállított tejtermék volt, és emiatt már ez sok száz éve egy bevett szokás volt, hogy fermentálást alkalmazzák, nem csak az alkoholos italokra, hanem az élelmiszerekre is, és akár sajtók és egyéb termékeknél is. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy jó az egészségünknek is, és van hátránya is az élelmiszer biztonságért, de ez majd egy másik téma lehet. Viszont hogyha valaki okosan és ügyesen készíti el, akkor ennek csak előnye lehet. A másik ugye az, amikor ecetes savanyúságokat készítünk, de ennek a tulajdonságai ezért nem hasonlíthatók össze se azzal, amikor fermentált, erjesztett termékeket készítünk. És a befőzés maradt még, mint a következő alternatív arra, hogy tartósítsuk ezeket az élelmiszereket. Itt már magasabb a hőfok, nagyobb mennyiségű C-vitamin és egyéb hőre érzékeny vitamin távozhat az adott gyümölcsből vagy zöldségből. Viszont még mindig jobb így eltenni, és ezáltal jelen lehet majd a téli hónapokban is az asztalunkon, mint hogy egyáltalán ne legyen lehetőségünk erre. Itt is megvan az, hogy mennyi cukrot használunk fel az adott befőtt elkészítéséhez, de én azt tartom, hogy a rostartalom ugyanúgy megmarad, nagyon sok polifenol ott van még abban a zöldségben vagy gyümölcsben, amit eltárolunk, és emiatt egy jó alternatíva lehet, hogyha ezt okosan készítjük el.
4: Szoktunk hibákat is elkövetni, amelyek gyakoribbak akár a konyhában, amikor befőttek, savanyúságok vagy lekvárok készítése és tárolása során fordulhatnak elő?
2: Hát igen, megtörténik, ugye, esetleg a sietség, vagy nem is tudom milyen okból kifolyólag, a pontos sterilizálásra gondolnák. Így első körben ugye a befőttes üveget nagyon fontos jól-jól kimosni, és nem csak egy ilyen forró vízben kimosni, hanem hogy akár megfőzni, vagy a sütőben, a lerben kisterilizálni, annak érdekében, hogy a baktériumokat ugye megöljük. Ez lehet az első, úgymond gyakori hiba, vagy esetleg, hát talán ez régebb volt érvényes, hogy ugye azokat a már picit régi, vagy akár károsult fedőket ugye még felhasználták, ezeket mindenképp el kellene esetleg dobni, és fel kellene cserélni egy újjal, ugyanebből az okból kifolyólag, hogy ugye a baktériumokat meg hogy ugye hermetikusan zárodjon be maga a kis befőtt, mert másképp akkor romlásthoz fog vezetni. Lehetne még így, mint hiba.
3: Én a receptnek, az alaprecept, ami alapján készítjük azt a befőttet, arra is még nagyon odafigyelnék, hogy nem hiába vannak azok az arányok benne, és hogy ezeket tartsuk be, mert kell ez a bizonyos mennyiségű só is például hozzá, vagy tartósító, annak érdekében, hogy ne legyen élelmiszerbiztonság szempontjából veszélyes az emberi egészségre az adott befőtt vagy tartósított élelmiszer. És a higiéni az tényleg, amit mondtál, hogy itt nem lehet kockáztatni.
2: Igen, meg a cukor, arra, amit említettél, ugye sokszor, főleg így, mint akár dietetikusok is gondolunk arra, hogy minél kevesebbet tegyünk bele, hogy ne legyen annyi, akkora nagy a cukorbevitel, de ilyen esetben ugye az lenne az ajánlott, hogy akkor több ideig főzzük, tehát a hőkezelést ugye hosszabb ideig tartson, hogy tényleg jól el tudjuk tenni, és ne romoljon meg, vagy ha már a romlásról beszélünk, néha az is megeshet, hogy ugye ha, mit tudom én, van egy kis kertünk, és sok gyümölcsünk van, azt mondjuk, hát ez majd még belemehet egy kompotba, de ugye az is megtörténhet, hogy egy darab szilva elrontja az egész szilva ízet mondjuk, vagy dzsemet, ugyancsak biztonsági okok miatt, mert ugye mondjuk meg van penészedve, vagy túl van érve. Úgyhogy erre is oda kellene figyelni, hogy a túlérett gyümölcsöket se tegyük be.
4: Még a penésznél eszembe jutott az, hogy vannak erre jó kis illusztrációk, hogyha például egy foltban penészes valami, például akár befőtt esetén is, lehet, hogy a tetején egy kis folt van, és volt ez a szokás, hogy leszedjük a tetejéről, eldobjuk, és a többit nagyon jó ízben megesszük. Hát az a baj, hogy a penész az egy gomba, és nagyon szépen hálózatokat épít ki az adott élelmiszerbe, és az egész olyan. Tehát attól, hogy nem látjuk, ott van benne, és ugye nem tesz jót az egészségünknek. És ugyanúgy a bizonyos baktériumokkal is, nagyon veszélyes baktériumokkal, például a Clostridium botulinum is, az a baj, hogy nem érezzük. Tehát az érzékszerveinkkel nem tudjuk megállapítani, hogy abban van, vagy nincs. És emiatt nem mindig mérvadó az, hogy megszagláztuk, vagy megízleljük az adott élelmiszert. Tehát emiatt is fontos figyelni a különböző környezeti feltételekre, hogy minden meglegyen annak érdekében, hogy higiénikusan tudjuk elkészíteni az adott befőttet például.
3: És meddig tároljuk a befőtteket? Hogyan kezeljük, hogyha mondjuk kibontjuk valamelyiket? Meddig érdemes tartani utána a polcon? És hogy milyen környezetben érdemes tárolni ezeket a befőtteket?
1: Hát a befőtteket és a savanyúságokat érdemes 4 Celsius fokon vagy fok alatt tárolni mindenképpen a hűtőben felbontás után. És nagyon fontos, hogy milyen eszközzel nyúlunk bele, tehát nem kézzel, hanem teljesen tiszta villával, kanállal, mert az is fokozhatja a romlandóságot. Ugye, hogyha például lekvárokra gondolunk, akkor a felbontás után így körülbelül 30 napon belül érdemes lenne, hogy elfogyasszuk azokat. Hogyha valami indikáció van arra, hogy több ideig lehet úgy a befőttekre, mint a lekvára, akkor fel van tüntetve magán a kis címkén. Emellett, hogyha nincs elég cukor benne, vagy például édesítővel van készítve az adott lekvár, akkor megtörténhet az is, hogy sokkal kevesebb ideig áll el, pont ahogy a lányok mondták. Úgyhogy érdemes odafigyelni, hogy az a kinézetére, hogy ne legyen púpos, az a kupak, vagy szagára, hogy ne legyen ilyen alkoholszagú, erjedt az a bizonyos befőtt, mert akkor érdemes már nem elfogyasztani, és pont ezt említeni meg én is, hogyha egy pici penész van rajta, akkor semmiképpen ne alkalmazzuk a régi metódust, mert ugye a mikrotoxinok jelen lehetnek, amelyekről tudjuk, hogy bizonyos emésztő rendszeri bántalmat okozhat, hányingert, hasmenés, hányás, és nem utolsó sorban bizonyos allergiás reakciók is alakulhatnak ki utána. Úgyhogy nagyon érdemes odafigyelni, hogy csak azokat fogyasszuk el, amelyek tényleg rendben vannak, és érdemes odafigyelni, hogy ne tároljuk nagyon hosszú időn keresztül. Ezért érdemes nem például az uborkát is egy nagyon nagy üvegbe elrakni, hanem kisebb üvegekbe, hogy azokat el is tudjuk fogyasztani.
4: És abban az esetben sem, hogyha mondjuk megbontjuk és a hűtőben tároljuk, úgysem érdemes tartani őket több mint 30 napnál.
1: Tehát a savanyúságokat és a befőtteket több mint 5-7 nap nem érdemes tartani a jelenlegi ajánlások szerint.
4: Az a gond, hogy miután megbontottuk azt az üveget, már újra érintkezett a külvilággal, levegővel és egyéb mikroorganizmusokkal, és már nem olyan védett, mint amíg le volt zárva abban az üvegben, vagy konzervben, vagy bármilyen más formában. A hűtő meg ugye nem egy fagyasztás, tehát az csak nem megy mínusz alá a hőmérséklet, és ugye minél kisebb a hőmérséklet, annál nagyobb esélye van, hogy le tudjuk állítani azokat a romlási folyamatokat, de a hűtőnél, mivel nem megyünk olyan alacsonyra, csak lelassítjuk, de nem tudjuk a végtelenségig lassítani, és emiatt fontos az, hogy miután megbontottuk, akkor érdemes megcímkézni, például ráírni azt a dátumot, amikor kibontottuk, nem csak azt, amikor készítve volt, mert ennek alapján tudjuk, hogy na azért igyekezzünk minél hamarabb elfogyasztani az adott terméket. És ugye a mikotoxinokra is visszatérve egy picit, hogyha még az időnkbe belefér, hogy ugyanúgy a kenyérrel is ez a helyzet, hogy ott is megjelenik a folt, és nem számít, hogyha a többi keny, akár egy zacskóban is a többi szelete nincs, az már nagyjából benne van az egész kenyérbe, és a tárolás is, tehát nem mindegy, hogy bizonyos liszteket hogyan tárolunk, vagy egyéb olyan felbontott gabona alapú termékeket például, amelyek hajlamosabbak arra, hogy ezek a gombák megjelenjenek, és emiatt mikotoxin termelődjön bennük, és szintén a mikotoxinokat se érezzük. Tehát érzékszerveinkkel nem tudjuk. Jó, a penész, aminek van színe, azt látjuk, de ezek a különböző mérgek, a peniszgombák által termelt mérgek, ezeket nem érzékeljük, viszont folyamatosan, ha ki van téve a szervezetünk ezeknek, vagy akár nagyobb mennyiségnek is, akkor súlyosabb egészségügyi következményei lehetnek, és ezért érdemes kerülni, és ugyanúgy a kávénál is ott van. Tehát nagyon fontos az, hogy komolyan vegyük azt, amikor például egy csomagoláson is azt írja, hogy hűvös és sötét helyen tároljuk, mert ez épp azért van, hogy ezek a gombák, amik szeretik a nedvességet, azok például ne tudjanak elszaporodni, és ezáltal ilyen méreganyagokat termelni. És a jól zárható üvegeket vagy edényeket is fontos előnyben részesíteni. Miután megbontottunk valamit, akkor lehetőleg tegyük át egy másik olyan kis üvegbe vagy tárolóedénybe, aminek van fedele, és a hűtőszekrényben is fontos az, hogy hova tesszük, miután megbontunk egy adott terméket, hogy ne hulljon rá egy másik termékből vagy élelmiszerből bármilyen morzsa vagy kicsi darabok, mert azoknak szintén káros hatásai lehetnek, és hozzájárulhat ahhoz, hogy megromoljunk könnyebben az az adott étel.
5: 10 percünk van hátra a beszélgetésből, és két kérdés maradt még. Az egyik a fermentált módszert illeti, hogyha lehetne erről néhány szóban mondani arról, hogy ezeket hogy tudjuk elkészíteni otthon, és hogy kövessük az utasításokat annak érdekében, hogy megfelelő legyen a végtermék, illetve a fűszerekről, és a teafélékről, illetve hogy ezek miért tartoznak ide az őszi szezonnak a tányérára. De akkor beszéljünk egy kicsit még a fermentált zöldségekről.
4: Jó, hát akkor folytatnám az előző kérdésben már részben érintett fermentálás témakörét. Igazából nagyon sokan félnek a fermentálástól. Olyan bonyolultnak tűnik, hogy akkor most ott mi fog történni? Megromlik az az étel? Mit csinálnak azok a baktériumok? Mert ugye baktériumok által történik az erjedése annak az ételnek, és ugye erjedés sokunkban ez olyan negatív fogalomként lehet, hogy erjed, romlik, büdös lesz. Közben azt kell tudni, hogyha ezeket megfelelő baktériumtörzsek idézik elő, ezeket a folyamatokat, akkor ebből egy nagyon egészséges élelmiszer lehet. Itt is nagyon fontos a recept. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy na, én holnap szeretnék savanyú káposztát készíteni, akkor ne fejből találjon ki, hogy na, körülbelül ennyi sót, ennyi vizet, és ennyi káposztát tennék hozzá, mert hát ez is kémia, tehát vegyi folyamatok mennek végbe, és ilyenkor az arányok nagyon fontosak. Kémiai reakcióknál fontos, hogy mik az összetevők a végtermék érdekében, és emiatt fontos, hogy hány százalék a só, mekkora mennyiségű vizet teszünk hozzá, ellepje azt az üvegedényt, amiben beletesszük az erjeszteni készülő ételeket. Fontos a tisztasága az edénynek, amit már említettünk. Nem egy bonyolult tomány. Viszont vannak olyan alapdolgok, amire, hogyha nem figyelünk, akkor viszont nagyon porul járhatunk, mert akár ételmérgezés és egyéb problémák is lehet. Meg amiatt is, amit említettem, hogy nem mindig érzékelhetjük az érzékszerveinkkel azt, hogy az adott folyamat az félresiklott, és nem lesz egészséges a végtermék. Nagyon egyszerű lépések vannak a zöldségeknek az előkészítése. Igazából nem csak zöldségeket lehet, de hogyha így a fermentálásra gondolunk, akkor a legtöbbünkbe ez ugrik be, meg a kefir, joghurtok, ezek mind a fermentált termékeknek számítanak, vagy a kimchi, aki ezzel megbarátkozott, akár az ízével, vagy maga a termékkel, hogy mi is ez. Na, de visszatérve, azt szerettem volna elmondani, hogy egyszerűen fölvágjuk, megreszeljük az adott zöldséget, például belemasszírozzuk azt a mennyiségű sót, vagy leöntjük sós vízzel, egy olyan edénybe tesszük, ami megfelelően elő van készítve, tisztítva, sterilizálva, és addig töltjük meg, vagyis persze a recept szerint megnyomkodjuk, hogy ellepje a víz, és várunk. Tehát várunk, hogy történjen meg a mikroorganizmusok munkája, amelyek általában a cukrokat savakká alakítják, és akkor így kialakul ez a savas környezet, amiben megfelelő biztonsággal képződik az a, hát én úgy mondanám, hogy új élelmiszer, mert nagyon soknak megváltozik az állaga, az íze, sokkal könnyebben emészthető lesz, lebomlanak azok az antitápanyagok, amik azelőtt védték azt az adott terméket, és most mivel a baktériumok és a savas környezet hatására átalakul az étel, olyanok is fogyaszthatják, akik mondjuk azelőtt érzékenyek. Itt a fermentációnál azoknak lehet esetleg problémája, főként akik hisztamin érzékenységük van, vagy egyéb ilyen bélrendszeri problémával rendelkeznek, de akinek ezzel nincs gond, azoknak tényleg teljes szívből tudom ajánlani. Igazából itt úgy történik az egész fermentáció, hogy a környezetet alakítjuk át, annak az élelmiszernek a környezetét, és olyan érdekes, hogy a természet ehhez már szinte mindent megadott nekünk, mert minden növényen ott van valamilyen mennyiségben bizonyos teljesabb baktériumok, amihez nem kell más, csak idő és só, ami által elindíthatjuk ezt a folyamatot. És akkor ahhoz, hogy felturbózzuk, lehet különböző fűszereket használni, különböző ilyen akár gyümölcsökből, vagy gabona alapú édesebb pépeket is hozzáadni, amit megint a cukrot belőle felhasználják ezek a baktériumok, vagy akár, hogyha kefiren gondolkozunk, hogy azt készítjük el otthon, akkor egy ilyen kezdőkultúrát hozzáadunk, és egy nagyon egészséges termékünk lesz, sőt, amikor mi otthon készítjük, akkor sokkal nagyobb az esély annak, hogy ezekből az élő baktériumokból, ezekkel sokkal több benne marad a termékben, mert azért nem mindegy, hogy a boltba, akár egyéb folyamatok hatására ezeknek a jótékony baktériumtörzseknek a mennyisége csökken. És sokkal egészségesebb az, hogyha van módunk ezeket otthon elkészíteni, de ha nincs, akkor ez se probléma. A lényeg az, hogy ezekből minél többet fogyasztjunk, akár naponta többször is, aki megteheti, és változatos formában. És az az érdekessége még ezeknek, hogy igazából egyszerre van jelen a prebiotikum és a probiotikum is, mert ott van az a rost, ami ugye tápanyagot szolgáltat a baktériumok számára, a prebiotikum, abba a savanyított, például erjesztett, fermentált zöldségbe, és ott vannak a probiotikum jellegű jótékony baktériumok is, úgyhogy egyszerre két jótékony dolgot is bevittünk a szervezetbe a fermentálás által.
3: És akkor beszéljünk a fűszerekről is, mit érdemes fogyasztani ilyenkor ebben az őszi szezonban, és miért olyan jók a teafélék?
1: Hát a fűszereknél én azt kiemelném a kurkumát, amelynél ugye az antioxidáns és gyulladás csökkentő hatását kutatják. és ugye nagyon sokféle ételbe bele lehet keverni, úgy a húsfélékhez, a rizsfélékhez, a bulgur, vagy akár a kávingba is beletehetjük. A másik a fahéj, amit megemlítenék ilyenkor, nagyon jellegzetes fűszer, ugyanúgy hozzá lehet az apkásához, vagy akár még a tejánkba is beletehetjük, ugye a vércukor szint csökkentő hatását kutatják. Másrészt megemlíteném még a gyömbért, aminek nagyon jó az emésztő rendszeri hatása, hányingerre nagyon jó, a rozmarin, a zsája, a petrezselyemzöld, a kakukkfű, tehát rengeteg őszi, vagy őszre jellemző fűszerrel találkozhatunk, és mindegyiknek van valamilyen jótékony hatása a szervezetünkre nézve.
4: És a teaféléket érdemes ilyenkor gyakrabban fogyasztani?
1: Természetesen. Elsősorban ugye a hidratálás szempontjából is segíthet nekünk, és másrészt meg attól függ, hogy miből készítjük az adott teját, annak megfelelően pozitív hatása lehet a szervezetünkre. És akkor itt megemlíteném például a csipkebogyó teja, a hibiszkusz, a különböző ilyen összekevert gyümölcsökből készült teák, a gyömbérteja.
4: Hogy érdemes elfogyasztani a teaféléket annak érdekében, hogy minél hidratálóbb legyen számunkra, édesítőszerekkel, vagy inkább azok nélkül, vagy hogyha például mézzel édesítjük, az már annál jobb, segíti az immunrendszerünket, ugyebár erről is fogunk majd beszélni az immunrendszerről, talán ez egy olyan kérdés, ami előkészíti a második részét a beszélgetésnek.
1: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szokjuk meg, hogy édesítetlen teját fogyasszunk, mivel nagyon sokunkban benne van az a koncepció, hogy csak akkor iszok teját, amikor beteg vagyok, tehát, és akkor is mézzel, citrommal, tehát nem kötelező ezekkel asszociálni. Természetesen, hogy a méznek van egy olyan hatása, ami meghüléskor jó a torokra nézve, ellenben véleményem szerint édesítetlenül próbáljuk fogyasztani.
2: Esetleg egy kis citromlével, ha már nagyon nehéz elképzelni az édesítő nélkül, de inkább
4: meg lehet sokan. Szóval lassan át tud alakulni az ízérzékelésünk is, és fokozatosan akár csökkenteni az adagot, és aztán elhagyni teljesen. És maga ugye a növényíze miatt.
1: És ott van még a fekete teje, a zöld teje, ami most is nagyon aktuális.
4: Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy segítettetek minket ezen az őszi tányéron jobban elhelyezkedni. Olyan értelemben, hogy elmondhatok, mit érdemes gyakrabban fogyasztani ebben az időszakban. Azonban úgy búcsúzok el tőletek, hogy legközelebb még találkozni fogunk, mert amint már az előző kérdésnél felvázoltam, beszélni fogunk még az immunrendszerről és egyéb kérdésekről, ami ebben az időszakban jobban foglalkoztatja a családokat, inkább az édesanyákat, és itt gondolok arra is, hogy mit pakoljanak otthon a gyerekeknek az iskolába, úgyhogy folytatni fogjuk a kérdés sorozatot. Köszönöm, hogy ma itt voltatok, és nagyon várom a második részét is ennek a beszélgetésnek. És
1: köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
4: Mai beszélgetésünk arra is emlékeztetett bennünket, hogy az egészséges életmód nem különleges diétákkal kezdődik, hanem a mindennapok egyszerű döntéseivel. A családi asztal nem csupán az étkezés helye, hanem a beszélgetéseké, a közösségé és a szereteté is. Legyen ez az ősz olyan időszak, amikor nem csak testünkre, hanem egymásra is jobban odafigyelünk. Köszönöm vendégeinknek, hogy ma velünk voltak, és köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Ha szeretnének hasonló beszélgetéseket hallgatni vagy látni, várjuk önöket a Reménység TV YouTube csatornáján.
5: amelyre meghívom, hogy iratkozzanak fel, annak érdekében, hogy ne maradjanak le újabb tartalmainkról. Áldott szép napokat kívánok, a viszontlátásra, a viszonthallásra.

amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: 14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.
1: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Negyedik előadás. Élet a Krisztus.
2: Arra gondoltam, amikor először kellett erről a Filippi levél szakaszról prédikálnom, egészen fiatal munkás voltam, és az első gondolatom az volt, hogy erről a rövid igéről, amit egy mondatba össze lehet foglalni, hogy lehet egy egész prédikációt tartani. Helytelenül gondolkodtam, most már tudom, nagyon sokszor úgy gondolkodik egy kezdő prédikátor, hogy hogy lehet ehhez az igéhez még gondolatokat adni. Erre a válasz nagyon egyszerű, sehogy. A prédikáció az egy fordított út. Van egy ige, és ebbe kell elmélyedni, és meg kell érteni szavanként, fogalmanként, gondolatonként, összefüggésekként ezt az igét szervesen. Azóta persze az első prédikáció óta sok víz lefolyt a Dunán, és sok-sok minden történt, azóta én ezt vagy 8-szor vagy 10-szer végig tanítottam az iskolásoknak, írtam róla egy jegyzetet, egy vastag jegyzet van, ami csak nálam van még meg, mert van, ami csak kézzel van leírva. De sokszor vergődtem a Filippi levéllel, és távolról sem mondom azt, hogy készen vagyok vele. Az Isten igéjének van egy csodája, és én azt hiszem, hogy a mi bajunk az, hogy ezt a csodát ritkán hisszük el, mert ritkán tapasztaljuk. Ugye egyetlen egy igeversben is benne van a cseppben az óceán. És mi mindig a cseppet kicsinyeljük, és az óceánt nem értjük. Éppen ezért egy kereszténynek 4 dolgot kell ezen a földön megtanulni. És mielőtt felolvasom az igét, ezt a 4 dolgot elmondom. Az első, az igét tanulmányozni. A gyülekezetek meggyengülésének, a hit meggyengülésének, a kereszténység meggyengülésének az oka mindig az volt az egyháztörténelemben, erre 2000 év példatára van. Ha az igét elfelejtjük mélyen tanulmányozni, mindig jönnek a bajok. Elmaradunk Jézustól. Az első tehát az ige tanulmányozása, amit úgy mond az Új Szövetség, hogy az apostolok tudománya. A második ilyen fontos dolog az imádkozás. Ezt sem tudjuk mindig, hogy mit jelent imádkozni. Újra és újra meg kell kérdezni a Jóistentől, hogy mi is az imádság titka, vagy oda kell menni Jézushoz, és azt mondani, Uram, taníts minket imádkozni, hogy a tanítványok tették. És erre Jézus... Nagyon érdekes, ezt kevesen tudják a mi atyánkról. A mi atyánknak minden szava megvan a héber imádságokban. Egyetlen egy olyan szó nincsen a mi atyánkban, amit a korabeli héber emberek nem imádkoztak volna. Ugye milyen érdekes, hogy Jézus ezt egy különleges összeállításban, de csupa ismert elemekből rakta össze. A harmadik, amit meg kell tanulni, az pedig, nem más, mint a közösség. Egyedül nem lehet keresztény embernek lenni. Az mindig hozzátartozik a másik ember. És a negyedik, az pedig az, hogy a mi anyagi javainkkal hogy kell élni, úgy, hogy a másik is beleférje. Ezt nem innen szoptam most, a kis ujjamból, hanem hogyha eltetszenek olvasni az első gyülekezet történetét, Pünkösd után, akkor Apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezet, 42. versében azt mondja az ige, és foglalatosak valának az apostolok tudományában, ige tanulmányozás, a kenyér megtörésében, a közösségben és az imádkozásban. Nem? Ez a négy, ma sincs más. A mai kereszténységnek az a baja, hogy minden mással foglalkozunk, adminisztrálunk és szervezünk, és ilyen-olyan, amolyan akciókat indítunk, minden nagyon szép, nagyon jó, én csak örülök neki, de ha a négy alap nem megy, akkor úgy tetszenek járni, mint a mostani egyetemistáim, most nagyon el vagyok keseredve, mert vizsgáztattam Miskolcon, és kénytelen voltam kidobni meg ilyen három embert, ami azért keserít el engem, mert egyrészt szomorúságot okoztam nekik, de ez a kisebb baj megérdemlik, ezt megérdemlik, hanem nekem még három emberrel újra kell foglalkozni, nem? És az az én időmből ment el. Szóval ennyire vagyok önző. Szóval a mai gyerekeknek is az a baja az iskolában, és ez az egész társadalomnak a baja, hogy nem tanulják meg az egyszer egyet, nem tanulnak meg írni, olvasni, számolni, nem tud felolvasni egy egyetemi hallgató egy bekezdést, hogy elsőre megértse, tehát a megértéssel vannak bajok, tehát az alapokkal vannak a bajok. Ugyanez van a keresztény életben is. Mi nagyon sok szép, különleges programot akarunk, pedig négy dolgot kellene megtanulni. Hogy kell az igét tanulmányozni, hogy kell imádkozni, hogy kell az anyagi javaimmal élni, és hogy kell közösséget ápolni. Ezt a négy dolgot tudnánk, akkor semmi bajunk nem lenne. Utána jöhetnének a programok. Na ez csak egy ilyen hirtelen gondolat volt az elején. Nyissuk meg a Bibliánkat, és keressük meg a Filippi levél első fejezet, 19. versétől az ígét. Megnézzük Filippi levél első fejezet, 19. versétől az ígét. 18-tól is olvashatjuk, így a mondat egészben lesz. Akkor egészen a 26. versig olvassuk el. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár szindlelésből, akár meggyőződésből, Krisztus hirdettetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és reménylem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztus egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkája, eredményes munkát jelent számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatuk nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. A helyzet közismert, Pál börtönben van, életveszedelemben van, és most elmúlik az életveszedelem. És ebben a helyzetben az ember mérlegre teszi az életét. És ebben a mérlegre tett életben ott van a nagy kérdés, hogy mi lenne a jobb. Pál elmondja a nagy vallomást, ez összefoglalja az egész szakaszt, nékem élet a Krisztus, a meghalás nyereség. Hogy is van ez az egész? Az első talán, amit el kellene mondani, még mielőtt mélyre hatolunk ebben a mondatban, a görög szövegben ez egyetlen egy mondat, ez egy hatalmas nagy körmondat. Pál nagyon szerette ezeket a körmondatokat, A görög nyelvben sokkal szebben lehetett ezeket a körmondatokat szerkeszteni, a különböző igeidőkkel lehet játszani, és ezért mi csak mondatokra tagolva tudjuk visszaadni magyarul. Ebben a hatalmas nagy körmondatban Pál egy nagyon fontos titokról beszél. És én ezt szeretném rögtön előre oda tenni a szemünk elé, hogy ettől az alapkérdésről ne térjünk el. Krisztussal nem találkozik az az ember, aki Krisztusban csupán az igényei kielégítését látja. Azért kell ezt így megfogalmazni, mert az a világ, amiben élünk, ez a fogyasztói társadalom világa. A fogyasztói társadalomnak van egy szemléleti módja. Ez a szemléleti mód az, hogy nekem vannak igényeim, és ezeket az igényeimet ki kell elégíteni. Szükség van kellő árura, az áru között kellő választékra, és lényegében minden arra törekszik, hogy az én igényeimet megnyerje, minden reklám erről beszél, hogy én fontos vagyok, minden reklám arról beszél, hogy én ezt megérdemlem, tessék egy-egy reklám szlogenre gondolni, vagy arra, hogy ön a legfontosabb mi nálunk, minden boltnál ez van kiírva, hogy én velem elhitessék azt, hogy minden engem szolgál. A fogyasztói társadalomban viszont a kereszténység első pillanatra mindig vert helyzetben van. És azt is elárulom, hogy miért. Azért, mert a kereszténység ennek az ellenkezőjéről szól. A Bibliát nem a fogyasztói társadalom szellemében írták. A Biblia szerint nem az a lényeg, hogy engem szolgáljon mindenki. És az az ember, aki Jézus Krisztusban csupán az ő igényeinek a kielégítését látja, az az ember téved, és nem találkozik Krisztussal. Pedig ez a gondolat meglehetősen fertőz. Ma nagyon sok olyan evangéliumi karizmatikus csoport van, aki vallja az úgynevezett bővölködés teológiáját. Eszerint így gondolkodnak ezek az emberek, mivel az Úr a Föld és annak teljessége, Jézus pedig, most tessenek figyelni, így szokták mondani, a miénk lett, nem azt mondjuk, hogy mi lettünk Jézuséi, hanem Jézus a miénk lett, tehát ezért az az ember, aki Krisztussal jár, annak bővölködni kell itt a Földön. Magyarul ez azt jelenti, hogy Jézus minden igényemet kielégíti. Jézusnak nincs más dolga ezen a Földön, mint szétnéz, és azt látja, hogy ez a Szigeti Jenő milyen remek ember, és ezért puff, nyakamba egy csomó áldást. Ha így gondolkodom Jézusról, Jézussal nem találkozom. És ez ennek a szakasznak az igazi mély üzenete. Mert itt pontosan a fordított helyzetről van szó. Pál halálos veszedelemben van, ma úgy mondanánk egy konstrukciós per áldozata, hiszen elmondja azt, hogy ő Krisztusért szenved, ő semmi rosszat nem tett, ő tulajdonképpen az emberek javáért munkálkodott az evangéliummal, hogy megismerjék Krisztust, és ezért halálos veszedelembe kerül. És most vége ennek a halálos veszedelemnek, és nem azt mondja Pál, hogy én, hol van az a rehabilitációs bizottság, ahol rehabilitálnak engem, hol kapok ilyen meg olyan kitüntetést azért, hogy én egyáltalán kibírtam azt a sok, rengeteg mocskot, rosszat, amit a sátán, az ördög, meg ezek az ördögi emberek rám tettek, hanem Pál szíve tele van örömmel. Hogy a börtön az nem egy zsákutca volt, hanem a börtönön át az Isten útja vezetett. Pál azt látja, hogy nekem dolgom volt a börtönben, oda valamiért el kellett mennem. Mert nem az a lényeg, hogy Isten szolgálja az én énemet, és itt a földön én úgy érezzem magam, mint a mennyországba, és a lábamat a kőbe meg ne üssem, ugye elplanírozza előttem az utat, Héber szó pontosan ezt jelenti, elsimítsa előttem az utat valami angyal sereg, hogy én masírozzak gyönyörű szépen, hanem pontosan fordítva. Krisztus tudja, hogy a börtön is fontos, mert ott is az ő munkája volt. Nem csak nekem fontos, a börtönnek is fontos volt, hogy én ott voltam. És erre Pál életében, Pál és Sílás életében van is példa éppen a Filippi börtön jelenet, nem? Milyen különös az a jelenet? Ott vannak Kalodába, én egyszer voltam Kalodába, persze nem büntetésből, csak rám rakták a fiúk, egyszer voltunk egy múzeumba, ahol ki lehetett próbálni a kalodát, és rám raktak egy kalodát, egy ilyen hegedűt, ezt úgy hívják, azt a kaloda formát. Hát mit nem mondjak, nem volt valami jaj, de kényelmes dolog. Pár percig se benne lenni, amíg ki nem engedtek. De hát gondoljuk el, hogy ilyen kalodába ott vannak a rabok, megbilincselve a falhoz. A Filippi börtönben. És énekelnek, és megmozdul a föld, és lehullanak a bilincsek. És ebben a történetben az az érdekes, el lehet az apostolok cselekedetébe olvasni, az a különös, hogy a börtönőr akar öngyilkos lenni, nem? Az esik kétségbe, családjával, jaj, mi lesz most, elmennek a rabok. És akkor Pál és Sílás vigasztalja atyám fiai, mondja a börtönőrnek, hát azért ne ijedjetek meg. Ugye milyen érdekes? Pál maga is átélte, hogy a börtönben valamiért van. Nem egy véletlen volt, nem egy rövid zárlat volt, nem arról van szó, kérem szépen, hogy most ugye az Isten ügye zavarba jött, mert a sátán olyan erős volt, hogy Pált elvitték börtönbe, borzalmas, és essünk kétségbe testvéreim az Úrban, hanem arról van szó, hogy Pál rájön arra, hogy a börtön az egy szükséges része az én utamnak, mert dolgom volt a börtönbe. Dolgom volt a börtönbe. Most én ott kellettem, mint szolga a börtönbe. Mert Isten azt akarta, hogy a börtönbe szolgáljak. Az ember kilátástalannak tűnő helyzetben csak az apostol módján talál meg két nagyon fontos dolgot, az örömet és a remény. Én azt hiszem, hogy a mai kereszténységből pont ez a kettő hiányzik. Az öröm, meg a remény. Van egy sóhajtozó kereszténység körülöttünk. Ezek a sóhajtozó keresztények mindig úgy érzem, hogy kaparják körömmel az üvegfalat. Fel akarnak mászni a falon, és nem megy. És sóhajtoznak, és irtóra le vannak törve, és minden bajuk van, és szidják a sátánt, az borzalmas ez az ateista világ, borzalmas az, hogy most is tele vagyunk bajjal, hogyha panasznapot tartanánk, hónap reggelig itt lehetne menni, még körbe mondanánk a panaszunkat, nem? Én az élen lennék, nehogy azt higgyétek, hogy én nem. Nem ez a bajunk? Közben két dolog vész el. Az öröm és a reménység. És most mondjunk egy nagyon érdekes dolgot. A Krisztus váráshoz pontosan ez a kettő tartozik hozzá. Öröm nélkül csak ítéletet lehet várni, és én nem ítéletet várok. Vagy ti igen? Reménykedni öröm nélkül nem lehet. Reménység nélkül pedig nincsen hit, és nincsen szeretet. Szeretet által munkálkodik a hit, de hinni és szeretni csak reménykedve lehet. Ha nem reménykedsz, akkor nem tudsz szeretni se, hinni se. És itt gyenge a mi kereszténységünk. Az öröm oka az nem a külső körülmények kedvező alakulása Pálnál. Tehát Pál nem azért örül, mert jó kényelmes börtönt kapott. Igaz, hogy börtönben vagyok, testvérek, de ilyen kényelmes ágyam nem volt. Vándorlások során én sokkal keményebb földön aludtam, mint a börtönben. Ott egy jó kis nyoszolyám van. Nem ezért örül Pál. Nem a külső körülmények miatt örülünk igazán. Hanem Pál azért örül, mert valami a gondolkodási módjába történt. És mi el szoktuk felejteni, hogy a megtérés az gondolkodásbeli megújulás. Hogy az a szó, közismert ez a görög szó is, hogy metanoia, nagyon sokszor leírják keresztény lapok, ami azt jelenti, hogy megyek erre, és akkor hátraarc, megyek visszafele. Ez a metanoia, ez a 180 fokos fordulat. Csak azt elfelejtik leírni, hogy a metanoia az nem a fizikai 180 fokos fordulat, hanem a gondolkodásmódbeli 180 fokos fordulat. És sokszor úgy akarunk megtérni erőből, hogy itt belül nem fordul meg a gondolkodásmódunk, csak a cselekedeteinket akarjuk megfordítani. Ez éppen olyan, mintha a kormányt nem fordítod meg, hanem lükvercbe kapcsolsz. Sok ember az menne erre, de azt mondja, jaj, ott az, a kárhozat, ezért hát így hátrálva megyek, és nem pedig odafordulva Krisztushoz. Mert a gondolkodási módunk nem újul meg. Az öröm az akkor jön létre, amikor a gondolkodás módbeli megújulás 180 fokos fordulat bekövetkezik. És sose szabad elfelejteni a másik. A reménység az nem a földiekre, nem a sorsom jobbra fordulására vonatkozik, hanem a reménység az Krisztus ügyére néz. Ez azt jelenti, hogy én amikor reménykedek, nem azt mondom, hogy hát kérem, elment ez az év, hát jövőre egy kicsit jobb lesz. Kevesebb adót fogok fizetni, több lesz a pénzem, hát egy kicsit jobb lesz. Ez a földi remény. Ez a földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, mit terem magának a boldogtalan, hogy mondja Csokonai, és mint védangyalának hódoluntalan. Ez a mi sima szája kecsegtet, ez a mi kétes kedves csepek. De ezt ennél el kell mondani, Csokonai nagyon jól megfogalmazta. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. A reménység nem ez. A reménység az, hogy bármi történik velem a jövő évben, Krisztus áll az út végén, és Krisztus jön velem az úton. Nem? Annak a felismerése, hogy ami történik én velem, az nem véletlenül van. Még akkor is, hogyha valamit rosszul csinálok. Héten valahol beszélgettünk erről, és valaki megkérdezte, na és mi van akkor, hogyha én valamit rosszul csinálok? Akkor is Krisztus velem van? Ó, hogyne, természetesen. És akkor is Jézus velem van, ha megengedi, hogy neki menjek a falnak. Akkor is velem van. De én tudom, hogy Jézus velem van, akkor rögtön megkérdezem, hogy miért volt ez, mire akar megtanítani, hogyan akar tovább vezetni engem, és hol van Jézus az én életemben. Nekünk nem az a bajunk, hogy vannak bajaink, hanem az a bajunk, hogy a bajunkban elfelejtjük, hogy ott van Jézus, és meg kellene éppen kérdezni tőle, hogy most ez miért van? Mert most van itt a vizsga ideje. Most kellene megtanulni valamit, amit nem tudunk. Ezek azok a gondolatok, amik itt ebben az igében megvannak. Nézzük csak, hogy mit mond ez az ige. Mert miről is van szó? Úgy kezdhetem, mint ahogy ez az ige ebben az új fordításban. Miről is van itt szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztus hirdettetik, és ennek örülök. A gyülekezetben van egy helyzet. Vannak, akik azt mondják, hogy Jézusra hivatkoznak, csak jézusi módon nem élnek. Hát ilyenek már akkor voltak a kereszténységben. És sokan azt mondják, ez borzalmas. Ez az atyafi biztos nem is hisz. Nagyon könnyű mondani, csak nagyon nehéz meglátni, hogy mikor hisz egy ember, és mikor nem hisz egy ember. Én ezt onnan tudom, mert én magamról is nehezen tudom megmondani. Van egy adivers, ez nagyon kedvenc adiversem, csak egy sort idézek belőle. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mi is a hit? Állandóan ott vannak a kétei madarai, mindig eszembe jut Ábrám, ugye emlékeztek az áldozatnál, amikor ketté vágta az áldozatot, és napestig űzte a fekete madarakat, akik el akarták vinni az áldozatot. És akkor egész este volt már, amikor a madarak is elhaltak, ő már fáradtságtól összerogyott, amikor az Isten, mint egy tüzes kemence, elment az áldozatok között, a kettévágott áldozati állatok között, és megemésztett mindent. Valahogy így van a hittel is. Mi nekünk újra és újra kételjeinkkel kell megharcolni a harcot. És éppen ezért nekünk nem a másik hitének a méricskélése a lényeg, hanem hogy Krisztust hirdessük. Mi az a Krisztus evangéliuma? Az, hogy Krisztus jelenlétének a tudatában éljünk. Az, hogy újra és újra el kell, hogy fogadjam, hogy nem véletlen az, ami velem történik. A hívő embernek a legnagyobb baja az, ha úgy gondolja, hogy véletlen, ami történik vele. Mert hogy mondja itt tovább? Krisztus hirdettetik, és ennek örülök. Sőt, mind inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik. Bármi történik velem, bármi történik a gyülekezetben, a gyülekezeten kívül, bármi jön, ami elhangzik, ami történik velem, ami talán fáj, vagy aminek örülök, bármi. Ha én reménységbe élek, tudom, hogy ez valahol az üdvösségemre válik, mert nincsen véletlen az én életemben. Üdvösségemre válik mindaz, ami velem történik. De hogyan? Van ennek két eszköze. A ti könyörgésetek, és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. És ez egy nagyon különös dolog. Megmondom őszintén, hogy erre nem gondolnánk. Hogy ahhoz, hogy én az én életemben Krisztus tervei valósággá legyen, az a megváltási terv, ami nem csak ám egy általános megváltási terv, hadd mondjak erről egy mondatot. Mi keresztény emberek sokszor ott tévedünk, hogy azt gondoljuk, hogy van egy általános megváltási terv, és kész. Ezt el kell fogadni, és akkor kész. Nem. Istennek van egy rád lebontott megváltási terve, nem? Hát nézd vissza az életedbe. Idáig véletlenül értél? Véletlen, hogy itt vagy? Nézd vissza az életedre. Én nagyon sokatok életéből ismerek epizódokat, és tudom, rátok nézek, tudom, a szemetekből látom, hogy nem véletlen volt az életetek eddig. Hát most gondoljátok el, ha Jézus eddig a mai napig csinált valamit a mi életünkben, sőt vezetett, csodálatosan vezetett bennünket, nem? Most ma abba hagyja? Hát ha ő elkezdett valamit, akkor nem fogja ezt végbe vinni? Hát akkor hol a baj? Hol a bizonytalanság? Hol az én üdvösségemnek a nagy kérdőjele? Hol az üdv bizonytalanság, amiben nagyon sok keresztény ember szenved? Hát Jézus véghez viszi ezt. Csak ez az kell, hogy én felfedezzem, hogy Jézus ott van köztünk. Jézus a te mindennapi dolgaidban ott van. Ne szégyellj arról beszélni, hogy jaj, most tudom, ma reggel rohantam a vonathoz, és valahogy elaludtam. Fáradt voltam nagyon, tegnap elaludtam. És később ébredtem fel. És jaj, az orrom előtt elmegy a busz. Tudom, hogyha a következő busz nem érem el, akkor baj. Rohanok, erre otthon hagytam a zsebkendőimet. Vissza kellett mennem. Na most már biztos lemaradok a vonatról. Most véletlenül késett a busz, nem? És véletlenül ez a késés pont elegendő volt ahhoz, hogy pont elérjem a vonatot, és amikor már a keleténél kiszálltam, kényelmesen sétáltam, mert tudtam, hogy megvan az a 4 perc, ami szükséges ahhoz, hogy odaérjek a vonathoz. Kényelmesen sétálva odaértem. És arra gondoltam, hogy hálás vagyok neked, Istenem, hogy te valamit csináltál, lehet, hogy ezt senki nem vette észre, csak nekem nagyon fontos volt, hogy elérjem a vonatot. Most ezt én nagyon szégyenkezve mondom, hogy ilyen kis tapasztalatom van ma. De ez nekem nagyon fontos, hogy Jézus ma megint üzent, hogy ott vagyok veled, ott ülök a vonaton is. Nem? Ott leszek veled is. És ki tudja még, az örökké valóságunk keresztül fogjuk tanulmányozni, hogy Jézus hogy volt velünk ott a mi mindennapi életünkben. És ezért viszont 2 dolog szükséges. Egyedül nem lehet üdvözölni. Mi az, hogy a közösség titka? A közösségen azt szoktuk érteni, jó sok tag van a gyülekezetben, akkor ugye közösség, összeér a válunk, az Isten tiszteleten, hát már közösség vagyunk, nem? Éppen olyan, mint hogyha a házasságnál azt látjuk, hogy az a közösség, hogy elmentünk az anyakönyvvezetőhöz, és van papírunk róla. Igaz, hogy közben ütjük, verjük egymást, de hát van papírunk róla, nem? Hát közösség, házasság vagyunk. Tudja, hogy nem az. A közösség az az, hogy Krisztussal mindig a fele baráton keresztül, a másik testvéren keresztül találkozunk, nem? Mert ez a másik testvér rám szorul, pontosan nem én rám, hanem arra a Krisztusira, ami bennem van, illetve azt, ami bennem van Krisztusi, csak akkor veszem észre, hogyha a másik testvér felé közvetítek valamit, nem? A másik ember embere leszek. Isten nem azt akarja, hogy angyal legyek. Isten azt akarja csak, hogy ember legyek. Nem angyalokból van kevés ezen a földön, nem tudom hány angyal van, biztos nagyon sok. Emberből biztos kevesebb. Nem? Isten azt akarja, hogy ember legyek. És itt a lényeg. És ezért mondja azt, hogy úgy válik üdvösségetekre, hogyha ti is ott könyörögtök. Nem azért kell könyörögni a másikért, mert az Úr elfelejti, hogyha én könyörgök magamért, hanem arról van szó, hogyha te könyörögsz, értem, én imádkozom, érted, és együtt beszélgetünk Istennel a te vagy az én ügyemről, akkor ennek van egy csodálatos következménye, én és te közelebb kerülünk egymáshoz, nem? A missziónak van egy alapelve, ezt el szokták felejteni. Ne beszélj addig Krisztusról egy embernek, még Krisztussal nem beszéltél róla. Értitek, hogy ebben mi van? Mert hitelképtelen lesz. Ezért tartozik hozzá az egymásért való imádkozás. Nem Istennek van szüksége, mert ő a gondolatainkat is ismeri. Nem úgy van, hogy Isten azt mondja, na, hány decibel az az imádság, vagy nem tudom én, mivel lehetne mérni, amit mondanak, ha hangosan imádkozik 50 ember egyszerre valakiért, na hát azt már meghallgatom. Ha 49, akkor már nem. Ez túl kicsi. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy nekem van szükségem, hogy összeforjon a másikkal a szívem, és észrevegyem, hogy bennem ott van Jézus. És Jézus itt van köztünk, és Jézus az a mi ügyünk. Nem egyszerűen csak valahol odafent van, Jézus az itt van köztünk, Jézus a mi ügyünk, Krisztusban élünk. Ha veszekedünk, akkor is ott szomarkodik köztünk Jézus. És ha örülünk, akkor is ott van közöttünk Jézus. A másik pedig azt mondja, és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. A Jézus Krisztus lelke a Szentlélek. És hogy van jelen a Szentlélek a gyülekezetben? Ó, hát ezt a karizmatikus mozgalmakból tudjuk. Érzelmeinken keresztül, ugyan feldobottak, mert happy vagyunk. Így van jelen Jézus lelke, a Szentlélek. Nem. A Biblia azt mondja, hogy két formája van a Szentlélek jelenlétének. Az egyik a gyümölcs, a másik az ajándék. A gyümölcs az, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket, mondta Jézus. Ez a hegyi beszédre megy vissza. És Pál megmondja, hogy a lélek gyümölcse az micsoda? Az a szeretet. A szeretet az nem csupán érzelem, a szeretet pontosan az, amiről beszélünk, az egymásért tenni tudás. A másik, a lélek ajándékai, az egyik az mindig egyes szám, tessék megnézni a galáciai levélben, nem úgy van a lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, hanem úgy van, a lélek gyümölcse a szeretet, aminek a megnyilvánulási formája az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség és a mértékletesség, és még ezer más. A lélek ajándéka pedig az a kéz és láb, amivel cselekedhetek a másikért. De hogyan? Ez a lélek ajándéka, ez nagyon érdekes. Ki kapja a lélek ajándékát? Mondjuk én kaptam a tanítás lelki ajándékát ma estére. Ki kapta? Én. De miért? Kiért? Értettek, nem? És ebben a teremben mindenki kapott valamilyen lelki ajándékot az életébe, ma este is. Ott van az életébe. Mindenki. Akár hiszed, akár nem, akármilyen hitetlenül nézel. Nem egy formát, mert olvassátok el 1 Korintus 12-t, hogyha mindenki, az egész test fül volna, kéz volna, láb volna, akkor nem test volna, hanem nyomorék volna az ember, nem? Mindenki kapott másfélét az Istentől. Miért? Azért, hogy szolgáljunk vele a másiknak, nem? Isten neked adta a másikért. Ez a lelki ajándék. Isten neked adta a másikért. Mert ha nem adod oda a másiknak, akkor te vagy az egy talentumos szolga. Elástad, megőrzöd, nem használod, nem? Ezért rajtad csattan az ostor, hogy így mondjam. Amikor én imádkozom, vagy megértem az életem, akkor nem csak azt értem meg, hogy na ez miért történt velem, hanem mindig kinyílik a szemem, és meglátom azt, hogy jaj, ezért most tudok valamit tenni. Jöttetek már úgy az Isten tiszteletre, hogy jaj, de jó, most találkozom azzal, van egy mondat, amit el kell neki mondanom. Vagy van valami, amit adni kell neki. Van valami, amit tenni kell érte. Ugye milyen nagy öröm ez? Itt éli át az ember, hogy nem hiába él. Itt leesik rólunk a fáradtság, leesik rólunk a rossz hangulat, minden. És épül a közösség, nem? A közösség az ebből áll, nem másból. Épül a közösség. Na nézzük tovább az igét. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Ugye itt azt mondja Pál, hogy pontosan ez a reménységemnek a célja. Ha én ezt végig gondolom, akkor az én életem nem az én ügyem csupán. Mondok egy nagyon csúnya mai szót, nem önmegvalósítom magam. Mert az életben nem az a lényeg, hogy én önmegvalósítom magam, hanem a lényeges kérdés az, hogy kinek van rám szüksége, nem? Az életben rengeteg ilyen önmegvalósított ember van, aki a kutyának se kell, nem? És ezek az emberek, akik tragikusan összeomolnak, nem? Az életben nem az a lényeg, hogy önmegvalósítom magam, hogy én most mit csinálok magamból, hogy menedzselem magam, ezt így szokták mondani, meg hogy menedzseljük a karrierünket, állandóan ezzel van tele minden, nem? Mivel az önmenedzseléssel. Ez a fogyasztói társadalomnak az ostobasága, nem? Hanem pontosan arról van szó, ha én odaadom magam Krisztusnak, akkor ez nem ilyen nyögvenyelős szolgálat, ó, jaj, nekem szolgálnom kell. Tudom, hogy ez sokszor megkísért. Higgyétek el, sokszor vagyok, hogy ó, jaj, ma prédikálnom kell. És akkor ide kényszerítem magam, és akkor a Jóisten elkezd használni, és akkor elfelejtem ezt az egészet, és sokkal frissebb vagyok a végén, mint az elején voltam. Ezt nem lehet ám fizikailag megmagyarázni, hogy a csodába lehet. Van, hogy mit tudom én, egy szombaton négyet prédikálok, és a negyediknél sokkal frissebb vagyok, mint az elsőnél. Az elsőnél még nyögtem, hogy jaj, mi lesz velem majd a negyediken. Vagy órát tartok, ugyanezt átélem. Ez csak akkor megy, ha én odaadom magam Krisztusnak. Mert ha én odaadom magam Krisztusnak, akkor én nem ilyen rabszolgai munkát végzek, hogy ott áll három arkangyal géppisztollyal, és lelőlek, hogyha nem csinálod. Ne halagudjatok, hogy így mondom. Hanem ebbe van az életed értelme. Hogy de jó, hogy ma érted. És azért jó, hogy értem, mert annak a másiknak egy mosolyt tudtam fakasztani az ajkán. Vagy segíteni tudtam egy gondolattal. Adni tudtam magamból valamit, ami nem is az enyém, mert felülről kaptam, nem? Nem én adtam, hát én kaptam, hát a lélek gyümölcse az, amit adok, nem? Ez nem az én gyümölcsöm. Az a lélek gyümölcse, a talentum se az enyém. Ezek csóró szegény emberek voltak, az Úr kiosztotta a talentumot. Ötöt ednek, egyet annak. Nem az enyém. Ugye, hogy mennyire más lesz az életszemléletünk, mint a fogyasztói társadalom életszemlélete, ha észreveszünk, hogy Jézus velünk van? És akkor ennek az a következménye, hogy bármi történhet. Meg is halhatok. Ha Isten így látja jónak, hát akkor mit rukkapálok? Sőt, Pál azt mondja, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Hát erről aztán rengeteg magyarázat volt az írásmagyarázók sorában. Több százat tudnék sorolni, hogy mi mindent mondtak erről, pedig ez a mondat csak együtt érthető. Pál itt nem valami nagy pessimizmussal azt mondja, hát már én annyira fáradt vagyok, hogy bárcsak halnák meg. Ezt sokszor szoktuk mondani, nem? Lehet, hogy csak én, de az vesse rám az első követ, aki még nem mondta ezt. Legalábbis 16 éven felül már szokták mondani. Legfeljebb úgy, hogy vizsga előtt tudják meg, most ilyen vizsgalázban vagyok, vizsga előtt tudják, mondják, hogy jaj, csak egy nappal öregebb lennék. Pedig valami másról van szó. Azt mondja, nekem élet a Krisztus. Akkor még a meghalással sincs semmi baj. Miért? Hát nem én vagyok az én életem ura. Jézus az életem ura. És ha Jézus úgy tudja, hogy úgy akarja, hogy én most készen vagyok az üdvösségre, akkor elveszi az életem, és akkor, hogy is mondja itt? Úgy mondja, hogy Krisztussal leszek mindenkor. Ezt átéljük, mert ugye ha meghalunk, elalszunk egy olyan, mint egy szempillantás, nem? Én hiszem, hogy ez én édesanyám üdvözülni fog, és ő most nem tud semmit, nem tudja, hogy mennyi idő van. A feltámadáskor azt fogja mondani, jaj, de jót aludtam, kisfiam. Nem? Ezt fogja mondani. Szóval tudjuk így élni az életünket? Ezt végig gondoljuk, egy csomó-csomó konfliktus helyzetünk, amit magunknak csinálunk, nem? Karrierbeli, pozícióbeli, ilyen meg olyan látszatbeli, hány ilyen ostobaságot hordozunk az életben, ez mind úgy szétporlik, mint a semmi, nem? Szétporlik, mint a semmi. Egyedül azt jelenti Krisztussal lenni, hogy Krisztus az én célom. És ezt nem kolostorba kell megélni, ott kell élni az életben, ahol élek. Barátaim között, a munkatársaim között, nekem ott az egyetemen, nektek ott a munkahelyeteken, ott kell Krisztussal élni, mert Krisztus tudja, nem? Nem ezen kell, hogy a fejem fájjon. hanem szemgyógyító íra van szükségem, hogy őt lássam. Nekem élet kell, hogy legyen a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy az én életem valóságában kell Krisztussal számolni. Nem szabad számüzni Jézus Krisztust a mennybe, ott csak ott fenn van Jézus. Éppen a vizsgálati ítéletet végzi, ezt ugye nagyon jól tudjuk, most nagyon el van foglalva, és mi itt küzdünk, mi küzdjük a nagy küzdelmet itt a földön, és hol van Jézus ma? Nincs veled? Hát ő azt ígérte, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, nem? Ezt nem komolyan mondta Jézus? Azt mondta, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ha időm engedi. Ugye, mert ezt így szoktuk mondani. Így mondta Jézus? Nem. Hiszed azt, hogy Jézus ott van az életedbe? És azt mondja, ha pedig életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor azt mondja, én nem tudom, hogy mit válasszak. Nekem jobb volna letenni az életem, jobb volna, ha az Úr azt mondaná, hogy nem kell ma annyit gyalogolnod, Pál. Ugye mondtam a múltkor, hogy hány ezer és ezer kilométert gyalogolt az a szegény Pál élete során. Biztos jobb volna. De Uram, de te tudod jobban. És hogyha rátok nézek, mondja a gyülekezetnek, és itt jön a gyülekezet imádságának a lényege, akkor meg örülök, mert valamit az Úr el akar intézni rajtatok, rajtam keresztül. De ha valamit én használni tudok, még hasznomat tudjátok venni. És akkor azt mondja az apostol, erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. És ez a cél. A keresztény ember optimizmusa az, hogy együtt maradok mindnyájatokkal, mert igenis rajtam keresztül az Úr valamit akar adni nektek, és én nekem is nagyon sok mindent kell még kapnom az üdvösségemhez tőletek. Ez egy viszonyos dolog. Nem furcsa az, hogy az apostol azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy imádkoztatok értem, mert ez szükséges az én üdvösségemhez. És ez így van. Hogyha ezt nem veszük észre, hogy ez egy kétirányú utca, akkor mi hasonlítunk, és sok ilyen keresztény ember van, ugye emlékezzünk, hogy még régi épületeken lehet látni ilyen atlaszokat, akik ugye az erkélyt tartják a vállokon. Meg a görögöknek van egy pár nagyszerű szobor a barokkorból, ahol az atlasz a vállán tartja a földgolyót, és majd összeroskad a hatalmas teher alatt. Sok ilyen álkeresztény van, nem véletlenül mondom álkeresztény, aki azt hiszi, hogy ő hordozza a megváltási tervet. Az ő segítsége nélkül Isten se tudna semmit se csinálni. Ugye? Mi ebbe a baj? Az a baj, hogy nem látja, hogy én vagyok a Krisztus eszköze. Én vagyok Krisztusban, nem Krisztus van csak én bennem, hanem Krisztusban vagyok én. Én odaadtam magamat úgy, ahogy vagyok, ő tudja, hogy én mit bírok, tudja, hogy mi a dolgom, és kész. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez úgy is igazán, hogy utóbbi időben nagyon sok dolgom volt, azt mondtam, mindenre van időm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így is igazán. Elhiszitek? Csak oda kell adni az életünket Krisztusnak. És ezért mondja Pál, hogy erről meggyőződve tudom, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötekre. Ahol Krisztus van, ott növekedés van és öröm van. Ahol nincs növekedés és nincs öröm, ott ebben a szemléleti módban van a hiba. Nem azért nincs növekedés, mert olyan gyarlók vagyunk, atyafi. Meg annyi dolgunk van, meg leköt a világ, meg ezer ilyen frázis szoktunk mondani, ezek mind frázisok, mindben van egy kis igazság, és mind nem igaz. Mind az igazság elpalástolására való. A baj az, hogy ott, ahol vagy, nem veszed észre, hogy Krisztus ott van. És nem veszed észre, hogy Krisztus használni akar téged. A másikért, önmagadért, a testvéredért, az idegenért, bárkiért. Ahol vagy, Krisztus használni akar téged. Legyen az börtön, vagy jó dolog, legyen az munkahely, vagy család. Krisztus használni akar téged. Így Azt mondja, még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Hát ez a dicsekedés, ez a kakaumá, így van görögül, ez megint sok fejtörést okozott a különböző ilyen-olyan-amolyan igemagyarázóknak, és jogosan, mert mi ezt a dicsekedés szót, ezt egészen másképpen értjük, mint az ókori ember. Erről a dicsekedésről én most csak annyit szeretnék mondani. A dicsekedésnek nem az az alapja, hogy én mit csinálok, hanem az, hogy dicsekedni a Krisztusban lehet. Ezt azért mondja Pál, mert a dicsekedésnek az alapja, hogy Jézus valamit tesz én bennem, én velem, én általam. Tehát Jézust értéknek ismerem fel a mindennapokban. Nem az emberi teljesítmény teremt alapot a dicsekedésre, hanem az, hogy Isten meg nem érdemelt kegyelme valósággá lesz. Isten kegyelme elkezd hatni. És a dicsekedni az nem nagy szavakat mondani, ahogyan a mindennapi életben mondjuk, hanem ez a kakaomája az azt jelentette, hogy én állandóan Krisztusról beszélek, nem magamról. Hogy én nagyapó vagyok, ugye 7-szeres nagyapó, és óhatatlan, ma vizsgáztattam 3 kismamát, ezek továbbképzősök. Gyesen vannak, és mind a 3 évfolyamtársak is voltak, és visszajöttek továbbképzésre, és rögtön elkezdtünk a gyerekekről beszélni. Én az unokáimról, ők a gyerekeikről. Azt a dicsekedést hallottátok volna, nem? Miért? Mert valaminek örülünk. Én azt hiszem, hogy éppen az a baja a kereszténységnek, hogy ez a fajta dicsekedés nincs. Hanem helyette dicsekedünk, hogy milyen címünk van, meg milyen pozíciónk van, amihez Krisztusnak semmi köze, nem? Milyen cafrangot adunk egymásnak, ahhoz nincsen köze Jézusnak. Jézusnak ahhoz van köze, ami rajtunk keresztül történt. Nézzétek meg, hogy milyen keveset beszélünk tapasztalatokról, nem? Milyen keveset beszélünk arról, hogy Jézus az elmúlt héten hogy vezetett bennünket, nem? És mennyit beszélünk arról, hogy mi mit csináltunk. És hogyha véletlenül úgy megkérdezitek, na és hol volt Jézus, akkor jön egy ilyen dadogás, ugye? Pedig hát ez lenne a lényeg, nem? Hogy Jézus hol volt az elmúlt héten az életedben, nem? Ez a dicsekedés. Vedd észre Jézust az életedben. Pál dicsekedése nem kérkedés, hanem Isten cselekvő kegyelmének a megvallás. Ezt jól jegyezzük meg. Pál számára a dicsekedés az nem kérkedés, mert a kérkedésnek az a lényege, hogy én mit csináltam. Tehát a kérkedésnek az énem az alanya, aki cselekszik. Ennek a dicsekedésnek meg Krisztus az alanya, méghozzá úgy, hogy Isten cselekvő kegyelmét vallom meg az én életemben. Én nem azt mondom el, képzeljétek, Ausztráliába egy atyafi ezt meg ezt tudta csinálni. Nem vagyok Ausztráliába vagy a Tűzföldön. Az én életemben mit csinált Jézus az elmúlt héten? És ez a lényeg. Így hát ez a szakasz tanít. Az ember életében a szenvedés az nem cél. A szenvedés nem is büntetés. Hanem a szenvedés olyan út, ahol mindig rádöbbennünk arra, hogy Krisztusra szükségünk van, és rádöbbennünk arra, hogy Krisztus jelen van ebben a szükségben. És azért van az, hogy nem kipihepárnázott úton járunk, és az angyalok simogatják előttünk a göröngyöket, hogy megnősük lábunkat a kőbe, hogy valahogyan úgy van, hogy amikor valami fáj, akkor egy kicsikét jobban észrevesszük, hogy Jézus ott van velünk az úton. Most már csak az a feladatunk,

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat. Azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá: nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám: elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szőnlét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad. És könyörgen Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangélium mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is, sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Ne keressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak. Hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéjéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedre. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját. Te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése, és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terájad az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosította biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk, és váradalmunk összeomlott. De, ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengere. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók süllyesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvötlen. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot. Ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
1: Én ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
0: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről, a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségei között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat lett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás, itt a hal gyomrá. Ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől. És ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító jött. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten templom. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét. És nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem. Sarak aljába sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével, ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt, ma is testvéreim, átkarolva üdvözítünk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba. Ha megtanul ellátni Isten templomáit, nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi betületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni, és elrejtőzni az ő szín elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen. Azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalom tétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja, önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babics Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: És mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavait. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepe. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr áld szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást, az Úr át szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk, nagyon testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten a szerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe, hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem! Börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Isten? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet. Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten

oly gazdag, és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk, Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk, Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, Atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért. Ennek a helyiségnek határaiért. Amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helyiségnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed. A jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Egy különleges nap a mai a kolozsvári Reménység hangja rádió magyar adása számára. A nevem Szász Károly Zsolt, egy új műsort kezdünk, és sok szeretettel köszöntöm a beszélgetőtársamat, Filip Istvánt, a hetednapi adventista egyház kolozsvári magyar gyülekezetének lelkipásztorát. Isten hozott.
2: Köszönöm szépen.
1: A világ reménye. Mitől annyira különleges Jézus?
2: És nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten, olvassuk Ézsaiás próféta könyvében. Ezt az ígét feleleveníti Máté evangélista is, és ezzel vezeti be az Úr Jézus Krisztusnak a megjelenését, szolgálatát és az eljövetelének az okát és célját. Jézus Krisztus egy volt kezdettől fogva az Atyával, öröktől fogva, és azért jött Jézus a földünkre, hogy az Atyának a lényét, a jellemét, a szeretetét kinyilvánítsa a bűnös ember irányába. Ezért mondjuk, hogy Jézus eljövetelének az oka és a célja az, hogy velünk legyen az Isten.
1: Tehát amikor Jézus azt a nevet kapja, hogy Immánuel, akkor nem csak a megszólításra kapja ezt a nevet, hanem annak az üzenete, hogy Jézusban velünk van az Isten.
2: Tulajdonképpen a bűn miatt az emberiség elszakadt Istentől, és nem csak, hogy elszakadtunk kapcsolati szinten, hanem nem is láthattuk, nem is ismerhettük már az ő arcát. A minden jónak ellensége, az a régi kígyóm, ördög és sátán, megtett mindent arra nézve, hogy az Atyáról való fogalmat elmossa az emberekben. Ezért volt szükséges az, hogy eljöjjön az, aki leginkább ismeri az Atyát, Jézus Krisztus, az Istennek egyszülött fia, és bemutassa nekünk az Atyát úgy, amint van. Irgalmas és kegyelmes Isten, hosszú tűrő. Az Atyának szeretetét, az Atyának lényét jött megmutatni nekünk, és ezáltal Jézus bejövetele által a világunkban egyrészt velünk van az Isten, másrészt pedig azt a fogalmat, azt az ismeretet birtokolhatjuk Jézus által, amelyet elveszítettünk, és amelyre szükségünk van, hogy felemelkedhessünk életünkben.
1: Tudod, nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy van velem valaki, egyedül vagyok, a Jóisten magamra hagyott is. Amikor azt olvassuk Jézusról, hogy velünk az Isten, ez valami rendkívüli. Amikor hát Jézus itt járt köztünk a földön, akkor igazából azt tartott a szem előtt, hogy bemutassa az Atyát, aki nincs távol tőlünk, még ha a világ bűnbe is esett, hanem az Atya velünk van. És ennek bizonyítéka az, hogy Jézus itt van, és eljött, és velünk az Isten. Nem hagyott magunkra. Íme ő ezt bebizonyítja, és be is mutatja az Atyának jellemét, amit a bűn annyira beszennyezett.
2: Zárójelben mondanám el, hogy amikor Jézus a tanítványait elhívja, Márk evangélista így fogalmazza, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek, és elküldte őket utána. Szóval a tanítványok elhivatásának is az első célja az volt, hogy Jézussal legyenek, és csupán utána kapják a küldetést. Másrészt, ha Jézus születésének történetét felelevenítjük, amikor az angyal megszólítja Máriát, vagy Józsefet, elmondja nekik azt, hogy Jézusnak, a születendő gyermeknek van egy másik neve is, Immánuel az ő neve. És végül mégis a Jézus nevet kapja Jézus. És ez a két név tulajdonképpen elválaszthatatlanul visszaköszön egymásnak. Jézus szabadítót jelent. Immánuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Más szavakkal Jézus a szabadítását azáltal végezhette el az ember irányába, hogy velünk volt, velünk lett. Ugyanakkor az, hogy Jézus velünk van, hogy ő Immánuel, a szabadítást is jelenti számunkra, a Jósuát, a Jézust. Tehát a közeledése által tulajdonképpen kiszabadított bennünket, és a szabadításában Jézus pedig velünk volt. Ezért csodálatos ez a név, hogy Immanuel, velünk az Isten, mert szabadítást is jelentett számunkra.
1: Amikor Jézus bemutatja az atyát, és így közel hozza az atyát hozzánk, és velünk az Isten, akkor érdemes megfigyelni, hogy az atyának milyen jellemét mutatta be. A János Evangélium a 17. fejezet 26. versében Jézus elmondja, hogy mindezt azért tette, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Tehát Jézus nem egy kegyetlen, kegyelmet nem ismerő, hihetetlenül tiszta és igazságos Istent mutat, aki nem törődik az emberek sorsával, csak a törvény betartásával, hanem egy olyan Istent mutat be, aki mi alatt tiszta, igaz és szent, ugyanakkor kész mindent megtenni azért, hogy az embert kiemelje a bűnnek a szennyéből, és felemelje arra a tisztaságra, amit elvár az embertől.
2: Nagyon szép az említett ige vers, egy másik vetületét is megragadnám, hogy az atya még jobban szereti a fiút, azért, mert a fiú leteszi az életét a világért. Ezáltal Jézus kifejezi azt is, hogy egy teljes hamis felfogás, hogy az atya csak a fiúban szereti a világot. Ellenkezőleg, az atya azért adta oda a fiút e világért, mert szerette a világot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem a Jézus kiengesztelése készteti az atyát arra, hogy szeresse a világot. Nem. Hanem ellenkezőleg, mert úgy mérhetetlen szeretettel szerette a világot, ezért odaadta az ő fiát, ezért mindent az ő fiában ideadott az emberiségnek. Szeret bennünket az Isten.
1: És a legnagyobb bizonyítéka ennek a szeretetnek nem csupán Jézus születésében látható, hanem meglátható Jézus életében, tanításában, de legfőképpen a Golgotai kereszt eseményeiben látjuk meg azt, hogy mennyire mély ez a szeretet. Tehát nem csak azt kívánta meg ez a szeretet, hogy közöttünk éljen a mindenható, hogy emberré legyen, és a teremtő teremtettként a teremtettei között éljen néhány évet, hanem ha kellett, és mivel kellett, végigment ezen az úton, és a legnagyobb áldozatot hozta, saját életét adta, meghalt, azért, hogy az embert megváltsa, ezzel bizonyítva az ő mérhetetlen nagy szeretetét.
2: Az emberiség számára az atya tulajdonképpen Jézust nem csak a múltban adta oda. Vagyis ennek nem csak egy múltba való értelme van, hogy odaadta, hanem bizonyos vonatkozásaiban Jézus, mivel hogy felvállalt örökre az emberi természetet, az atyának az adománya az emberiség irányában az ő fiában, ma is ugyanolyan érvényes, ma is adja nekünk a fiút. Amikor odaadta az ő egyszülött fiát, akkor teljesen, tökéletesen, örökre, és miért nem mondhatnánk azt is, hogy minden nap adja az atya az ő fiát mi nekünk, azért, hogy ő benne és ő általa életünk lehessen.
1: Isten maga a szeretet. És Isten bemutatja, hogy a szeretet milyen. Nem olyan, amelyik csak kapni szeretne, hanem a szeretet az egy önfeláldozó, önmagát adja, és abban leli teljességét, hogyha nyújtani tud valamit, ha adni tud valamit. És Isten ezt tette Krisztusban, ő a legnagyobbat adta. Pál apostol azt mondja a szeretetről, hogy nem keresi a maga hasznát. Ugye? Ez a szeretet, önfeláldozó.
2: És ez a szeretet tulajdonképpen felelhető mindenhol a világ mindenségben. A teremtett világban, amelyet maga Jézus Krisztus teremtett, János Evangélium első fejezetében is találjuk a gondolatot, hogy minden ő általa lett, ami lett, és nála nélkül semmi sem lett, vagy a Kolossei levél elején, hogy ő benne van minden, vagy a zsidókhoz írott levél első fejezetében, hogy ő, aki a világokat is teremtette. Szóval Jézus, aki megteremtette a világot, mindenre ráírta a szeretetnek a törvényét. És az az ökoszisztéma, amely fellelhető volt, vagy még mindig fellelhető világunkban, pontosan attól egy rendszer, hogy megláthatjuk, megfigyelhetjük, hogy minden mindennek ad. A fűszáltól kezdve, a legnagyobb tölgyig, az állatvilág parányi teremtéseitől a legnagyobbakig, minden ad, és minden adományoz. És az emberi szíven kívül ebben a világban semmi nincs, ami önmagának élne. Tulajdonképpen a teremtett világban fellelhetjük a szeretetnek a törvényét, ami az adományozásnak a törvénye, és ami az életnek, a megmaradásnak a törvénye. Ezt a szeretett törvényt láthatjuk az angyalok világában is. Az angyalokról azt jelzi fel az írás zsidókhoz írott levél első fejezetében, hogy szolgáló lelkek azok, elrendeltetve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát az angyalokat is Isten a szolgálatra állította be, és az ember bukása után az ember szolgálatába. És ezek az angyalok tulajdonképpen olyan kapcsolatba kívánják emelni az embert Istennel, amilyenre még ők sem juthatnak el, és önzetlenül végzik-e szolgálatot annak a tudatában is, hogy még ők sem juthatnak el erre a szintre. És megerősíteném ezt egy igeverssel, a Jelenések könyvének a végén azt találjuk, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Tehát a világ mindenség központja, a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, a megújított földre, és földünk lesz a világ mindenség központja, ahonnan egy örökké valóságon keresztül zenghetjük majd, hogy a pásztor mi velünk van, mi az ő népe, az ő legelőjének juhai vagyunk. És az angyalok erre nem tekintenek irigységgel, sőt inkább szeretettel végzik ezt a szolgálatot, hogy a föld kerüljön a világ mindenség központjába, és önzetlenül elvégzik az emberért mindazt, amit még ők sem tudnak felfogni és megérteni.
1: Milyen nagyszerű ez a gondolat, hogy Isten az ő szeretetében mindig adott, mindig ad, és majd adni fog. Igazából a nagy ajándék, amit a megváltottak kapni fognak az idők végén, nem az arany utcák lesznek, meg nem a nagy dicsőséges város, még az örök élet sem, hanem igazából a legnagyobb ajándék, amit kapnak, az Istennek a jelenléte lesz. Tartsunk egy kis szünetet, majd egy énekszám után folytatjuk.

0: Tehát ha visszatérünk és a világban szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy minden a másikért van. A teremtett világ, a természet a másikért él, a másikat szolgálja. A tenger, az óceán továbbadja a vizet, ami belefolyik, különben egy holtengerré válna. A nap eláraszt minket az ő sugarával. Tehát minden tovább ad, és másért él. Mégis, ha az emberre nézünk, akkor azt látjuk, hogy az ember egy nagyon önző teremtmény. Hogyan vált ilyenné? Mitől lett annyira önző az ember?
1: A Szentírás tanítása szerint az emberben való rossz tulajdonképpen nem is az emberben keresendő, mint eredet. Bár neki is ebben a rosszban felelőssége van, de mégis egy bújtatásra, egy kísértése vált az ember tulajdonképpen olyanná, amilyen lett. És e bukás történetét megtaláljuk a Mózes első könyvének első oldalain, első lapjain, amikor a kígyó az embert eltérítette a szeretetnek az útjáról, arról az útról, hogy bizalomban ebben a szeretett rendszerben éljen. De adódik a kérdés nagyon sok keresztényben, hogy honnan jelent meg ez a kígyó? A kígyó mögött lévő ördög és sátán honnan származik? És erre a Szentírásnak nagyon egyértelmű tanítása van, hogy tulajdonképpen a sátán korábban Lucifer volt, fényes csillag, hajnalfia, ahogy a próféta nevezi őt, és Isten jobbján ült, és első kívánt lenni a mennyben. Ő volt az első, aki megtörte ezt a törvényt, hogy a szolgálat életét élje, a szolgálatért legyen. Ő elkívánta venni az Istennek helyét a mennyből, és ezáltal az önzés megszületett az ő szívében. Tulajdonképpen a bűn gyökere az önzés, amelyet Luciferben találhatunk.
0: Érdemes odafigyelni arra, hogyan Lucifer az Édenkertben megszólal, és hamis fényben mutatja be Istent, mint olyan valakit, aki meg akarja fosztani az embert valami nagyon jó dologtól, a jó és gonosz ismeretétől, azaz a gonoszt nem ismerheti az ember, amíg nem kóstolja meg. Isten valami jótól akarja megfosztani az emberiséget, Isten egy önző valaki, aki nem akarja megáldani az embert mindazzal a jóval, amit megérdemelne. Hogyan romlott hát meg akkor az Istenről alkotott kép? És hogyan lehetett ezt helyrehozni? Ki volt az, aki helyrehozhatta az emberben az Istenről alkotott képet?
1: Nos, amikor Lucifer, az ördög, a kígyó sugallatára az ember engedett, és elhitte, hogy Isten egy fösvény, visszatart valami olyan jót, amire ő neki szüksége volna, az ember átállt a Lucifer oldalára. És ekkor valóban megismerte az ember a rosszat, de ettől a pillanattól kezdve már nem ismerte a jót. Tehát korábban az ember csak a jót ismerte, most megismeri a rosszat, amit ígér a kísértő, de nem ismeri már tovább a jót. És az emberben is egy hamis istenkép alakul ki. Ezt láthatjuk abból is, hogy elrejtőzik az ember, elkezd félni attól az Istentől, aki irányába korábban bizalommal élt, és attól tart, attól fél, hogy Isten most már kegyetlen bíró, aki abban leli az örömét, hogy lesújtson. És ha végig nézzük akár a pogány vallásokat, akár a zsidó vallásnak is az eltorzult periódusait az ószövetségi időkben, mindig azt látjuk, hogy olyan Istenhez közelednek, akit egy kegyetlen kényúrnak tekintenek, akit áldozatukkal ki kell engesztelniük ahhoz, hogy szeretetre, megbocsátásra bírják. A félelem ülte meg az emberiséget, és ezáltal az egész emberiség oda kapcsolódott tulajdonképpen sátánhoz és a halál menetéhez, és mindannyian úgy néztünk ki, mint egy halottas menet, aki visszafordíthatatlanul a sír felé, a pusztulás felé tart. Nos, ebben a szomorú állapotban jelent meg Jézus Krisztus, hogy kinyilatkoztassa nekünk újból az Atyát, hogy szeretetét hozza be a világunkba, és ezáltal a szeretet által szeretetet ébresszen mi bennünk elsősorban Isten irányába, és egymás irányában is. Tulajdonképpen ezt a szeretetet az emberi szívben csak az Isten szeretetének a bemutatása gyújthatta.
0: Tehát csak az mutathatta be Isten szeretetét, aki ismerte annak nagyságát, magasságát, mélységét, és így a sötét világ felett fel tudott ragyogni az igazság napja, és ahogy a Malakiás proféta előre megjövendölte, gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Van azonban egy másik kérdésem. Mikor tervezte meg Isten, hogy megváltja az embert? Váratlanul érte, hogy az engedetlenség a földre is eljutott? Tudjuk jól, hogy a szeretet nem kényszeríthette az embert engedelmességre. Tudjuk azt, hogy a szeretet szabadságot adott az embernek. Istent váratlanul érte az ember döntése, vagy fel volt rá készülve?
1: Római levél 16. fejezet 25. versében azt találjuk, hogy a megváltás terve tulajdonképpen ama titok kijelentése volt, amely örök időtől fogva el volt hallgatva. Tehát az Istenségben volt egy titok, ami maga megváltási terv volt, és amely örök időktől fogva el volt hallgatva. Vagyis nem beszélt erről Isten, még az angyaloknak sem. Az ember is csak foszlányokban, részeiben kezdi megismerni fokozatosan, attól a pillanattól kezdve, hogy Mózes első könyve 3. fejezet 15-16. Verseiben beszél Isten az elbukott embernek az eljövendő mesiásról. Tehát az ember kezdi megismerni a megváltási tervet, amely a világ letétele előtt, a világ megalapítása előtt már megvolt. Így is találjuk a Jelenések könyvében, hogy a bárány, aki maga Jézus Krisztus, megöletett a világ megalapítása óta. Tehát már előtte, az ember bukás előtt Isten elkészítette a gyógyulásnak az útját. De ezt láthatjuk tulajdonképpen a természetben is. Elvágjuk az ujjunkat, nem akkor helyez Isten a gyógyító erőt a kezünkbe, hogy gyógyuljon, amikor megtörtént a baleset, hanem a gyógyító erők már eleve ott vannak. Vagy a fű, a fa, amikor megsérül, már tapasztalja a gyógyítási erőt önmagában. Ugyanúgy Isten a bűnre is a gyógyító megoldást, a gyógyszert már korábban meghozta, hogy amikor a bűn megjelent, akkor az már akcióba léphessen. Ha egy pillanatig nem lett volna kegyelem, az ember azonnal életével kellett volna fizessen bűnei miatt, de a kegyelem ott volt már. Sőt, ha belegondolunk, hogy Isten megteremti az embert, előre látja, hogy az ember meg fogja ölni az Istennek fiát, és mégis felvállalja az Isten az ember megteremtését. Tulajdonképpen, amikor megformálja az embert, az ő saját fiának a gyilkosát formálja meg. Azon a napon Isten felállított egy keresztet a Koponyák hegyén, amikor az embert megteremtette. Páratlan, felfoghatatlan, mélységes az isteni szeretet, hogy mégis megteremti az embert. Hát ha az ember tudná azt, hogy egy olyan gyermeket nemz, aki majd a saját életére tör, meggondolna az ember kétszer is. Isten pedig felvállalja, hogy olyan ember teremt, aki az Isten ellen tör. Azért, mert látta a végkifejletet, hogy bármilyen mélységet jár meg az ember a bűnbe, van megoldás, és végül az embert olyan magaslatra emelheti, amely fölötte áll annak is, ahogy Isten megteremtette az embert tökéletesnek. Végső soron az ember a bűneset folytán közelebbi kapcsolatba kerül Istenhez, mintha el nem bukott volna. De nem a bűn miatt, hanem az Isten nagyságos kegyelme miatt.
0: Nagyszerű gondolat ez tényleg. A megváltási terv részeként Jézus emberré lesz. Nem maradhatott volna mennyben? Dehogy nem. Jézus áldozata és emberré válása, ez egy önkéntes áldozat volt. Maradhatott volna mennyben az atya mellett, megtarthatta volna mennyei dicsőségét és az angyalok hódolatát, mégis elhatározta, hogy elhagyja a mindenség trónját, eljön, emberré lesz, és nagyon gyönyörű az, ahogyan a Filippi belekhez írt levél második részében Pál apostol leírja Jézus testetöltésének az útját, amikor elmondja, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Tehát Jézus a megváltási tervnek az iránya Jézus szempontjából lefele mutat. Tehát lejjebb, lejjebb és lejjebb jön, azért, hogy az emberrel találkozzon ott, ahol van, és lemegy, nem csak, hogy emberré lesz, hanem megalázza magát, engedelmes, és az engedelmességében is engedelmes, mint halálig. És még a halálban sem egyszerű halált hal, hanem az akkorileg szégyen teljesebb halált, a keresztfának a halálában hal meg Jézus. És nagyon tetszett egy gondolat, amelyik azt mondja, hogy még ehhez a mélységhez is az embert fel kellett neki emelnie. Hogy találkozzon vele, és kimentse a bűnből. Mennyivel ellentétes hát a Jézus jelleme, a Jézus hozzáállása, az Isten hozzáállása, az ember megváltásához, és mennyivel ellentétben áll Sátán jellemével, aki magasra akar tőle, aki feljebb akar kerülni, aki a magasságos fölé akarja helyezni, az Isten csillagai fölé akarja helyezni ülőszékét, és hasonló akar lenni a magasságoshoz. Jézus eljöveteléről nagyon sok gondolat hangzott el, proféciák hangzottak el, az Isten népe várta, hogy Jézus eljön. Hogyan történt az egész? Hogyan sikerült Istennek gyakorlatba ültetni ezt a megváltási tervet?
1: Tulajdonképpen az egész Ószövetség egy készülése Jézus eljövetelére. És különböző szimbólumokkal megtanítja a népet, igyekszik Isten megtanítani a zsidó népet, hogy legyen fogalmuk, hogy milyen lesz az a Jézus, aki eljön. Isten rejtőzködő Istenné vált az Ószövetségben a bűn miatt. Mózes második könyvében találjuk, hogy mert ember nem láthatja az Istent élve. Nyilvánvalóan a bűnei miatt. Korábban bűneset előtt láthatta az ember szemtől szembe az Istent. De a bűneset miatt az ember nem láthatja Istent, és ha megjelenne a maga dicsőségében úgy, amint van, az ember számára emésztő tűz volna. Lásd, ez történik majd Jézus második megjelenésekor, amikor a bűnösök elrejtik magukat, és kiáltanak a hegyeknek, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki jön, mert az Isten tekintet a bűn számára megemésztő tűz. Nos, Isten megkereste azokat a jelképeket és szimbólumokat az Ószövetség idő alatt, amelyek által megtanítsa az embernek az üdvösségnek az útját. Ilyen egyszerű jelképek és szimbólumok voltak, például a csipkebokor, az égő csipkebokor, amellyel Mózes találkozik. Nem volt benne semmi különleges szépség, de benne volt az élet. Égett a csipkebokor, és nem hamvadt el. Ugyanúgy jött Jézus is, külsejére nézve hasonló volt bármelyik emberhez, nem a külső szépségével akarta megragadni e világot, de mégis benne volt az Isten, benne volt az örök élet. Aztán a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop, amely vezette a zsidó népet. Megint a Jézus Krisztus jelenlétének a szimbóluma volt. Sőt, maga a kőszikla is egy adott pillanatban, Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy a kőszikla vezette őket, és a kőszikla Jézus Krisztus volt. Tehát tulajdonképpen, ami vizet adott őnekik a pusztában a 40 éves vándorlás alatt, Az egy egyszerű szimbólum volt arra, hogy maga Jézus az életnek vize, amely minden szomjazó lelket felüdít. És végül hadd említsük meg a Szent Sátrat, amelyről szintén elmondhatjuk azt, hogy egyfajta Immanuel volt a zsidó nép számára, hiszen Mózes második könyve 25. fejezet 8. versében azt mondja Isten, hogy azért építsék a Szent Sátrat, hogy ő a nép között lakozhasson. Tehát kívánt Isten az ő népével lenni. És az ószövetségi szertartás rendszer azt mutatta be, hogy hogyan és miként lakozik az Isten az ő népével, hogyan oldja meg a bűn problémáját az ember számára azért, hogy végül majd szemtől szembe újból együtt lakhasson Isten a megmentett emberrel. Mindezek a Jézus sátorozását, a Jézus köztünk való lakozását vezették be, azért, hogy az ember számára egy fogalom létezzen arról, hogy milyen lesz az eljövendő Jézus Krisztus, és mégsem ismerték fel, amikor eljött.
0: Hát igen, nagyon szomorú ez a valóság, ami történt. Ugyanakkor nagyon biztató, hogy az egész ószövetségi időben egy készülődés volt arra, ami történni fog, és hogyan érkezik majd el a megváltó, és hogyan lesz az ember megváltva. Minden előre mutatott erre a megváltásra. A világ reménye, mielőtt folytatnánk a beszélgetést, álljunk meg egy percre, és ezen a számot hallgatunk meg.

0: Jézus a világ reménye, Immanuel velünk az Isten. Láttuk, hogy az Ószövetségben ott is jelen volt a rejtőzködő Isten, ott is jelen volt Krisztus. Mózesnek a nagy vagyok jelenik meg, vagyok, aki vagyok. Isten az, aki bemutatkozik és elküldi őt a népe megváltására. Mit jelentett a fájdalomban, bűnben élő embernek az, hogy a vagyok leszállt és köztük élt, köztünk élt? Miért kellett magának Jézusnak eljönni, és miért csak ő tehette meg ezt a nagy lépést, miért csak ő lehetett megváltója az embernek?
1: Mivel, hogy a korábban már említett igeversek szerint csupán Jézus volt egy az Atyával, ő volt a képe a láthatatlan Istennek, ő ismerte az Atyát, ő nyilatkoztathatta ki csupán nekünk úgy, amint ő van. Az angyalok számára az Atya nem ismert az ő teljességében. És itt két ígét tudnánk elmondani. Péter levelében találjuk a gondolatot, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a megváltás tervében, amit az Isten készített. Tehát vannak dolgok, vannak a megváltási tervnek vetületei, amelyek számukra is még ismeretlen, nem ismerik a mélységében, Jézus számára nyilván az Atya nem volt ismeretlen. Az Efézusi levél 3. fejezetében szintén azt találjuk, hogy az Isten az egyház által akarja kinyilatkoztatni a fejedelemségek és a mennybeli hatalmasságok előtt az ő kilétét. Tehát az egyháznak olyan szerepe is lesz, hogy végül az angyalok megismerik az Atyának a jellemét. Az egyház által mutatja be az angyalok előtt, a mennybeli fejedelemségek előtt az ő hatalmát. Most ez azt jelenti, hogy az angyalvilág sem ismerte úgy Istent, amint ő van. Csak Jézus Krisztus ismerte az Atyát. Tehát az Atya kebeléből, az istenségből kellett lejöjjön ahhoz, hogy az embernek megismertethesse önmagát az Isten. Másrészt nem csak a magasból jött, hanem a mélységig szállott le pontosan addig a pontig, ahol az ember van. Az elküldött fiú nem válhatott angyalá, hogy angyalként nyilatkoztassa ki magát nekünk, hanem emberé kellett válnia, és ezért mondja az ige, hogy Jézus Krisztus hozzánk hasonlóvá vált, különösképpen foglalkozik ezzel a gondolattal a zsidókhoz írott levél, hogy mindenekben az Atya fiakhoz hasonlóvá kellett válnia, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, vagy más fordításban bűn nélkül. Tehát pontosan addig kellett eljönnie a fiúnak, ahol az ember volt. Azt is mondhatnánk, hogy egy példával élünk, hogy onnan hozta az ajándékot, ahol az volt, és addig hozta el az ajándékot, ahol ott legnagyobb szükség volt arra, vagyis az ajándékra, az Atya kinyilatkoztatására. Ha Jézus nem az Atyától jön, akkor nem hozhatta volna teljes képet, és hogyha Jézus nem jön le egészen az emberig, akkor nem tudta volna az emberrel megértetni azt, hogy tulajdonképpen milyen az Atya. Tehát amikor a Szentírás Jézus istenségéről beszél, akkor arról beszél, hogy ő azonos az Atyával. És amikor a Szentírás a Jézus emberségéről beszél, akkor mindig azt a hasonlatot hangsúlyozza, hogy mennyire hasonult, mennyire azonosult az emberiséggel, azért, hogy felfoghassa az ember, megérthesse az Istennek a szeretetét.
0: Tehát Jézus Krisztus, aki teljesen Isten, az emberré lesz, teljesen emberré lesz, hozzánk lesz hasonló, hiszen olyan, mint mi, kivéve egy dolgot, a bűnt. Eljön, és ahelyett, hogy vörös szőnyeget terítettek volna eléje, ahelyett, hogy hódoltak volna neki, túl keveset találunk az emberek között olyanokat, akik felismerik Jézusnak a nagyságát, és tisztelettel viselkednek vele. Legtöbben az emberek között nagyon durván és elutasítóan bántak vele, ezért mondja János evangélista, hogy az övéi közé jött, de nem fogadták be őt. De Jézus végigment ezen az úton, amit kiválasztott az ember megváltásáért, és megismerte a halált, az Isten, aki ugye halhatatlan, letette az életet azért, hogy megváltsa az embert. Na most egy nagyon szép idézetet szeretnék olvasni, ami azt mondja, Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő kapott. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyulánk meg, idézi Ésaiás 53. rész 5. versét. Sikerült Jézusnak ezzel az áldozattal meggyógyítani a bűn okozta romlást?
1: Igen, tulajdonképpen azt, hogy Jézussal úgy bántak, ahogy mi érdemelnénk, láthatjuk végig Jézus életén, de különösképpen, amikor Istennek fia kereszten függ és vonaglik. Amikor magára veszi az emberiség bűnét. Amikor pontosan az Istentől való elszakadásnak a félelme gyötri Jézust, és felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Tehát úgy tűnik, hogy az Atya elfordítja az ő arcát, elszakad a fiútól. És Jézus felkiált, hogy Istenem, miért vagyok egyedül. És mindezt azért teszi, hogy az ember soha ne kelljen kiáltson, hogy miért vagyok egyedül, hanem kiálthassuk, hogy velünk az Isten. Tehát a fiú felvállalja az Atyától való elszakadásnak is a gondolatát, a küzdelmét, azért, hogy mi soha ne kelljen ebben jussunk. És következnek a mártírok, akik megostoroztatnak, megköveztetnek, megfeszítetnek, végigjárják a Jézus útját, de soha egyik se kell kiáltson azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Hanem mindannyian abban a biztos tudatban zárják le életüket, hogy velünk az Isten. Most nyilván, hogy felismerték azt, hogy Jézusban azt kapták, amit Jézus érdemelt volna, és Jézus átvette magára azt, amit mi érdemeltünk volna, és az ő sebei által nekünk gyógyulás van, akár a halálunkban is. A lelki gyógyulás, ami azt jelenti, hogy egyek lehetünk, együtt lehetünk tulajdonképpen az Istennel.
0: Mialatt a bűn azt hozza az életünkbe és az emberiség életébe, hogy elszakítson Istentől, Krisztus volt az, aki az embert összekötötte az Istennel. Felvette az emberi természetünket, és ezáltal egy olyan kötelékkel kötötte össze az emberiséget Istennel az ő halálában, amit semmilyen külső hatalom nem téphet többet el. Tehát az örök. Nagyon szép, ahogyan Jézus nem szégyenli azt, hogy ő ember. És ha megfigyeljük, többször kijelentette önmagáról, hogy embernek fia. Mintha kedvelte volna ezt a címet, és így nevezni meg magát, hogy ő embernek fia. Habár ő Isten fia is, de embernek fiaként utal önmagára.
1: Nyilván, hogy a János evangélium a 3. fejezetének 16. verse ezt az aspektust is tartalmazza. Ugyanis Jézus, amikor emberré válik, nem az angyalok természetét ölti magára. Tehát nem az angyalokkal válik egyé, hanem az emberrel. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus közelebb van hozzánk, az Istennek fia közelebb van hozzánk, mint az angyalokhoz. Ugyanakkor bátorításképpen azt is elmondhatjuk, hogy maga a sátán sem ember, vagyis ő nem kötötte össze az ő természetét a miénkkel. Tehát Jézus Krisztus közelebb van hozzánk, mint a kísértő. Ő az isteni természetével megragadta a mennyet, és az emberi természetével megragadta az emberiséget. És önmagában összekapcsolja az istenit az emberivel. Azért, hogy az isteni természet részeseivé váljunk. Ez a megváltási tervnek a célja, a végkifejlete, hogy visszaemelje Isten az embert nem csak oda, ahonnan kiesett, hanem még annál magasabbra is, hogy az isteni természet, az isteni társaságnak is a részese legyen az ember Jézus Krisztus által. Tehát emberként összeköti magát az emberrel, Istenként ő Isten marad. És ezáltal az emberiséget összeköti az Istennel. Emberként Jézus példát adott nekünk a tökéletességre, Istenként nekünk erőt ad, hogy azt az utat járjuk, amelyet ő is járt. A szolgálatnak az útját, a szeretetnek az útját. Ezért mondhatjuk, hogy ezért kiálthatjuk örömmel, hogy Immanuel velünk az Isten.
0: Tehát Krisztus bemutatta életében az Atya jellemét. Krisztus megváltotta az embert a bűntől, összekötötte az emberiséget a mennyel. Krisztus az, aki igazságot szolgáltat Isten uralmának, bemutatja, hogy Isten igaz. Krisztus az, aki a vagyok, jelen van az emberrel. Krisztus a szeretet Istene, a mindenható, aki emberi lesz, és megőrzi ezt az emberi természetét örökre. Úgyhogy Sátán vágyai alaptalanok, az egész világ mindenség előtt kitisztul a kép, úgy Istenről, mint Sátánról. Úgy, ahogy Isten jelleme kitisztázódott Jézusban, ennek ellentéteként Sátán jelleméről is lehull a lepel, és mindenki meglátja, hogy mire volt képes Sátán, milyen mélyre volt képes elmenni az ő Isten elleni lázadásában. Megismétlődhet-e vajon a bűntörténelme mindezek után? Egy olyan változást hozott Jézus, ami lehetetlenné teszi majd ezt.
1: Isten igéjének tanítása szerint, bármennyire elromlott a világunk a bűn megjelenése által, végül mégis a megváltási terv beteljesedésével az ember és az egész világ mindenség egy magasabb ponton lesz, mint ahonnan elindultunk. És ezért mondhatjuk azt, hogy megérte ezt az utat végigjárni. Mint említettem, az angyalok is kívánnak betekinteni a megváltás tervébe, előttük is az egyház győzelme által válik nyilvánvalóvá az Istennek jelleme, és nyilvánvalóan ők is annyira megismerik majd Istent, ahogy korábban nem ismerték, és az ember is úgy megismeri Istent, és azt a szeretetet, amelynek saját élete se drága, hogy önmagát feláldozza teremtményeiért, hogy nem csak a bűn hajtásait, nem csak az ágakat semmisíti meg Isten ezáltal a megváltási tervvel a világ mindenségben, hanem a bűnnek a gyökerét is ki fogja írtani, és ezzel együtt az arra való eshetőséget és lehetőséget, hogy a bűn története még egyszer megismétlődjön. Malakiás könyve 4. fejezet 1. verséből idézem Istennek igéjét, mert imé eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély, és minden gonosztevő, mint a pozdórja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Szóval Jézus megjelenésekor, a föld történelmének, a bűntörténelmének a lezárulásakor nem csak az ágak, a bűnös ágak semmisülnek meg, hanem az a gyökér is megsemmisül, amely ott volt Luciferben, amikor fellázadt az Isten ellen. És ezért mondhatjuk majd, hogy nem lesz többé bűn, és nem lesznek bűnösök, és a legkisebb atomtól a legnagyobb teremtményig minden egy örökké valóságon át zengni fogja az Istennek dicsőségét, azt, hogy velünk az Isten, és Isten a szeretet.
0: Nagyon szép gondolat ez, István. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök annak, hogy ilyen mély témával foglalkozhattunk ma.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönjük a rádióhallgatók figyelmét is. A megváltás munkája be fog fejeződni. Milyen képet vetít előre a Biblia? Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme még bőségesebb lesz. A földet amit Sátán magának igényel, Isten nem csak megváltja, hanem meg is dicsőíti. És itt a földön, ahol Isten fia emberi testben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt, ahol ő szenvedett és meghalt. Majd akkor, amikor mindent megújít, azt olvassuk a Jelenések könyve 21. rész 3. versében, hogy itt lesz Isten sátor az emberekkel, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. A megváltottak pedig a végtelen korszakokon át dicsőíteni fogják őt kimondhatatlan ajándékáért, aki nem más, mint Immanuel, velünk az Isten. Elköszönünk ma, és mindenkit szeretettel visszavárunk jövő héten.

0: 85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépése.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Kedves nézőink és hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Reménysugár mai adásában. Szeptemberben sok család életében új ritmus kezdődik. Elindul az iskola, az óvoda, sűrűbbek a hétköznapok, és ilyenkor még fontosabbá válik, hogy odafigyeljünk arra, mi kerül a családi asztalra. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan készülhetünk fel a táplálkozásunkkal a hűvösebb hónapokra. Melyek az ősz legértékesebb alapanyagai, és milyen egyszerű lépésekkel támogathatjuk szervezetünk egészségét. Tartsanak velünk ma is! Szeretettel köszöntöm vendégeinket a mai műsorban, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örülök, hogy újból csatlakoztatok hozzám.
1: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Szeretettel köszöntöm mindenkit!
0: Alapvető kérdéssel kezdjük a mai beszélgetést, és így léptenként vágunk bele a témába. Az merül fel bennem, így kezdésként, kérdésként, hogy vajon az egészséges táplálkozás az évszaktól független, vagy az ősz valóban behoz új szempontokat. És akkor ebből kiindulva, felmerül az is, hogy ilyenkor érdemes a táplálkozási szokásainkon is változtatni, vagy egy egészséges étrendnek évszaktól függetlenül ugyanolyannak kell lennie?
1: Egy egészséges étrendnek ugye megvannak az alappillérei, miszerint fontos, hogy változatos legyen, a tápanyagdús energiában megfelelő, és természetesen, hogy próbáljuk kerülni a nagyon ultrafeldolgozott termékeknek a fogyasztását, ellenben minden évszak a maga sajátosságaival jön, és érdemes egy

0: ráhangolódni erre. Ugye ott vannak a szezonális zöldségek, gyümölcsök, emellett ugye nyáron általában rendszertelen nagyon sok ember étkezése, programja, a vakációs időszakban, szabadság alatt lehet, hogy kicsit később kelünk fel, lehet, hogy csak két főétkezést sikerül beiktatnunk, ameddig is szeptember kezdetével, és főleg a például családoknál azok abban az időszakban, amikor megkezdődik az iskola, akkor úgy, mintha újraindulna az év, és picit gyorsabbá válik minden. Nagyon fontos, hogy a rendszeres étkezés az jelen legyen, tehát a három főétkezés, reggeli, ebéd, vacsora, és esetleg egy-két kis étkezés, mert hosszú a nap. Nagyon fontos, hogy ezekre jól rákészüljünk, tehát én azt mondanám, hogy már a bevásárlástól kezdve, hogy legalább egyszer-kétszer egy héten legyen időnk, és programáljuk be magunknak, hogy igen, most elmegyünk vásárolni. Fontos, hogy honnan veszük meg azokat a termékeket természetesen, és hogy el is készítsük legalább az első két-három napra a hétnek, hogy ha tudjuk, hogy nincs időnk, akkor előkészítsük az ételt. Tehát itt gondolok arra például, hogyha egy fehérjének az elkészítésére, például, hogyha hús vagy valamilyen hosszabb időt felvevő ételt szeretnénk készíteni, akkor hétfőre és kedre mondjuk előkészítjük. Szerdán készítünk hozzá egy új garnírunkat, esetleg zöldségeket párolunk, ami gyorsabban működik. Tehát kinek, hogy milyen a programja, annak megfelelően ezt beiktatni. Természetesen, hogy ebben az időszakban fontos lenne, hogy a hidratálásra is megfelelően figyeljünk, mivel a nyáron ugye mindenhol ezt halljuk, hogy igyunk eleget, mert a kiszáradásnak a veszélye az fokozott, és ugye melegben jobban kívánjuk a folyadékot, addig nagyon sok személynél észreveszem, hogy ősszel sokkal kevesebb a folyadékot fogyaszt, sokkal kevesebb vizet, tejákat iszik, mivel nem kívánja annyira a szervezetünk. Tehát éppen ezért kiemelném, hogy erre is hangsúlyt kellene, hogy tegyünk. És ugye ősszel megváltozik az étkezésünk abból a szempontból is, hogy nyáron a könnyedebb ételeket, a hidegebb ételeket kívánjuk, a salátaféléket. Ugye a nyárnak megfelelő idény zöldségeket, gyümölcsöket, ameddig télen inkább a melegebb egy tál ételt, leveseket, főzelékeket kívánjuk inkább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes kihasználni az ősznek és az adott évszaknak a termékeit, és azt szerint, hogy támogassuk a szervezetünket.
1: Örülök, hogy ma erről beszélgettünk, mert már is ebből a válaszból nekem tudatosult az, hogy jó odafigyelni egyes dolgokra, és jó egyes kívánságoknak engedni. Például a meleg ételek irányában, amikor vannak kívánságaink, akkor ezek felmelegítenek kívülről, belülről. Viszont fontos ne csak a kívánságokra alapozni, hanem például a vízzel kapcsolatosan és a folyadékokkal, amiket mondtál, jó odafigyelni arra, hogy legyünk továbbra is hidratáltak. Sokszor fogjuk használni szerintem ezt a kifejezést, hogy szezonális táplálkozás. Meg tudnátok magyarázni, hogy mit jelent ez pontosan?
2: Hát igen, elsősorban, ha arra gondolunk, hogy egy szezonális termék lehet, az akár gyümölcs, akár zöldség, az lenne az első dolog, hogy ugye abban az évszakban termesszük, és amellett, ha lehetséges, és ez lenne a legideálisabb, hogy ugyanabban a földrajzi zónában is termeljük azt a bizonyos gyümölcsöt vagy zöldséget.
1: Mit érdemes ilyenkor használni, ami éppen, vagy miért érdemes azzal táplálkozni, ami éppenséggel szezonban terem, és nem valami olyasmit választani, ami más szezonban terem?
2: Uh-huh. Hát első körben arra gondolnak itt is, hogy ugye az a bizonyos gyümölcs vagy zöldség sokkal tápanyagdúsabb, sokkal vitamindúsabb, meg gazdagabb ásványi savakban, mint egy olyan gyümölcs vagy akár zöldség, ami ugye extra a szezonban nő.
0: A pénztárcánknak is, ugye?
2: Igen.
1: Ideálisabb. És említettétek, hogy ilyenkor kívánjuk jobban a melegebb ételeket, vagy más ételeket. Ennek van valamilyen magyarázata, hogy miért éppenséggel szezonális termékeket kívánunk jobban, vagy melegebb ételeket, ahogyan hűl az idő?
2: Hát igen, ez is egy ilyen úgymond evolúciós dolog. Ahogy beköszönt a hideg, vagy a hidegebb időszak, valahogy jobban kívánjuk a felmelegítő ételeket, és ilyenkor, ahogy Karola is említette, érdemes odafigyelni arra, hogy mi az, ami szezonális, és kicsit átgondolni az ételeket, mondjuk egy salátaféléről átmenni egy, nem tudom, egy lecsóra, vagy valamire, amiben bele tudjuk ugye tenni azt a sok zöldséget, ami ebben a szezonban éppen van, és mellé ugyanúgy oda lehet tenni azt a finom húsit, vagy bármilyen más fehérjeforrást. Úgyhogy itt erre gondolok elsősorban.
1: Nekem még a szezonalitásról az jut eszembe, hogy a természetnek az egyik legszebb színpalettája ilyenkor ősszel jelenik meg, nem csak a természetbe, hanem a zöldségek és a gyümölcsök színeibe is, tehát nem csak a tájképbe, úgy értem. És talán ilyenkor az egyik legkönnyebb színessé varázsolni a tányérunkat. Tehát mindig beszélünk arról, hogy minél több szín jelenjen meg a tányérunkon, és ilyenkor ősszel, hogyha csak egy picit odafigyelünk arra, hogy többféle színt kombináljunk, akkor nagyon szépen össze tudjuk válogatni a narancssárgától a liláig mindenféle zöldség és gyümölcs helyet kaphat, és könnyen változatossá tehetjük a tányérunkat.
0: És én még annyit tennék hozzá, hogy azért az én generációmnak sokkal könnyebb volt ismerni azt, hogy melyek a szezonális zöldségek és gyümölcsök, amíg a mai gyerekeknek sokkal nehezebb, mert mindent is minden megkapnak, elérhető. Minden elérhető, és nekik valóban meg kell tanulni, hogy melyek azok, amelyekből többet kellene, hogy fogyasztanunk a szervezetünk a táplálásáért. És ezért fontos, hogy kivigyük őket a piacra is, vagy ahonnan szeretnénk, hogy megvásároljuk, hogy lássák és lehetőségük legyen.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy a piac és annak a látogatása akár gyerekekkel is egy nagyon fontos elem, meg akár ilyen farmok, tanyák, ahol zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek, és akár ők maguk segíthetnek abba, hogy betakarítsanak, vagy ha nem más, akkor a vidéki nagyszülőknél, vagy rokonoknál. Érdemes akár egy hétvégét tölteni úgy, hogy elmegyünk szüretelni, vagy segítünk a különböző betakarítási munkálatokba, és ezáltal a gyerek is ismerkedik azzal, és érdekes módon az illatok és az emlékek is, hogy összekapcsolódnak bizonyos őszi hónapok, vagy jeles eseményekhez, úgy társul sokszor az emlékeinkbe az az illat, annak a gyümölcsnek, vagy zöldségnek az illata, vagy akár egy fűszernek az illata is, ugye a teákról majd esetleg, hogyha szó lesz, hogy ezeket azért is kívánjuk bizonyos szempontból, mert az emlékeink is ezeket őrzik, és így összekapcsolódnak, és valahogy úgy mások azok az ételek, vagy italok, amiket ilyenkor kívánunk, mint például nyári időszakban.
3: És ha már itt tartunk, hogy vannak bizonyos gyümölcsök, zöldségek, amik ebben a szezonban jobban teremnek, és érdemesebb ezeket választani, akkor mi lenne, hogyha beszélnénk róluk, és elmondanátok azt, hogy mit vásároljunk inkább ebben az időszakban, ami nagyon tápláló számunkra, nagyon egészséges, és meg is található a piacon.
2: Hát ebben az időszakban ugye a sütőtök, vagy a rendestők, a cékla, a különböző káposztafélék, mint a brokkoli, a karfiol, a különböző káposztafajták, ezeket mind érdemes beszerezni, és ahogy te is említetted, nagyon fontos, hogy ne legyen unalmas az az étel, hanem hogy különbözőféleképpen készítsük el Például most gondolok egy nagyon egyszerű dologra, szoktak ilyen steaket készíteni a káposztából vagy a karfiolból. Én amúgy nem olyan rég hallottam így ezeket, megkóstoltam, borzasztóan finom, és nagyon egyszerű. Annyi az egész, hogy pont mint a húsit ugyanúgy felvágod egy ilyen mondjuk két unnyis kis szeletkére be a sütőben, és meg is van egy ilyen, hát finom, nem mondom, hogy felváltja a húst feltétlenül, de hogy nagyon-nagyon finom lehet, és egy egyszerű dolog, amivel picit változatosabbá tudod tenni azt a bizonyos ételt. A sütőtökből is ugye rengeteg receptet lehet készíteni, úgy édeset, mint sósat is, vagy akár a céklából. Mindent be lehet dobni a sütőben, a lerben is mellé csak a kis fehérjét cserélgetjük esetleg, és már is sokkal színesebb. A gyerekeket is, ugyanúgy, ahogy mondták, a lányok be lehet vonni a pucolásba, a felkockázásba, a kortól függően, úgyhogy itt is jobban meg tudnak ismerkedni. Vagy ha már a szőlő itt áll ugye előttünk, ez is fontos, hogy tudják esetleg, vagy tanulják meg azt, hogy mikor szoktunk szüretelni, mert ha belegondolunk, ugye januártól egész decemberig sajnos, vagy nem sajnos, de mindig megtalálhatjuk az üzletnek a polcain a szőlőt, és nem biztos, hogy így úgymond evidens a gyereknek, hogy akkor ez tényleg csak, úgy tudom én, szeptembertől októberig szokott inkább termelődni.
3: És szoktak olyan zöldségek vagy gyümölcsök lenni, amelyeket kevesebbet fogyasztunk, de szezonális, és jó lenne, hogyha fogyasztanánk belőle többet?
2: Hát itt például a sütőtökre gondolok, amit én nagyon szeretek, és nagyon ilyen verszatilnak tűnik. Be lehet ugye krémlevesbe, be lehet. A legtöbben úgy ismerik, hogy hát sütőtök, és akkor bedobjuk a lerbe, esetleg egy kis fahéj, és az úgy ilyen mondjuk desszertnek el lehet fogyasztani. Viszont be lehet tenni akár egy fasírtba, be lehet tenni egy pürébe, be lehet tenni egy krémbe, amit mondjuk egy süteményben használsz fel. Ilyen pohárkrémeket szoktam még készíteni, nagyon-nagyon finom. Úgyhogy szerintem elég így olyan, lehet, hogy inkább ilyen dísznövénynek szokták gyakrabban használni, mint elfogyasztani, pedig érdemes lenne kipróbálni különféle receptekben.
0: És szerintem még amelyeket nem fogyasztanak eleget, ezek a puffasztóbb gyümölcsök is nagyon félnek tőlük, mint például a szilva, a körte, a szőlő akár, ami eléggé savat is okozhat, tehát ezektől vettem észre, hogy még nagyon tartanak azért az emberek.
3: Vagy ott vannak a káposztafélék. Igen. Nagyon egyszerű, nagyon olcsó, csak itt is vannak bizonyos mellékhatások, vagy az, aki esetleg nem szokott ehhez hozzá, vagy az emésztőrendszere nem tolerálja úgy ezeket, viszont kis mennyiségben, fokozatosan, nagyon egészséges összetevők, és ezeket is szerintem sokkal gyakrabban lehetne fogyasztani, akár saláták, vagy egyéb ételek formájában. És az egyszerű gyümölcs, mint almakörte, tehát ezeket is sokszor elhanyagoljuk, és nem fektetünk elég hangsúlyt arra, hogy az, ami a vidéki kertben ott van, vagy a gazdaságban, abból szerezzünk be.
1: Ha valakinek nincs lehetősége kerti gyümölcsökből, zöldségekből enni, vagy piacra elmenni vásárolni, hanem boltból kell megvegye ezeket, mindezeket, akkor nekik mit ajánlotok? Mit figyeljenek meg ezeken a szezonális termékeken, vagy hogy válogassák, mi alapján válogassák meg őket?
2: Hát a származási hely az lenne a legfontosabb, hogy minél közelebb legyen hozzánk, ugye, mert minél távolabbról érkezik, annál kevesebb lesz majd neki a vitamin vagy ásvány forrása, mert ugye többet kirándult a tányérunkig, úgymond. Úgyhogy ez lenne az egyik dolog, amire oda kellene figyeljünk, hogy a származása minél közelebb legyen, ha pedig csak olyan távolabbit találunk, akkor mindenképp nagyon figyeljünk oda ugye arra, hogy legyen jól megmosva, vagy esetleg lehámozva, mert tudjuk, hogy peszticidekkel, meg sokfajta szerekkel be vannak fújva, annak érdekében, hogy ne romoljanak el olyan hamar, vagy ne rothadjanak el akár a polcon.
0: És én még javasolnék valamit, hogy most már nagyon könnyen elérhető az, hogy akár bérletet csináltasson valaki a az idény zöldségek és gyümölcsök elérése érdekében, és ugye, mivel nagyon szeretjük használni a telefonunkat, ezért megnyomunk egy gombot, és akár haza is szállítanak bizonyos farmok, ilyen
1: friss zöldségek, ilyen csomagok formában.
0: És ebben az elfoglalt világban én úgy gondolom, hogy igenis, aki megengedheti magának, az érdemes, hogy kihasználja.
1: És ha valaki nem tudja megengedni magának a drágább szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, akkor még mindig ott az alternatíva a fagyasztott zöldség és gyümölcs, ami ugyanúgy tápláló és beilleszthető, minthogy semmi ne legyen, akkor inkább szerintem a fagyasztottaktól sem kell félni.
3: Uh-huh. Pont ebbe a kérdés irányába akartam haladni, hogy ugye bár az ősz arról is nevezetes, hogy sok mindent elkezdünk befőzni, tartósítani, lefagyasztani, vagy éppen aszalni, és dietetikusokként mire hívnátok fel a figyelmet ezekkel a folyamatokkal kapcsolatosan? Amit télire elteszünk, azt hogy tegyük el annak érdekében, hogy ne csak finom legyen, hanem biztonságos is. És akkor például itt kategorizálhatjuk egy kicsit a módszereket, koncentrálhatunk a fagyasztásra, a befőzésre, a savanyításra és az aszalásra is. Melyiket érdemesebb előnybe részesíteni, vagy hogyan érdemesebb ezeket a folyamatokat elvégezni?
1: Hát igen, nem léteztek mindig hűtőszekrények és fagyasztók, és emiatt ugye évezredek óta az emberek törekszenek arra, hogy valamilyen módon az ételeket tartósítsák. Többféle módszer kikísérleteztek, több-kevesebb sikerrel, de azok, amik sikeresek voltak, beváltak, azok mai napig megmaradtak, bár nem használjuk ezeknek a módszereknek mindegyikét ugyanolyan mértékben, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, de azért számos közülük megmaradt, és akár az elfoglalt mindennapjainkban is használhatjuk. Hát a legegyszerűbb ugye a fagyasztás, ami csak azt jelenti, hogy betesszük azt az adott zöldséget vagy gyümölcsöt a fagyasztóba, és ott bizonyos számú hónapig tároljuk, amíg fogyasztásra kerül. A fagyasztás ugye azt jelenti, hogy a hőmérsékletet csökkentjük, annak érdekében, hogy azok a folyamatok, amik az ételek lebomlásával járnának, azokat lassítjuk, vagy megállítsuk. Ugye az ételek nem steril a tárgyak, vannak benne enzimek, rajtuk különböző mikroorganizmusok, és ezek egy idő után elkezdenek működni, és ez azzal jár, hogy megromlanak az ételek, vagy károsulnak, és annak érdekében, hogy fogyaszthatók legyenek, ezek a gyümölcsök vagy zöldségek a hideg hatására megállíthatjuk ezeket a folyamatokat, vagy lassíthatjuk. Ez jár a legkevesebb veszteséggel, ami a különböző vitaminok szempontjából beszélhetünk erről, mivel a hő az sokkal inkább veszélyes bizonyos vitaminokra. Az ásványi anyagokat annyira nem érinti az, hogy különbözőféle módszerekkel tartósítjuk, de a C-vitamin, a B-vitaminok, ezek nagyon érzékenyek akár hőre, fényre, vízre, vagy bizonyos tárolási időre is, mert nem lehet azt mondani, hogy 2-3 hónap múlva ugyanolyan lesz az a zöldség vagy gyümölcs. Emiatt is, hogyha egyet kellene választani így rangsorba, akkor én a fogyasztást mondanám a leginkább tápanyag megőrződnek. Viszont attól függően, hogy milyen gyümölcs vagy zöldségről van szó, nem lehet elhanyagolni a többit sem. Például az aszalás, a gyümölcsöknél ez nagyon gyakran alkalmazott eljárás. Itt hőmérséklet és víz eltávolítása által tartósítjuk azt a bizonyos gyümölcsöt. Tudni kell azt, hogy különböző baktériumok, amik az ételnek a romlását okozzák, úgymond, azok nem szeretik a száraz környezetet. Tehát szükségük van arra, hogy legyen jó vizes környezet, annak érdekében, hogy szaporodni tudjanak, és emiatt, hogyha kivonjuk a vizet az adott gyümölcsből vagy zöldségből, akkor lassítjuk ezt a folyamatot. És ebben a folyamatban arra kell figyelni, hogy ne legyen túl magas az a hőmérséklet, ahol szárítjuk, vagy szaljuk azt az adott gyümölcsöt, mert a magas hőmérséklet, ugye tudjuk, hogy bizonyos vitaminoknak a elvesztésével jár, de amúgy ez egy olyan eljárás, ami az ízeket nagyon jól megőrzi, koncentrálja a cukrokat, mivel vesztünk vizet, a cukor az nem párolog el, emiatt érdemes arra is számolni, hogy a kalóriatartalmuk nagyobb lesz, és nem lehet összehasonlítani például egy aszalt gyümölcsöt egy ugyanolyan mennyiségű friss gyümölccsel. A rostok azok gazdagon ott vannak benne, úgyhogy ilyen szempontból én ajánlom azoknak, akik ezt meg tudják tenni, hogy alkalmazzák ezt az eljárást. Vannak ma már ilyen kisebb méretű aszalógépek, amiben betesszük akár az almát, a szilvát, vagy barackot is, és nagyon ízletes téli csemegét készíthetünk saját magunknak, sőt, ezeket az aszalványokat utólag föl tudjuk használni akár sütemények, vagy egyéb desszerteknek az ízesítésére is. A másik ilyen módszer a savanyítás. Na hát itt bejön a kis otthoni mikrobiológiai labor a képbe, mivel itt felhasználjuk a különböző jótékony mikroorganizmusokat, amelyek savakat képeznek, és ugye a rossz, kártékony mikroorganizmusok nem szeretik ezt a savas közeget, és emiatt lehetővé teszik, hogyha csak a savas környezetben marad az az étel, akkor tovább megőrzi a különböző értékeit, és tartósítani lehet. És emiatt van az, hogy például az erjesztés, főleg a tejsav baktériumok hatására nagyon jól meg tudja őrizni ezáltal az étel a jellegzetességét. Az íze is átalakulhat jó irányba nagyon sokszor, az állaga is könnyebben emészthető lesz az adott étel, és ne felejtsük el a probiotikus hatást is, ami ezáltal az ételnek tulajdonítva lesz. Emiatt például a savanyú káposzta, a kovászolt uborka, különböző kefír, joghurt, tehát régen elég kevés ember tudott friss tejet fogyasztani, csak akinek volt tartott állatokat, viszont mások számára az egyetlen opció az aludt tej volt, vagy egyéb a tejsav baktériumok által előállított tejtermék volt, és emiatt már ez sok száz éve egy bevett szokás volt, hogy a fermentálást alkalmazzák, nem csak az alkoholos italokra, hanem az élelmiszerekre is, és akár sajtók és egyéb termékeknél is. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy jó az egészségünknek is, és van hátránya is az élelmiszer biztonságért, de ez majd egy másik téma lehet. Viszont hogyha valaki okosan és ügyesen készíti el, akkor ennek csak előnye lehet. A másik ugye az, amikor ecetes savanyúságokat készítünk, de ennek a tulajdonságai ezért nem hasonlíthatók össze se azzal, amikor fermentált, erjesztett termékeket készítünk. És a befőzés maradt még, mint a következő alternatíva arra, hogy tartósítsuk ezeket az élelmiszereket. Itt már magasabb a hőfok, nagyobb mennyiségű C-vitamin és egyéb hőre érzékeny vitamin távozhat az adott gyümölcsből vagy zöldségből, viszont még mindig jobb így eltenni, és ezáltal jelen lehet majd a téli hónapokban is az asztalunkon, mint hogy egyáltalán ne legyen lehetőségünk erre. Itt is megvan az, hogy mennyi cukrot használunk fel az adott befőt elkészítéséhez, de én azt tartom, hogy a rosttartalom ugyanúgy megmarad, nagyon sok polifenol ott van még abban a zöldségben vagy gyümölcsben, amit eltárolunk, és emiatt egy jó alternatíva lehet, hogyha ezt okosan készítjük el. szoktunk hibákat is elkövetni, amelyek gyakoribbak akár a konyhában, amikor befőttek, savanyúságok vagy lekvárok készítése és tárolása során fordulhatnak elő?
2: Hát igen, megtörténik, ugye, esetleg a sietség, vagy nem is tudom milyen okból kifolyólag, a pontos sterilizálásra gondolnák. Így első körben ugye a befőttes üveget nagyon fontos jól-jól kimosni, és nem csak egy ilyen forró vízben kimosni, hanem hogy akár megfőzni, vagy a sütőben, a lerben kisterilizálni, annak érdekében, hogy a baktériumokat ugye megöljük. Ez lehet az első, úgymond gyakori hiba, vagy esetleg, hát talán ez régebb volt érvényes, hogy ugye azokat a már picit régi, vagy akár károsult fedőket ugye még felhasználták, ezeket mindenképp el kellene esetleg dobni, és fel kellene cserélni egy újjal, ugyanebből az okból kifolyólag, hogy ugye a baktériumokat, meg hogy ugye hermetikusan zárodjon be maga a kis befőtt, mert másképp akkor romlásthoz fog vezetni. Mi lehetne még így, mint hiba?
1: Én a receptnek, az alaprecept, ami alapján készítjük azt a befőttet, arra is még nagyon odafigyelnék, hogy nem hiába vannak azok az arányok benne, és hogy ezeket tartsuk be, mert kell ez a bizonyos mennyiségű só is például hozzá, vagy tartósító, annak érdekében, hogy ne legyen élelmiszerbiztonság szempontjából veszélyes az emberi egészségre az adott befőtt vagy tartósított élelmiszer. És a higiéni az tényleg, amit mondtál, hogy itt nem lehet kockáztatni.
2: Igen, meg a cukor, arra, amit említettél, ugye sokszor, főleg így, mint akár dietetikusok is gondolunk arra, hogy minél kevesebbet tegyünk bele, hogy ne legyen annyi, akkora nagy a cukorbevitel, de ilyen esetben ugye az lenne az ajánlott, hogy akkor több ideig főzzük, tehát a hőkezelést ugye hosszabb ideig tartson, hogy tényleg jól el tudjuk tenni, és ne romoljon meg, vagy ha már a romlásról beszélünk, néha az is megeshet, hogy ugye, ha, mit tudom én, van egy kis kertünk, és sok gyümölcsünk van, azt mondjuk, hát ez majd még belemehet egy kompotba, de ugye az is megtörténhet, hogy egy darab szilva elrontja az egész szilva ízet, mondjuk, vagy dzsemet, ugyancsak biztonsági okok miatt, mert ugye mondjuk meg van penészedve, vagy túl van érve. Úgyhogy erre is oda kellene figyelni, hogy a túlérett gyümölcsöket se tegyük be.
1: Még a penésznél eszembe jutott az, hogy vannak erre jó kis illusztrációk, hogyha például egy foltban penészes valami, például akár befőtt esetén is, lehet, hogy a tetején egy kis folt van, és volt ez a szokás, hogy leszedjük a tetejéről, eldobjuk, és a többit nagyon jó ízben megesszük. Hát az a baj, hogy a penész az egy gomba, és nagyon szépen hálózatokat épít ki az adott élelmiszerbe, és az egész olyan. Tehát attól, hogy nem látjuk, ott van benne, és ugye nem tesz jót az egészségünknek. És ugyanúgy a bizonyos baktériumokkal is, nagyon veszélyes baktériumokkal, például a Clostridium botulinum is, az a baj, hogy nem érezzük. Tehát az érzékszerveinkkel nem tudjuk megállapítani, hogy abban van, vagy nincs. És emiatt nem mindig mérvadó az, hogy megszagláztuk, vagy megízleljük az adott élelmiszert. Tehát emiatt is fontos figyelni a különböző környezeti feltételekre, hogy minden meglegyen annak érdekében, hogy higiénikusan tudjuk elkészíteni az adott befőttet például.
3: És meddig tároljuk a befőtteket? Hogyan kezeljük, hogyha mondjuk kibontjuk valamelyiket? Meddig érdemes tartani utána a polcon? És hogy milyen környezetben érdemes tárolni ezeket a befőtteket?
0: Hát a befőtteket és a savanyúságokat érdemes 4 Celsius fokon vagy fok alatt tárolni mindenképpen a hűtőben felbontás után. És nagyon fontos, hogy milyen eszközzel nyúlunk bele, tehát nem kézzel, hanem teljesen tiszta villával, kanállal, mert az is fokozhatja a romlandóságot. Ugye? Hogyha például lekvárokra gondolunk, akkor a felbontás után így körülbelül 30 napon belül érdemes lenne, hogy elfogyasszuk azokat. Hogyha valami indikáció van arra, hogy több ideig lehet úgy a befőttekre, mint a lekvára, akkor fel van tüntetve magán a kis címkén. Emellett, hogyha nincs elég cukor benne, vagy például édesítővel van készítve az az adott lekvár, akkor megtörténhet az is, hogy sokkal kevesebb ideig áll el, pont ahogy a lányok mondták. Úgyhogy érdemes odafigyelni, hogy az a kinézetére, hogy ne legyen púpos az a kupak, vagy a szagára, hogy ne legyen ilyen alkoholszagú, erjedt az a bizonyos befőtt, mert akkor érdemes már nem elfogyasztani, és pont ezt említeni megint is, hogyha egy pici penész van rajta, akkor semmiképpen ne alkalmazzuk a régi metódust, mert ugye a mikrotoxinok jelen lehetnek, amelyekről tudjuk, hogy bizonyos emésztő rendszeri bántalmat okozhat, hányingert, hasmenés, hányás, és nem utolsó sorban bizonyos allergiás reakciók is alakulhatnak ki utána. Úgyhogy nagyon érdemes odafigyelni, hogy csak azokat fogyasszuk el, amelyek tényleg rendben vannak, és érdemes odafigyelni, hogy ne tároljuk nagyon hosszú időn keresztül. Ezért érdemes nem például az uborkát is egy nagyon nagy üvegbe elrakni, hanem kisebb üvegekbe, hogy azokat el is tudjuk fogyasztani.
1: És abban az esetben sem, hogyha mondjuk megbontjuk és a hűtőben tároljuk, úgysem érdemes tartani őket több mint 30 napnál.
0: Tehát a savanyúságokat és a befőtteket több mint 5-7 nap nem érdemes tartani a jelenlegi ajánlások szerint.
1: Az a gond, hogy miután megbontottuk azt az üveget, már újra érintkezett a külvilánkkal, levegővel és egyéb mikroorganizmusokkal, és már nem olyan védett, mint amíg le volt zárva abban az üvegben, vagy konzervben, vagy bármilyen más formában. A hűtő meg ugye nem egy fagyasztás, tehát az csak nem megy mínusz alá a hőmérséklet, és ugye minél kisebb a hőmérséklet, annál nagyobb esélye van, hogy le tudjuk állítani azokat a romlási folyamatokat, de a hűtőnél, mivel nem megyünk olyan alacsonyra, csak lelassítjuk, de nem tudjuk a végtelenségig lassítani, és emiatt fontos az, hogy miután megbontottuk, akkor érdemes megcímkézni, például ráírni azt a dátumot, amikor kibontottuk, nem csak azt, amikor készítve volt, mert ennek alapján tudjuk, hogy na azért igyekezzünk minél hamarabb elfogyasztani az adott terméket. És ugye a mikotoxinokra is visszatérve egy picit, hogyha még az időnk belefér, hogy ugyanúgy a kenyérrel is ez a helyzet, hogy ott is megjelenik a folt, és nem számít, hogyha a többi kenyér, akár egy zacskóban is a többi szelete nincs, az már nagyjából benne van az egész kenyérbe, és a tárolás is, tehát nem mindegy, hogy bizonyos liszteket hogyan tárolunk, vagy egyéb olyan felbontott gabona alapú termékeket például, amelyek hajlamosabbak arra, hogy ezek a gombák megjelenjenek, és emiatt mikotoxin termelődjön bennük, és szintén a mikotoxinokat se érezzük. Tehát érzékszerveinkkel nem tudjuk. Jó, a penész, aminek van színe, azt látjuk, de ezek a különböző mérgek, a peniszgombák által termelt mérgek, ezeket nem érzékeljük, viszont folyamatosan, ha ki van téve a szervezetünk ezeknek, vagy akár nagyobb mennyiségnek is, akkor súlyosabb egészségügyi következményei lehetnek, és ezért érdemes kerülni, és ugyanúgy a kávénál is ott van. Tehát nagyon fontos az, hogy komolyan vegyük azt, amikor például egy csomagoláson is azt írja, hogy hűvös és sötét helyen tároljuk, mert ez épp azért van, hogy ezek a gombák, amik szeretik a nedvességet, azok például ne tudjanak elszaporodni, és ezáltal ilyen méreganyagokat termelni. És a jól zárható üvegeket vagy edényeket is fontos előnyben részesíteni. Miután megbontottunk valamit, akkor lehetőleg tegyük át egy másik olyan kis üvegbe vagy tárolóedénybe, aminek van fedele, és a hűtőszekrényben is fontos az, hogy hova tesszük, miután megbontunk egy adott terméket, hogy ne hulljon rá egy másik termékből vagy élelmiszerből bármilyen morzsa vagy kicsi darabok, mert azoknak szintén káros hatásai lehetnek, és hozzájárulhat ahhoz, hogy megromoljunk könnyebben az az adott étel.
3: 10 percünk van hátra a beszélgetésből, és két kérdés maradt még. Az egyik a fermentált módszert illeti, hogyha lehetne erről néhány szóban mondani arról, hogy ezeket hogy tudjuk elkészíteni otthon, és hogy kövessük az utasításokat annak érdekében, hogy megfelelő legyen a végtermék, illetve a fűszerekről, és a teafélékről, illetve hogy ezek miért tartoznak ide az őszi szezonnak a tányérára. De akkor beszéljünk egy kicsit még a fermentált zöldségekről.
1: Jó, hát akkor folytatnám az előző kérdésben, már részben érintett a fermentálás témakörét. Igazából nagyon sokan félnek a fermentálástól. Olyan bonyolultnak tűnik, hogy akkor most ott mi fog történni? Megromlik az az étel? Mit csinálnak azok a baktériumok? Mert ugye baktériumok által történik az erjedés annak az ételnek, és ugye erjedés sokunkba, ez olyan negatív fogalomként lehet, hogy erjed, romlik, büdös lesz. Közben azt kell tudni, hogyha ezeket megfelelő baktériumtörzsek idézik elő, ezeket a folyamatokat, akkor ebből egy nagyon egészséges élelmiszer lehet. Itt is nagyon fontos a recept. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy na, én holnap szeretnék savanyú káposztát készíteni, akkor ne fejből találjon ki, hogy na, körülbelül ennyi sót, ennyi vizet, és ennyi káposztát tennék hozzá, mert hát ez is kémia, tehát vegyi folyamatok mennek végbe, és ilyenkor az arányok nagyon fontosak. Kémiai reakcióknál fontos, hogy mik az összetevők a végtermék érdekében, és emiatt fontos, hogy hány százalék a só, mekkora mennyiségű vizet teszünk hozzá, ellepje azt az üvegedényt, amiben beletesszük az erjeszteni készülő ételeket. Fontos a tisztasága az edénynek, amit már említettünk. Nem egy bonyolult tudomány, viszont vannak olyan alapdolgok, amire, hogyha nem figyelünk, akkor viszont nagyon porul járhatunk, mert akár ételmérgezés és egyéb problémák is lehetnek. Amiatt is, amit említettem, hogy nem mindig érzékelhetjük az érzékszerveinkkel azt, hogy az adott folyamat az félresiklott, és nem lesz egészséges a végtermék. Nagyon egyszerű lépések vannak a zöldségeknek az előkészítése. Igazából nem csak zöldségeket lehet, de hogyha így a fermentálásra gondolunk, akkor a legtöbbünkbe ez ugrik be, meg a kefir, joghurtok, ezek mind a fermentált termékeknek számítanak, vagy a kimchi, aki ezzel megbarátkozott, akár az ízével, vagy maga a termékkel, hogy mi is ez. No, de visszatérve, azt szerettem volna elmondani, hogy egyszerűen fölvágjuk, megreszeljük az adott zöldséget, például belemasszírozzuk azt a mennyiségű sót, vagy leöntjük sós vízzel, egy olyan edénybe tesszük, ami megfelelően elő van készítve, tisztítva, sterilizálva, és addig töltjük meg, vagyis persze a recept szerint megnyomkodjuk, hogy ellepje a víz, és várunk. Tehát várunk, hogy történjen meg a mikroorganizmusok munkája, amelyek általában a cukrokat savakká alakítják, és akkor így kialakul ez a savas környezet, amiben megfelelő biztonsággal képződik az a, hát én úgy mondanám, hogy új élelmiszer, mert nagyon soknak megváltozik az állaga, az íze, sokkal könnyebben emészthető lesz, lebomlanak azok az antitápanyagok, amik azelőtt védték azt az adott terméket, és most mivel a baktériumok és a savas környezet hatására átalakul az étel, olyanok is fogyaszthatják, akik mondjuk azelőtt érzékenyek. Itt a fermentációnál azoknak lehet esetleg problémája, főként akik hisztamin érzékenységük van, vagy egyéb ilyen bélrendszeri problémával rendelkeznek, de akinek ezzel nincs gond, azoknak tényleg teljes szívből tudom ajánlani. Igazából itt úgy történik az egész fermentáció, hogy a környezetet alakítjuk át, annak az élelmiszernek a környezetét, és olyan érdekes, hogy a természet ehhez már szinte mindent megadott nekünk, mert minden növényen ott van valamilyen mennyiségben bizonyos teljesabb baktériumok, amihez nem kell más, csak idő és só, ami által elindíthatjuk ezt a folyamatot. És akkor ahhoz, hogy felturbózzuk, lehet különböző fűszereket használni, különböző ilyen akár gyümölcsökből, vagy gabona alapú édesebb pépeket is hozzáadni, amit megint a cukrot belőle felhasználják ezek a baktériumok, vagy akár, hogyha kefiren gondolkozunk, hogy azt készítjük el otthon, akkor egy ilyen kezdőkultúrát hozzáadunk, és egy nagyon egészséges termékünk lesz, sőt, amikor mi otthon készítjük, akkor sokkal nagyobb az esély annak, hogy ezekből az élő baktériumokból ezekkel sokkal több benne marad a termékben, mert azért nem mindegy, hogy a boltba akár egyéb a folyamatok hatására ezeknek a jótékony baktériumtörzseknek a mennyisége csökken. És sokkal egészségesebb az, hogyha van módunk ezeket otthon elkészíteni, de ha nincs, akkor ez se probléma. A lényeg az, hogy ezekből minél többet fogyasztjunk, akár naponta többször is, aki megteheti, és változatos formában. És ez az érdekessége még ezeknek, hogy igazából egyszerre van jelen a prebiotikum és a probiotikum is, mert ott van az a rost, ami ugye tápanyagot szolgáltat a baktériumok számára, a prebiotikum, abba a savanyított, például erjesztett, fermentált zöldségbe, és ott vannak a probiotikum jellegű jótékony baktériumok is, úgyhogy egyszerre két jótékony dolgot is bevittünk a szervezetbe a fermentálás által.
3: És akkor beszéljünk a fűszerekről is, mit érdemes fogyasztani ilyenkor ebben az őszi szezonban, és miért olyan jók a teafélék?
0: Hát a fűszereknél én azt kiemelném a kurkumát, amelynél ugye az antioxidáns és gyulladás csökkentő hatását kutatják, és ugye nagyon sokféle ételbe bele lehet keverni, úgy a húsfélékhez, a rizsfélékhez, a bulgur, vagy akár a kávingba is beletehetjük. A másik a fahéj, amit megemlítenék ilyenkor, nagyon jellegzetes fűszer, ugyanúgy hozzá lehet az apkásához, vagy akár még a tejánkba is beletehetjük, ugye a vércukor szint csökkentő hatását kutatják. Másrészt megemlíteném még a gyömbért, aminek nagyon jó az emésztő rendszeri hatása, hányingerre nagyon jó, a rozmarin, a zsája, a petrezselyem zöld, a kakukkfű, tehát rengeteg őszi, vagy őszre jellemző fűszerrel találkozhatunk, és mindegyiknek van valamilyen jótékony hatása a szervezetünkre nézve.
3: És a teaféléket érdemes ilyenkor gyakrabban fogyasztani?
0: Természetesen. Elsősorban ugye a hidratálás szempontjából is segíthet nekünk, és másrészt meg attól függ, hogy miből készítjük az adott teját, annak megfelelően pozitív hatása lehet a szervezetünkre. És akkor itt megemlíteném például a csipkebogyó teje, a hibiszkusz, a különböző ilyen összekevert gyümölcsökből készült teák, a gyömbér teje.
3: Hogy érdemes elfogyasztani a teaféléket annak érdekében, hogy minél hidratálóbb legyen számunkra, édesítőszerekkel, vagy inkább azok nélkül, vagy hogyha például mézzel édesítjük, az már annál jobb, segíti az immunrendszerünket, ugyebár erről is fogunk majd beszélni az immunrendszerről, talán ez egy olyan kérdés, ami előkészíti a második részét a beszélgetésnek.
0: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szokjuk meg, hogy édesítetlen teját fogyasszunk, mivel nagyon sokunkban benne van az a koncepció, hogy csak akkor iszok teját, amikor beteg vagyok, tehát, és akkor is mézzel, citrommal, tehát nem kötelező ezekkel asszociálni. Természetesen, hogy a méznek van egy olyan hatása, ami meghüléskor jó a torokra nézve, ellenben véleményem szerint édesítetlenül próbáljuk fogyasztani.
2: Esetleg egy kis citromléven, ha már nagyon nehéz elképzelni az édesítő nélkül, de inkább...
1: Meg lehet sokan. Szóval lassan át tud alakulni az ízérzékelésünk is, és fokozatosan akár csökkenteni az adagot, és aztán elhagyni teljesen. És maga a növény íze miatt.
0: És ott van még a fekete tej, a zöld tej, ami most is nagyon aktuális.
1: Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy segítettetek minket ezen az őszi tányéron jobban elhelyezkedni. Olyan értelemben, hogy elmondtátok, mit érdemes gyakrabban fogyasztani ebben az időszakban. Azonban úgy búcsúzok el tőletek, hogy legközelebb még találkozni fogunk, mert amint már az előző kérdésnél felvázoltam, beszélni fogunk még az immunrendszerről és egyéb kérdésekről, ami ebben az időszakban jobban foglalkoztatja a családokat, inkább az édesanyákat, és itt gondolok arra is, hogy mit pakoljanak otthon a gyerekeknek az iskolába. Úgyhogy folytatni fogjuk a kérdés sorozatot. Köszönöm, hogy ma itt voltatok, és nagyon várom a második részét is ennek a beszélgetésnek.
2: És köszönjük
0: szépen. Köszönjük szépen.
1: Mai beszélgetésünk arra is emlékeztetett bennünket, hogy az egészséges életmód nem különleges diétákkal kezdődik, hanem a mindennapok egyszerű döntéseivel. A családi asztal nem csupán az étkezés helye, hanem a beszélgetéseké, a közösségé és a szereteté is. Legyen ez az ősz olyan időszak, amikor nem csak testünkre, hanem egymásra is jobban odafigyelünk. Köszönöm vendégeinknek, hogy ma velünk voltak, és köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Ha szeretnének hasonló beszélgetéseket hallgatni vagy látni, várjuk önöket a Reménység TV YouTube csatornáján, amelyre meghívom, hogy iratkozzanak fel, annak érdekében, hogy ne maradjanak le újabb tartalmainkról. Áldott szép napokat kívánok, a viszontlátásra, a viszonthallásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Negyedik előadás. Élet a Krisztus.
1: Arra gondoltam, amikor először kellett erről a Filippi levél szakaszról prédikálnom, egészen fiatal munkás voltam, és az első gondolatom az volt, hogy erről a rövid igéről, amit egy mondatban össze lehet foglalni, hogy lehet egy egész prédikációt tartani. Helytelenül gondolkodtam, most már tudom, mert nagyon sokszor úgy gondolkodik egy kezdő prédikátor, hogy hogy lehet ehhez az igéhez még gondolatokat adni. Erre a válasz nagyon egyszerű, sehogy. A prédikáció az egy fordított út. Van egy ige, és ebbe kell elmélyedni, és meg kell érteni szavanként, fogalmanként, gondolatonként, összefüggésekként ezt az igét szervesen. Azóta persze az első prédikáció óta sok víz lefolyt a Dunán, és sok-sok minden történt, azóta én ezt vagy 8-szor vagy 10-szer végig tanítottam az iskolásoknak, írtam róla egy jegyzetet, egy vastag jegyzet, van, ami csak nálam van még meg, mert van, ami még csak kézzel van leírva, de sokszor vergődtem a Filippi levéllel, és távolról sem mondom azt, hogy készen vagyok vele. Az Isten igéjének van egy csodája, és én azt hiszem, hogy a mi bajunk az, hogy ezt a csodát ritkán hisszük el, mert ritkán tapasztaljuk. Ugye egyetlen egy igeversben is benne van a cseppben az óceán. És mi mindig a cseppet kicsinyeljük, és az óceánt nem értjük. Éppen ezért egy

kereszténynek négy dolgot kell ezen a földön megtanulni. És mielőtt felolvasom az igét, ezt a négy dolgot elmondom. Az első, az igét tanulmányozni. A gyülekezetek meggyengülésének, a hit meggyengülésének, a kereszténység meggyengülésének az oka mindig az volt az egyház történelemben, erre 2000 év példatára van. Ha az igét elfelejtjük mélyen tanulmányozni, mindig jönnek a bajok. Elmaradunk Jézustól. Az első tehát az ige tanulmányozása, amit úgy mond az Újszövetség, hogy az apostolok tudománya. A második ilyen fontos dolog az imádkozás. E sem tudjuk mindig, hogy mit jelent imádkozni. Újra és újra meg kell kérdezni a Jóistentől, hogy mi is az imádság titka, vagy oda kell menni Jézushoz, és azt mondani, Uram, taníts minket imádkozni. Hogy a tanítványok tették. És erre Jézus, nagyon érdekes, ezt kevesen tudják a mi atyánkról, a mi atyánknak minden szava megvan a héber imádságokban. Egyetlen egy olyan szó nincsen a mi atyánkban, amit a korabeli héber emberek nem imádkoztak volna. Ugye milyen érdekes, hogy Jézus ezt egy különleges összeállításban, de csupa ismert elemekből rakta össze. A harmadik, amit meg kell tanulni, az pedig nem más, mint a közösség. Egyedül nem lehet keresztény embernek lenni. Az mindig hozzátartozik a másik ember. És a negyedik, az pedig az, hogy a mi anyagi javainkkal hogy kell élni, úgy, hogy a másik is beleférjen. Ezt nem innen szoptam most, a kis ujjamból, hanem hogyha eltetszenek olvasni az első gyülekezet történetét, Pünkösd után, akkor Apostolok cselekedetei jelölt könyv második fejezet, 42. versében azt mondja az ige, és foglalatosak valának az apostolok tudományában, ige tanulmányozás, a kenyér megtörésében, a közösségben és az imádkozásban. Nem? Ez a négy, ma sincs más. A mai kereszténységnek az a baja, hogy minden mással foglalkozunk, adminisztrálunk és szervezünk, és ilyen-olyan, amolyan akciókat indítunk, minden nagyon szép, nagyon jó, én csak örülök neki. De ha a négy alap nem megy, akkor úgy tetszenek járni, mint a mostani egyetemistáim, most nagyon el vagyok keseredve, mert vizsgáztattam Miskolcon, és kénytelen voltam kidobni meg ilyen három embert, ami azért keserít el engem, mert egyrészt szomorúságot okoztam nekik, de ez a kisebb baj, megérdemlik, ezt megérdemlik, hanem nekem még három emberrel újra kell foglalkozni, nem? És az az én időmből ment el. Szóval ennyire vagyok önző. Szóval a mai gyerekeknek is az a baja az iskolában, és ez az egész társadalomnak a baja, hogy nem tanulják meg az egyszer egyet, nem tanulnak meg írni, olvasni, számolni, nem tud felolvasni egy egyetemi hallgató egy bekezdést, hogy elsőre megértse, tehát a megértéssel vannak bajok, tehát az alapokkal vannak a bajok. Ugyanez van a keresztény életben is. Mi nagyon sok szép, különleges programot akarunk, pedig négy dolgot kellene megtanulni. Hogy kell az igét tanulmányozni, hogy kell imádkozni, hogy kell az anyagi javaimmal élni, és hogy kell közösséget ápolni. Ezt a négy dolgot tudnánk, akkor semmi bajunk nem lenne. Utána jöhetnének a programok. Na ez csak egy ilyen hirtelen gondolat volt az elején. Nyissuk meg a Bibliánkat, és keressük meg a Filippi levél első fejezet, 19. versétől az igét. Megnézzük Filippi levél első fejezet, 19. versétől az igét. 18-tól is olvashatjuk, így a mondat egészben lesz. Akkor egészen a 26. versig olvassuk el. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár szindlelésből, akár meggyőződésből, Krisztus hirdettetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és reménylem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztus
egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkája, eredményes munkát jelent számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatuk nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. A helyzet közismert. Pál börtönben van, életveszedelemben van, és most elmúlik az életveszedelem. És ebben a helyzetben az ember mérlegre teszi az életét. És ebben a mérlegre tett életben ott van a nagy kérdés, hogy mi lenne a jobb. Pál elmondja a nagy vallomást, ez összefoglalja az egész szakaszt. Nékem élet a Krisztus, a meghalás nyereség. Hogy is van ez az egész? Az első talán, amit el kellene mondani, még mielőtt mélyre hatolunk ebben a mondatban, a görög szövegben ez egyetlen egy mondat, ez egy hatalmas nagy körmondat. Pál nagyon szerette ezeket a körmondatokat, a görög nyelvben sokkal szebben lehetett ezeket a körmondatokat szerkeszteni, a különböző igeidőkkel lehet játszani, és ezért mi csak mondatokra tagolva tudjuk visszaadni magyarul. Ebben a hatalmas nagy körmondatban Pál egy nagyon fontos titokról beszél. És én ezt szeretném rögtön előre oda tenni a szemünk elé, hogy ettől az alapkérdésről ne térjünk el. Krisztussal nem találkozik az az ember, aki Krisztusban csupán az igényei kielégítését látja. Azért kell ezt így megfogalmazni, mert az a világ, amiben élünk, ez a fogyasztói társadalom világa. A fogyasztói társadalomnak van egy szemléleti módja. Ez a szemléleti mód az, hogy nekem vannak igényeim, és ezeket az igényeimet ki kell elégíteni. Szükség van kellő árura, az áru között kellő választékra, és lényegében minden arra törekszik, hogy az én igényeimet megnyerje. Minden reklám erről beszél, hogy én fontos vagyok. Minden reklám arról beszél, hogy én ezt megérdemlem. Tessék egy-egy reklám szlogenre gondolni. Vagy arra, hogy ön a legfontosabb mi nálunk, minden boltnál ez van kiírva. Hogy én velem elhitessék azt, hogy minden engem szolgál. A fogyasztói társadalomban viszont a kereszténység első pillanatra mindig vert helyzetben van. És azt is elárulom, hogy miért. Azért, mert a kereszténység ennek az ellenkezőjéről szól. A Bibliát nem a fogyasztói társadalom szellemében írták. A Biblia szerint nem az a lényeg, hogy engem szolgáljon mindenki. És az az ember, aki Jézus Krisztusban csupán az ő igényeinek a kielégítését látja, az az ember téved, és nem találkozik Krisztussal. Pedig ez a gondolat meglehetősen fertőz. Ma nagyon sok olyan evangéliumi karizmatikus csoport van, aki vallja az úgynevezett bővölködés teológiáját. Eszerint így gondolkodnak ezek az emberek, mivel az Úr a Föld és annak teljessége, Jézus pedig, most tessenek figyelni, így szokták mondani, a miénk lett, nem azt mondjuk, hogy mi lettünk Jézuséi, hanem Jézus a miénk lett, tehát ezért az az ember, aki Krisztussal jár, annak bővölködni kell itt a Földön. Magyarul ez azt jelenti, hogy Jézus minden igényemet kielégíti. Jézusnak nincs más dolga ezen a földön, mint szétnéz
és azt látja, hogy ez a Szigeti Jenő milyen remek ember, és ezért puff, nyakamba egy csomó áldást. Ha így gondolkodom Jézusról, Jézussal nem találkozom. És ez ennek a szakasznak az igazi mély üzenete. Mert itt pontosan a fordított helyzetről van szó. Pál halálos veszedelemben van, ma úgy mondanánk egy konstrukciós per áldozata, hiszen elmondja azt, hogy ő Krisztusért szenved, ő semmi rosszat nem tett, ő tulajdonképpen az emberek javáért munkálkodott az evangéliummal, hogy megismerjék Krisztust, és ezért halálos veszedelembe kerül. És most vége ennek a halálos veszedelemnek, és nem azt mondja Pál, hogy én, hol van az a rehabilitációs bizottság, ahol rehabilitálnak engem, hol kapok ilyen meg olyan kitüntetést azért, hogy én egyáltalán kibírtam azt a sok, rengeteg mocskot, rosszat, amit a sátán, az ördög, meg ezek az ördögi emberek rám tettek. Hanem Pál szíve tele van örömmel. Hogy a börtön az nem egy zsákutca volt, hanem a börtönön át az Isten útja vezetett. Pál azt látja, hogy nekem dolgom volt a börtönben, oda valamiért el kellett mennem. Mert nem az a lényeg, hogy Isten szolgálja az én énemet, és itt a földön én úgy érezem magam, mint a mennyországba, és a lábamat a kőbe meg ne üssem, ugye elplanírozza előttem az utat, Héber szó pontosan ezt jelenti, elsimítsa előttem az utat, valami angyal sereg, hogy én masírozzak gyönyörű szépen, hanem pontosan fordítva. Krisztus tudja, hogy a börtön is fontos, mert ott is az ő munkája volt. Nem csak nekem fontos, a börtönnek is fontos volt, hogy én ott voltam. És erre Pál életében, Pál és Silás életében van is példa éppen a Filippi börtön jelenet, nem? Milyen különös ez a jelenet? Ott vannak Kalodába, én egyszer voltam Kalodába, persze nem büntetésből, csak rám rakták a fiúk, egyszer voltunk egy múzeumba, ahol ki lehetett próbálni a kalodát, és rám raktak egy kalodát, egy ilyen hegedűt, ezt úgy hívják, azt a kaloda formát. Hát mit nem mondjak, nem volt valami jaj, de kényelmes dolog. Pár percig se benne lenni, amíg ki nem engedtek. De hát gondoljuk el, hogy ilyen kalodában ott vannak a rabok, megbilincselve a falhoz, a Filippi börtönben, és énekelnek, és megmozdul a föld, és lehullanak a bilincsek. És ebben a történetben az az érdekes, el lehet az apostolok cselekedetébe olvasni, az a különös, hogy a börtönőr akar öngyilkos lenni, nem? Az esik kétségbe, családjával, jaj, mi lesz most, elmennek a rabok. És akkor Pál és Silás vigasztalja atyám fiai, mondja a börtönőrnek, hát azért ne ijedjetek meg. Ugye milyen érdekes? Pál maga is átélte, hogy a börtönben valamiért van. Nem egy véletlen volt, nem egy rövid zárlat volt, nem arról van szó, kérem szépen, hogy most ugye az Isten ügye zavarba jött, mert a sátán olyan erős volt, hogy Pált elvitték börtönbe, borzalmas, és essünk kétségbe testvéreim az Úrban, hanem arról van szó, hogy Pál rájön arra, hogy a börtön az egy szükséges része az én utamnak, mert dolgom volt a börtönbe. Dolgom volt a börtönbe. Most én ott kellettem, mint szolga a börtönbe. Mert Isten azt akarta, hogy a börtönbe szolgáljak. Az ember kilátástalannak tűnő helyzetben csak az apostol módján talál meg két nagyon fontos dolgot, az örömet és a remény. Én azt hiszem, hogy a mai kereszténységből pont ez a kettő hiányzik. Az öröm, meg a remény. Van egy sóhajtozó kereszténység körülöttünk. Ezek a sóhajtozó keresztények mindig úgy érzem, hogy kaparják körömmel az üvegfalat.
fel akarnak mászni a falon, és nem megy. És sóhajtoznak, és irtóra le vannak törve, és minden bajuk van, és szidják a sátánt, az borzalmas ez az ateista világ, borzalmas az, hogy most is tele vagyunk bajjal, hogyha panasznapot tartanánk, hónap reggelig itt lehetne menni, még körbe mondanánk a panaszunkat, nem? Én az élen lennék, nehogy azt higgyétek, hogy én nem. Nem ez a bajunk? Közben két dolog vész el, az öröm és a reménység. És most mondjunk egy nagyon érdekes dolgot. A Krisztus váráshoz pontosan ez a kettő tartozik hozzá. Öröm nélkül csak ítéletet lehet várni, és én nem ítéletet várok. Vagy ti igen? Reménykedni öröm nélkül nem lehet. Reménység nélkül pedig nincsen hit és nincsen szeretet. Szeretet által munkálkodik a hit, de hinni és szeretni csak reménykedve lehet. Ha nem reménykedsz, akkor nem tudsz szeretni se. Hinni se. És így gyenge a mi kereszténységünk. Az öröm oka az nem a külső körülmények kedvező alakulása Pálnál. Tehát Pál nem azért örül, mert jó kényelmes börtönt kapott. Igaz, hogy börtönben vagyok testvérek, de ilyen kényelmes ágyam nem volt. Vándorlások során én sokkal keményebb földön aludtam, mint a börtönben. Ott egy jó kis nyoszolyám van. Nem ezért örül Pál. Nem a külső körülmények miatt örülünk igazán. Hanem Pál azért örül, mert valami a gondolkodási módjába történt. És mi el szoktuk felejteni, hogy a megtérés az gondolkodásbeli megújulás. Hogy az a szó, közismert ez a görög szó is, hogy metanoia, nagyon sokszor leírják keresztény lapok, ami azt jelenti, hogy megyek erre, és akkor hátraarc, megyek visszafele. Ez a metanoia, ez a 180 fokos fordulat. Csak azt elfelejtik leírni, hogy a metanoia az nem a fizikai 180 fokos fordulat, hanem a gondolkodásmódbeli 180 fokos fordulat. És sokszor úgy akarunk megtérni erőből, hogy itt belül nem fordul meg a gondolkodásmódunk, csak a cselekedeteinket akarjuk megfordítani. Ez éppen olyan, mintha a kormányt nem fordítod meg, hanem lükvercbe kapcsolsz. Sok ember az menne erre, de azt mondja, jaj, ott az, a kárhozat, ezért hát így hátrálva megyek, és nem pedig odafordulva Krisztushoz. Mert a gondolkodási módunk nem újul meg. Az öröm az akkor jön létre, amikor a gondolkodás módbeli megújulás 180 fokos fordulat bekövetkezik. És sose szabad elfelejteni a másik. A reménység az nem a földiekre, nem a sorsom jobbra fordulására vonatkozik, hanem a reménység az Krisztus ügyére néz. Ez azt jelenti, hogy én, amikor reménykedek, nem azt mondom, hogy hát kérem, elment ez az év, hát jövőre egy kicsit jobb lesz. Kevesebb adót fogok fizetni, több lesz a pénzem, hát egy kicsit jobb lesz. Ez a földi remény. Ez a földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, mit terem magának a boldogtalan, hogy mondja Csokonai, és mint védangyalának hódoluntalan. Ez, ami sima szája kecsegtet, ez, ami kétes kedves csepegtet. De ezt ennél el kell mondani, Csokonai nagyon jól megfogalmazta. Hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. A reménység nem ez. A reménység az, hogy bármi történik velem a jövő évben, Krisztus áll az út végén, és Krisztus jön velem az úton. Nem?
annak a felismerése, hogy ami történik én velem, az nem véletlenül van. Még akkor is, hogyha valamit rosszul csinálok. Héten valahol beszélgettünk erről, és valaki megkérdezte, na és mi van akkor, hogyha én valamit rosszul csinálok? Akkor is Krisztus velem van? Ó, hogyne, természetesen. És akkor is Jézus velem van, ha megengedi, hogy neki menjek a falnak. Akkor is velem van. De én tudom, hogy Jézus velem van, akkor rögtön megkérdezem, hogy miért volt ez, mire akar megtanítani, hogyan akar tovább vezetni engem, és hol van Jézus az én életemben. Nekünk nem az a bajunk, hogy vannak bajaink, hanem az a bajunk, hogy a bajunkban elfelejtjük, hogy ott van Jézus, és meg kellene éppen kérdezni tőle, hogy most ez miért van? Mert most van itt a vizsga ideje, most kellene megtanulni valamit, amit nem tudunk. Ezek azok a gondolatok, amik itt ebben az igében megvannak. Nézzük csak, hogy mit mond ez az ige. Mert miről is van szó? Úgy kezdhetem, mint ahogy ez az ige ebben az újfordításban. Miről is van itt szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztus hirdettetik, és ennek örülök. A gyülekezetben van egy helyzet. Vannak, akik azt mondják, hogy Jézusra hivatkoznak, csak Jézusi módon nem élnek. Hát ilyenek már akkor voltak a kereszténységben. És sokan azt mondják, ez borzalmas. Ez az atyafi biztos nem is hisz. Nagyon könnyű mondani, csak nagyon nehéz meglátni, hogy mikor hisz egy ember, és mikor nem hisz egy ember. Én ezt onnan tudom, mert én magamról is nehezen tudom megmondani. Van egy Adi vers, ez nagyon kedvenc Adi versem, csak egy sort idézek belőle. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Szóval, mi is a hit? Állandóan ott vannak a kétei madarai, mindig eszembe jut Ábrám, ugye emlékeztek az áldozatnál, amikor ketté vágta az áldozatot, és napestig űzte a fekete madarakat, akik el akarták vinni az áldozatot. És akkor egész este volt már, amikor a madarak is elhaltak, ő már fáradtságtól összerogyott, amikor az Isten, mint egy tüzes kemence, elment az áldozatok között, a kettévágott áldozati állatok között, és megemésztett mindent. Valahogy így van a hittel is. Mi nekünk újra és újra kételjeinkkel kell megharcolni a harcot. És éppen ezért nekünk nem a másik hitének a méricskélése a lényeg, hanem hogy Krisztust hirdessük. Mi az a Krisztus evangéliuma? Az, hogy Krisztus jelenlétének a tudatában éljünk. Az, hogy újra és újra el kell, hogy fogadjam, hogy nem véletlen az, ami velem történik. A hívő embernek a legnagyobb baja az, ha úgy gondolja, hogy véletlen, ami történik vele. Mert hogy mondja itt tovább? Krisztus hirdettetik, és ennek örülök. Sőt, mind inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik. Bármi történik velem, bármi történik a gyülekezetben, a gyülekezeten kívül, bármi jön, ami elhangzik, ami történik velem, ami talán fáj, vagy aminek örülök, bármi. Ha én reménységbe élek, tudom, hogy ez valahol az üdvösségemre válik, mert nincsen véletlen az én életemben. Üdvösségemre válik mindaz, ami velem történik. De hogyan? Van ennek két eszköze. A ti könyörgésetek, és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. És ez egy nagyon különös dolog. Megmondom őszintén, hogy erre nem gondolnánk. Hogy ahhoz, hogy én az én életemben Krisztus tervei valósággá legyen, az a megváltási terv, ami nem csak ám egy általános megváltási terv, hadd mondjak erről egy mondatot. Mi keresztény emberek sokszor ott tévedünk, hogy azt gondoljuk, hogy van egy általános megváltási terv, és kész. Ezt el kell fogadni, és akkor kész. Nem.
Istennek van egy rád lebontott megváltási terve, nem? Hát nézd vissza az életedbe. Idáig véletlenül értél? Véletlen, hogy itt vagy? Nézd vissza az életedre. Én nagyon sokatok életéből ismerek epizódokat, és tudom, rátok nézek, tudom, a szemetekből látom, hogy nem véletlen volt az életetek eddig. Hát most gondoljátok el, ha Jézus eddig a mai napig csinált valamit a mi életünkben, sőt vezetett, csodálatosan vezetett bennünket, nem? Most ma abba hagyja? Hát ha ő elkezdett valamit, akkor nem fogja ezt végbe vinni? Hát akkor hol a baj? Hol a bizonytalanság? Hol az én üdvösségemnek a nagy kérdőjele? Hol az üdv bizonytalanság, amiben nagyon sok keresztény ember szenved? Hát Jézus véghez viszi ezt. Csak ez az kell, hogy én felfedezzem, hogy Jézus ott van köztünk. Jézus a te mindennapi dolgaidban ott van. Ne szégyellj arról beszélni, hogy jaj, most tudom, ma reggel rohantam a vonathoz, és valahogy elaludtam. Fáradt voltam nagyon. Tegnap elaludtam. És később ébredtem fel. És jaj, az orrom előtt elmegy a busz. Tudom, hogyha a következő busz nem érem el, akkor baj. Rohanok, erre otthon hagytam a zsebkendőimet. Vissza kellett mennem. Na most már biztos lemaradok a vonatról. Most véletlenül késett a busz, nem? És véletlenül ez a késés pont elegendő volt ahhoz, hogy pont elérjem a vonatot, és amikor már a keleténél kiszálltam, kényelmesen sétáltam, mert tudtam, hogy megvan az a 4 perc, ami szükséges ahhoz, hogy odaérjek a vonathoz. Kényelmesen sétálva odaértem. És arra gondoltam, hogy hálás vagyok neked, Istenem, hogy te valamit csináltál, lehet, hogy ezt senki nem vette észre, csak nekem nagyon fontos volt, hogy elérjem a vonatot. Most ezt én nagyon szégyenkezve mondom, hogy ilyen kis tapasztalatom van ma. De ez nekem nagyon fontos, hogy Jézus ma megint üzent, hogy ott vagyok veled, ott ülök a vonaton is. Nem? Ott leszek veled is. És ki tudja még, az örökké valóságon keresztül fogjuk tanulmányozni, hogy Jézus hogy volt velünk ott a mi mindennapi életünkben. És ezért viszont 2 dolog szükséges. Egyedül nem lehet üdvözölni. Mi az, hogy a közösség titka? A közösségen azt szoktuk érteni, jó sok tag van a gyülekezetben, akkor ugye közösség, összeér a válunk az Isten tiszteleten, hát már közösség vagyunk, nem? Éppen olyan, mint hogyha a házasságnál azt látjuk, hogy az a közösség, hogy elmentünk az anyakönyvvezetőhöz, és van papírunk róla. Igaz, hogy közben ütjük, verjük egymást, de hát van papírunk róla, nem? Hát közösség, házasság vagyunk. Tudja, hogy nem az. A közösség az az, hogy Krisztussal mindig a fele baráton keresztül, a másik testvéren keresztül találkozunk, nem? Mert ez a másik testvér rám szorul, pontosan nem én rám, hanem arra a Krisztusira, ami bennem van, illetve azt, ami bennem van Krisztusi, csak akkor veszem észre, hogyha a másik testvér felé közvetítek valamit, nem? A másik ember embere leszek. Isten nem azt akarja, hogy angyal legyek. Isten azt akarja csak, hogy ember legyek. Nem angyalokból van kevés ezen a földön, nem tudom hány angyal van, biztos nagyon sok. Emberből biztos kevesebb, nem? Isten azt akarja, hogy ember legyek. És itt a lényeg. És ezért mondja azt, hogy úgy válik üdvösségetekre, hogyha ti is ott könyörögtök. Nem azért kell könyörögni a másikért, mert az Úr elfelejti, hogyha én könyörgök magamért. Hanem arról van szó, hogyha te könyörögsz értem, én imádkozom érted, és együtt beszélgetünk Istennel a te vagy az én ügyemről, akkor ennek van egy csodálatos következménye. Én és te közelebb kerülünk egymáshoz, nem? A missziónak van egy alapelve, ezt el szokták felejteni. Ne beszélj addig Krisztusról egy embernek, még Krisztussal nem beszéltél róla. Értitek, hogy ebben mi van?
mert hitelképtelen lesz. Ezért tartozik hozzá az egymásért való imádkozás. Nem Istennek van szüksége, mert ő a gondolatainkat is ismeri. Nem úgy van, hogy Isten azt mondja, na, hány decibel az az imádság, vagy nem tudom én, mivel lehetne mérni, amit mondanak, ha hangosan imádkozik 50 ember egyszerre valakiért, na hát azt már meghallgatom. Ha 49, akkor már nem. Ez túl kicsi. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy nekem van szükségem, hogy összeforjon a másikkal a szívem, és észrevegyem, hogy bennem ott van Jézus. És Jézus itt van köztünk, és Jézus az a mi ügyünk. Nem egyszerűen csak valahol odafent van, Jézus az itt van köztünk, Jézus a mi ügyünk, Krisztusban élünk. Ha veszekedünk, akkor is ott szomarkodik köztünk Jézus. És ha örülünk, akkor is ott van közöttünk Jézus. A másik pedig azt mondja, és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. A Jézus Krisztus lelke a Szentlélek. És hogy van jelen a Szentlélek a gyülekezetben? Ó, hát ezt a karizmatikus mozgalmakból tudjuk. Érzelmeinken keresztül, ugyan feldobottak, mert happy-k vagyunk. Így van jelen Jézus lelke, a Szentlélek. Nem. A Biblia azt mondja, hogy két formája van a Szentlélek jelenlétének. Az egyik a gyümölcs, a másik az ajándék. A gyümölcs az, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket, mondta Jézus. Ez a hegyi beszédre megy vissza. És Pál megmondja, hogy a lélek gyümölcse az micsoda? Az a szeretet. A szeretet az nem csupán érzelem. A szeretet pontosan az, amiről beszélünk, az egymásért tenni tudás. A másik, a lélek ajándékai, az egyik az mindig egyes szám, tessék megnézni a galáciai levélben, nem úgy van a lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, hanem úgy van, a lélek gyümölcse a szeretet, aminek a megnyilvánulási formája az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség és a mértékletesség, és még ezer más. A lélek ajándéka pedig az a kéz és láb, amivel cselekedhetek a másikért. De hogyan? Ez a lélek ajándéka, ez nagyon érdekes. Ki kapja a lélek ajándékát? Mondjuk én kaptam a tanítás lelki ajándékát ma estére. Ki kapta? Én. De miért? Kiért? Értetek, nem? És ebben a teremben mindenki kapott valamilyen lelki ajándékot az életébe, ma este is. Ott van az életébe. Mindenki. Akár hiszed, akár nem, akármilyen hitetlenül nézel. Nem egy formát, mert olvassátok el 1 Korintus 12-t, hogyha mindenki, az egész test fül volna, kéz volna, láb volna, akkor nem test volna, hanem nyomorék volna az ember, nem? Mindenki kapott másfélét az Istentől. Miért? Azért, hogy szolgáljunk vele a másiknak, nem? Isten neked adta a másikért. Ez a lelki ajándék. Isten neked adta a másikért. Mert ha nem adod oda a másiknak, akkor te vagy az egy talentumos szolga. Elástad, megőrzöd, nem használod, nem? Ezért rajtad csattan az ostor, hogy így mondjam. Amikor én imádkozom, vagy megértem az életem, akkor nem csak azt értem meg, hogy na ez miért történt velem, hanem mindig kinyílik a szemem, és meglátom azt, hogy jaj, ezért most tudok valamit tenni. Jöttetek már úgy az Isten tiszteletre, hogy jaj, de jó, most találkozom azzal, van egy mondat, amit el kell neki mondanom. Vagy van valami, amit adni kell neki. Van valami, amit tenni kell érte. Ugye milyen nagy öröm ez? Itt éli át az ember, hogy nem hiába él. Itt leesik rólunk a fáradtság, leesik rólunk a rossz hangulat, minden. És épül a közösség, nem? A közösség az ebből áll, nem másból. Épül a közösség. Na nézzük tovább az igét.
Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Ugye itt azt mondja Pál, hogy pontosan ez a reménységemnek a célja. Ha én ezt végig gondolom, akkor az én életem nem az én ügyem csupán. Mondok egy nagyon csúnya mai szót. Nem önmegvalósítom magam. Mert az életben nem az a lényeg, hogy én önmegvalósítom magam, hanem egy lényeges kérdés az, hogy kinek van rám szüksége, nem? Az életben rengeteg ilyen önmegvalósított ember van, aki a kutyának se kell, nem? És ezek az emberek, akik tragikusan összeomolnak, nem? Az életben nem az a lényeg, hogy önmegvalósítom magam, hogy én most mit csinálok magamból, hogy menedzselem magam, ezt így szokták mondani, meg hogy menedzseljük a karrierünket, állandóan ezzel van tele minden, nem? Mivel az önmenedzseléssel. Ez a fogyasztói társadalomnak az ostobasága, nem? Hát pontosan arról van szó, ha én odaadom magam Krisztusnak, akkor ez nem ilyen nyögve nyelős szolgálat, ó, jaj, nekem szolgálnom kell. Tudom, hogy ez sokszor megkísért. Higgyétek el, sokszor vagyok, hogy ó, jaj, ma prédikálnom kell. És akkor ide kényszerítem magam, és akkor a Jóisten elkezd használni, és akkor elfelejtem ezt az egészet, és sokkal frissebb vagyok a végén, mint az elején voltam. Ezt nem lehet ám fizikailag megmagyarázni, hogy a csodába lehet. Van, hogy mit tudom én, egy szombaton négyet prédikálok, és a negyediknél sokkal frissebb vagyok, mint az elsőnél. Az elsőnél még nyögtem, hogy jaj, mi lesz velem majd a negyediken. Vagy órát tartok, ugyanezt átélem. Ez csak akkor megy, ha én odaadom magam Krisztusnak. Mert ha én odaadom magam Krisztusnak, akkor én nem ilyen rabszolgai munkát végzek, hogy ott áll három arkangyal géppisztollyal, lelőlek, hogyha nem csinálod. Ne halagudjatok, hogy így mondom. Hanem ebbe van az életed értelme. Hogy de jó, hogy ma élted. És azért jó, hogy éltem, mert annak a másiknak egy mosolyt tudtam fakasztani az ajkán. Vagy segíteni tudtam egy gondolattal. Adni tudtam magamból valamit, ami nem is az enyém, mert felülről kaptam, nem? Nem én adtam, hát én kaptam, hát a lélek gyümölcse az, amit adok, nem? Ez nem az én gyümölcsöm. Az a lélek gyümölcse, a talentum se az enyém. Ezek csóró szegény emberek voltak, az Úr kiosztotta a talentumot. Ötöt ednek, egyet annak. Nem az enyém. Ugye, hogy mennyire más lesz az életszemléletünk, mint a fogyasztói társadalom életszemlélete, ha észreveszünk, hogy Jézus velünk van? És akkor ennek az a következménye, hogy bármi történhet. Meg is halhatok. Ha Isten így látja jónak, hát akkor mit lukkapálok? Sőt, Pál azt mondja, nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Hát erről aztán rengeteg magyarázat volt az írásmagyarázók sorában, több százat tudnék sorolni, hogy mi mindent mondtak erről, pedig ez a mondat csak együtt érthető. Pál itt nem valami nagy pessimizmussal azt mondja, hát már én annyira fáradt vagyok, hogy bárcsak halnák meg. Ezt sokszor szoktuk mondani, nem? Lehet, hogy csak én, de az vesse rám az első követ, aki még nem mondta ezt. Legalábbis 16 éven felül már szokták mondani. Legfeljebb úgy, hogy vizsga előtt tudja, meg most ilyen vizsgalázban vagyok, vizsga előtt tudja, mondják, hogy jaj, csak egy nappal öregebb lennék. Pedig valami másról van szó. Azt mondja, nekem élet a Krisztus. Akkor még a meghalással sincs semmi baj. Miért? Hát nem én vagyok az én életem ura. Jézus az életem ura. És ha Jézus úgy tudja, hogy úgy akarja, hogy én most készen vagyok az üdvösségre, akkor elveszi az életem, és akkor
Hogy is mondja? Itt úgy mondja, hogy Krisztussal leszek mindenkor. Ezt átéljük, mert ugye ha meghalunk, elalszunk egy olyan, mint egy szempillantás, nem? Én hiszem, hogy ez én édesanyám üdvözülni fog, és ő most nem tud semmit, nem tudja, hogy mennyi idő van. A feltámadáskor azt fogja mondani, jaj, de jót aludtam, kisfiam. Nem? Ezt fogja mondani. Szóval tudjuk így élni az életünket? Ezt végig gondoljuk, egy csomó-csomó konfliktus helyzetünk, amit magunknak csinálunk, nem? Karrierbeli, pozícióbeli, ilyen meg olyan látszatbeli, hány ilyen ostobaságot hordozunk az életben, ez mind úgy szétporlik, mint a semmi, nem? Szétporlik, mint a semmi. Egyedül azt jelenti Krisztussal lenni, hogy Krisztus az én célom. És ezt nem kolostorba kell megélni, ott kell élni az életben, ahol élek. Barátaim között, a munkatársaim között, nekem ott az egyetemen, nektek ott a munkahelyeteken, ott kell Krisztussal élni, mert Krisztus tudja, nem? Nem ezen kell, hogy a fejem fájjon. Hanem szemgyógyító írra van szükségem, hogy őt lássam. Nekem élet kell, hogy legyen a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy az én életem valóságában kell Krisztussal számolni. Nem szabad száműzni Jézus Krisztust a mennybe, ott, csak ott fenn van Jézus. Éppen a vizsgálati ítéletet végzi, ezt ugye nagyon jól tudjuk, most nagyon el van foglalva, és mi itt küzdünk, mi küzdjük a nagy küzdelmet itt a földön, és hol van Jézus ma? Nincs veled? Hát ő azt ígérte, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, nem? Ezt nem komolyan mondta Jézus? Azt mondta, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ha időm engedi. Ugye, mert ezt így szoktuk mondani. Így mondta Jézus? Nem. Hiszed azt, hogy Jézus ott van az életedben? És azt mondja, ha pedig életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor azt mondja, én nem tudom, hogy mit válasszak. Nekem jobb volna letenni az életem, jobb volna, ha az Úr azt mondaná, hogy nem kell ma annyit gyalogolnod, Pál. Ugye mondtam a múltkor, hogy hány ezer és ezer kilométert gyalogolt az a szegény Pál élete során. Biztos jobb volna. De Uram, de te tudod jobban. És hogyha rátok nézek, mondja a gyülekezetnek, és itt jön a gyülekezet imádságának a lényege, akkor meg örülök, mert valamit az Úr el akar intézni rajtatok, rajtam keresztül. De valamit én használni tudok, még hasznomat tudjátok venni. És akkor azt mondja az apostol, erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. És ez a cél. A keresztény ember optimizmusa az, hogy együtt maradok mindnyájatokkal, mert igenis rajtam keresztül az Úr valamit akar adni nektek, és én nekem is nagyon sok mindent kell még kapnom az üdvösségemhez tőletek. Ez egy viszonyos dolog. Nem furcsa az, hogy az apostol azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy imádkoztatok értem, mert ez szükséges az én üdvösségemhez. És ez így van. Hogyha ezt nem veszük észre, hogy ez egy kétirányú utca, akkor mi hasonlítunk, és sok ilyen keresztény ember van, ugye emlékezzünk, hogy még régi épületeken lehet látni ilyen atlaszokat, akik ugye az erkélyt tartják a vállukon. Meg a görögöknek van egy pár nagyszerű szobor a barokkorból, ahol az atlasz a vállán tartja a földgolyót, és majd összeroskad a hatalmas teher alatt. Sok ilyen álkeresztény van, nem véletlenül mondom álkeresztény, aki azt hiszi, hogy ő hordozza a megváltási tervet. Az ő segítsége nélkül Isten se tudna semmit se csinálni. Ugye? Mi ebbe a baj? Az a baj, hogy nem látja, hogy én vagyok a Krisztus eszköze. Én vagyok Krisztusban, nem Krisztus van csak én bennem, hanem Krisztusban vagyok én. Én odaadtam magamat úgy, ahogy vagyok, ő tudja, hogy én mit bírok, tudja, hogy mi a dolgom, és kész. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az úgy is igazán, hogy
Utóbbi időben nagyon sok dolgom volt, azt mondtam, mindenre van időm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így is igazán. Elhiszitek? Csak oda kell adni az életünket Krisztusnak. És ezért mondja Pál, hogy erről meggyőződve tudom, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömetekre. Ahol Krisztus van, ott növekedés van és öröm van. Ahol nincs növekedés és nincs öröm, ott ebben a szemléleti módban van a hiba. Nem azért nincs növekedés, mert olyan gyarlók vagyunk, atyafi. Meg annyi dolgunk van, meg leköt a világ, meg ezer ilyen frázist szoktunk mondani. Ezek mind frázisok, mindben van egy kis igazság, és mind nem igaz. Mind az igazság elpalástolására való. A baj az, hogy ott, ahol vagy, nem veszed észre, hogy Krisztus ott van. És nem veszed észre, hogy Krisztus használni akar téged. A másikért, önmagadért, a testvéredért, az idegenért, bárkiért. Ahol vagy, Krisztus használni akar téged. Legyen az börtön, vagy jó dolog. Legyen az munkahely, vagy család. Krisztus használni akar téged. Így. Azt mondja, még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Hát ez a dicsekedés, ez a kakaumá, így van görögül, ez megint sok fejtörést okozott a különböző ilyen-olyan-amolyan igemagyarázóknak, és jogosan, mert mi ezt a dicsekedés szót, ezt egészen másképpen értjük, mint az ókori ember. Erről a dicsekedésről én most csak annyit szeretnék mondani. A dicsekedésnek nem az az alapja, hogy én mit csinálok, hanem azt mondja, hogy dicsekedni a Krisztusban lehet. Ezt azért mondja Pál, mert a dicsekedésnek az alapja, hogy Jézus valamit tesz én bennem, én velem. Én általam. Tehát Jézust értéknek ismerem fel a mindennapokban. Nem az emberi teljesítmény teremt alapot a dicsekedésre, hanem az, hogy Isten meg nem érdemelt kegyelme valósággá lesz. Isten kegyelme elkezd hatni. És a dicsekedni az nem nagy szavakat mondani, ahogyan a mindennapi életben mondjuk, hanem ez a kakaomája az azt jelentette, hogy én állandóan Krisztusról beszélek, nem magamról. Hogy én nagyapó vagyok, ugye 7-szeres nagyapó, és óhatatlan, ma vizsgáztattam 3 kismamát, ezek továbbképzősök gyesen vannak, és mind a 3 évfolyamtársak is voltak, és visszajöttek továbbképzésre, és rögtön elkezdtünk a gyerekekről beszélni. Én az unokáimról, ők a gyerekeikről. Azt a dicsekedést hallottátok volna, nem? Miért? Mert valaminek örülünk. Én azt hiszem, hogy éppen az a baj a kereszténységnek, hogy ez a fajta dicsekedés nincs. Hanem helyette dicsekedünk, hogy milyen címünk van, meg milyen pozíciónk van, amihez Krisztusnak semmi köze, nem? Milyen cafrangot adunk egymásnak, ahhoz nincsen köze Jézusnak. Jézusnak ahhoz van köze, ami rajtunk keresztül történt. Nézzétek meg, hogy milyen keveset beszélünk tapasztalatokról, nem? Milyen keveset beszélünk arról, hogy Jézus az elmúlt héten hogy vezetett bennünket, nem? És mennyit beszélünk arról, hogy mi mit csináltunk? És hogyha véletlenül úgy megkérdezitek, na és hol volt Jézus, akkor jön egy ilyen dadogás, ugye? Pedig hát ez lenne a lényeg, nem? Hogy Jézus hol volt az elmúlt héten az életedben, nem? Ez a dicsekedés. Vedd észre Jézust az életedben. Pál dicsekedése nem kérkedés, hanem Isten cselekvő kegyelmének a megvallás. Ezt jól jegyezzük meg. Pál számára a dicsekedés az nem kérkedés, mert a kérkedésnek az a lényege, hogy én mit csináltam. Tehát a kérkedésnek az énem az alanya, aki cselekszik. Ennek a dicsekedésnek meg Krisztus az alanya, méghozzá úgy,
hogy Isten cselekvő kegyelmét vallom meg az én életemben. Nem azt mondom el, képzeljétek, Ausztráliába egy atyafi ezt meg ezt tudta csinálni. Nem vagyok Ausztráliába vagy a Tűzföldön. Az én életemben mit csinált Jézus az elmúlt héten? És ez a lényeg. Így hát, ez a szakasz tanít. Az ember életében a szenvedés az nem cél. A szenvedés nem is büntetés. Hanem a szenvedés olyan út, ahol mindig rádöbbennünk arra, hogy Krisztusra szükségünk van, és rádöbbennünk arra, hogy Krisztus jelen van ebben a szükségben. És azért van az, hogy nem kipihepárnázott úton járunk, és az angyalok simogatják előttünk a göröngyöket, hogy megnőssük lábunkat a kőbe, hogy valahogyan úgy van, hogy amikor valami fáj, akkor egy kicsikét jobban észrevesszük, hogy Jézus ott van velünk az úton. Most már csak az a feladatunk, hogy amikor nem fáj valami, amikor közömbös körülöttünk a világ, vagy amikor egy pici kis örömünk van, egy pici kis jó van, akkor is lássuk Jézust az úton. Mert Pál Filippi levele azért az öröm levele, mert ez a jelenvaló Jézus, a mindennapokban jelenvaló Jézus levele. Ez az, amit tanítani akar Pál, és ez az, amit meg kell tanulnunk. Adja Isten, hogy ez a mi életünkben nagyon világos legyen mindig. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat. Azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szönnéd belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó

0: tárgyai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad, és könyörge Jónás az ő urának a halból.
1: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangélium mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ér. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvérei. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Ne keressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a Cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig, annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik, vagy ellentmondanak. Hiszen, amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéjéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két képnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről, mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosította biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége. Amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtett. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengeren. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók sűjesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárt, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot. Ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
0: Én ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zártacet.
1: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől. Hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről, a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? mert a felház bezárt lehetőségeik között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
0: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat lett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
1: Jónás itt a hal gyomrában ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől. És ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
0: Azt mondtam, elüzdöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
1: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halált szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét. És nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
0: Bezároltattál, Uram, engem. Sarak aljába sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
1: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét, jaj! Bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével, ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a hal gyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
0: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
1: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi betületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
0: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
1: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő szín elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
0: De én, magasztaló énekkel áldozom néked.
1: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen. Azáltal a megvállás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
0: Teljesítem, amit megfogadtam.
1: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószékszolga, az az igazi ígehirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az ige hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden ige hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
0: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
1: És mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő Atya! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepette. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
0: Az Úr ad szabadulást.
1: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten az szerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában vergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtted. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helyiségnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad. És mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

éke, teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Egy különleges nap a mai a kolozsvári Reménység hangja rádió magyar adása számára. A nevem Szász Károly Zsolt, egy új műsort kezdünk, és sok szeretettel köszöntöm a beszélgetőtársamat, Filip Istvánt, a hetednapi adventista egyház kolozsvári magyar gyülekezetének lelkipásztorát. Isten hozott!
2: Köszönöm szépen!
1: A világ reménye. Mitől annyira különleges Jézus?
2: És nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten, olvassuk Ézsaiás próféta könyvében. Ezt az ígét feleleveníti Máté evangélista is, és ezzel vezeti be az Úr Jézus Krisztusnak a megjelenését, szolgálatát és az eljövetelének az okát és célját. Jézus Krisztus egy volt kezdettől fogva az Atyával, öröktől fogva, és azért jött Jézus a földünkre, hogy az Atyának a lényét, a jellemét, a szeretetét kinyilvánítsa a bűnös ember irányába. Ezért mondjuk, hogy Jézus eljövetelének az

0: legalább ismeri az atyát, Jézus Krisztus, az Istennek egyszülött fia, és bemutassa nekünk az atyát úgy, amint van. Irgalmas és kegyelmes Isten, hosszú tűrő. Az atyának szeretetét, az atyának lényét jött megmutatni nekünk, és ezáltal Jézus bejövetele által a világunkban, egyrészt velünk van az Isten, másrészt pedig azt a fogalmat, azt az ismeretet birtokolhatjuk Jézus által, amelyet elveszítettünk, és amelyre szükségünk van, hogy felemelkedhessünk életünkben.
1: Tudod, nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy van velem valaki, egyedül vagyok, a Jóisten magamra hagyott is. Amikor azt olvassuk Jézusról, hogy velünk az Isten, ez valami rendkívüli. Amikor hát Jézus itt járt köztünk a földön, akkor igazából azt tartotta szem előtt, hogy bemutassa az atyát, aki nincs távol tőlünk, még ha a világ bűnbe is esett, hanem az atya velünk van. És ennek bizonyítéka az, hogy Jézus itt van, és eljött, és velünk az Isten, nem hagyott magunkra. Ime ő ezt bebizonyítja, és be is mutatja az atyának jellemét, amit a bűn annyira beszennyezett.
0: Zárójelben mondanám el, hogy amikor Jézus a tanítványait elhívja, Márk evangélista így fogalmazza, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek, és elküldte őket utána. Szóval a tanítványok elhivatásának is az első célja az volt, hogy Jézussal legyenek, és csupán utána kapják a küldetést. Másrészt, ha Jézus születésének történetét felelevenítjük, amikor az angyal megszólítja Máriát, vagy Józsefet, elmondja nekik azt, hogy Jézusnak, a születendő gyermeknek van egy másik neve is, Immanuel az ő neve. És végül mégis a Jézus nevet kapja Jézus. És ez a két név tulajdonképpen elválaszthatatlanul visszaköszön egymásnak. Jézus szabadítót jelent. Immanuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Más szavakkal Jézus a szabadítását azáltal végezhette el az ember irányába, hogy velünk volt, velünk lett. Ugyanakkor az, hogy Jézus velünk van, hogy ő Immanuel, a szabadítást is jelenti számunkra, a Jósuát, a Jézust. Tehát a közeledése által tulajdonképpen kiszabadított bennünket, és a szabadításában Jézus pedig velünk volt. Ezért csodálatos ez a név, hogy Immanuel, velünk az Isten, mert szabadítást is jelent ez számunkra.
1: Amikor Jézus bemutatja az atyát, és így közel hozza az atyát hozzánk, és velünk az Isten, akkor érdemes megfigyelni, hogy az atyának milyen jellemét mutatta be. A János evangélium a 17. fejezet 26. versében Jézus elmondja, hogy mindezt azért tette, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Tehát Jézus nem egy kegyetlen, kegyelmet nem ismerő, hihetetlenül tiszta és igazságos Istent mutat, aki nem törődik az emberek sorsával, csak a törvény betartásával, hanem egy olyan Istent mutat be, aki mi alatt tiszta, igaz és szent, ugyanakkor kész mindent megtenni azért, hogy az embert kiemelje a bűnnek a szennyéből, és felemelje arra tisztaságra, amit elvár az embertől.
0: Nagyon szép az említett igevers, egy másik vetületét is megragadnám, hogy az atya még jobban szereti a fiút, azért, mert a fiú leteszi az életét a világért. Ezáltal Jézus kifejezi azt is, hogy egy teljes, hamis felfogás, hogy az atya csak a fiúban szereti a világot. Ellenkezőleg, az atya azért adta oda a fiút a világért, mert szerette a világot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem a Jézus kiengesztelése készteti az atyát arra, hogy szeresse a világot. Nem. Hanem ellenkezőleg, mert hogy mérhetetlen szeret

0: el, szerette a világot, ezért odaadta az ő fiát, ezért mindent az ő fiában ideadott az emberiségnek. Szeret bennünket az Isten.
1: És a legnagyobb bizonyítéka ennek a szeretetnek nem csupán Jézus születésében látható, hanem meglátható Jézus életében, tanításában, de legfőképpen a Golgotai kereszt eseményeiben látjuk meg azt, hogy mennyire mély ez a szeretet. Tehát nem csak azt kívánta meg ez a szeretet, hogy közöttünk éljen a mindenható, hogy emberré legyen, és a teremtő teremtettként a teremtettei között éljen néhány évet, hanem ha kellett, és mivel kellett, végigment ezen az úton, és a legnagyobb áldozatot hozta, saját életét adta, meghalt azért, hogy az embert megváltsa, ezzel bizonyítva az ő méretetlen nagy szeretetét.
0: Az emberiség számára az Atya tulajdonképpen Jézust nem csak a múltban adta oda, vagyis ennek nem csak egy múltba való értelme van, hogy odaadta, hanem bizonyos vonatkozásaiban Jézus, mivel hogy felvállalt örökre az emberi természetet, az Atyának az adománya az emberiség irányában az ő fiában ma is ugyanolyan érvényes, ma is adja nekünk a fiút. Amikor odaadta az ő egyszülött fiát, akkor teljesen, tökéletesen, örökre, és miért nem mondhatnánk azt is, hogy minden nap adja az Atya az ő fiát mi nekünk, azért, hogy ő benne és ő általa életünk lehessen.
1: Isten maga a szeretet. És Isten bemutatja, hogy a szeretet milyen. Nem olyan, amelyik csak kapni szeretne, hanem a szeretet az egy önfeláldozó, önmagát adja, és abban leli teljességét, hogyha nyújtani tud valamit, ha adni tud valamit. És Isten ezt tette Krisztusban, ő a legnagyobbat adta. Pál apostol azt mondja a szeretetről, hogy nem keresi a maga hasznát. Ugye? Ez a szeretet, önfeláldozó.
0: És ez a szeretet tulajdonképpen felelhető mindenhol a világ mindenségben. A teremtett világban, amelyet maga Jézus Krisztus teremtett, János evangélium első fejezetében is találjuk a gondolatot, hogy minden ő általa lett, ami lett, és nála nélkül semmi sem lett, vagy a Kolosséi levél elején, hogy ő benne van minden, vagy a zsidókhoz írott levél első fejezetében, hogy ő, aki a világokat is teremtette. Szóval Jézus, aki megteremtette a világot, mindenre ráírta a szeretetnek a törvényét. És az az ökoszisztéma, amely fellelhető volt, vagy még mindig fellelhető világunkban, pontosan attól egy rendszer, hogy megláthatjuk, megfigyelhetjük, hogy minden mindennek ad. A fűszáltól kezdve, a legnagyobb tölgyig, az állatvilág parányi teremtéseitől a legnagyobbakig, minden ad, és minden adományoz. És az emberi szíven kívül ebben a világban semmi nincs, ami önmagának élne. Tulajdonképpen a teremtett világban felelhetjük a szeretetnek a törvényét, ami az adományozásnak a törvénye, és ami az életnek, a megmaradásnak a törvénye. Ezt a szeretett törvényt láthatjuk az angyalok világában is. Az angyalokról azt jelzi fel az írás zsidókhoz írott levél első fejezetében, hogy szolgáló lelkek azok, elrendeltetve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát az angyalokat is Isten a szolgálatra állította be, és az ember bukása után az ember szolgálatába. És ezek az angyalok tulajdonképpen olyan kapcsolatba kívánják emelni az embert Istennel, amilyenre még ők sem juthatnak el, és önzetlenül végzik-e szolgálatot annak a tudatában is, hogy még ők sem juthatnak el erre a szintre. És megerősíteném ezt egy igeverssel, a Jelenések könyvének a végén azt találjuk, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Tehát a világmindenség központja, a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, a megújított földre, és földünk lesz a világ mindenség központja, ahonnan egy örökké valóságon keresztül zenkedjük majd, hogy a pásztor mi velünk van, mi az ő népe, az ő legelőjének juhai vagyunk. És az angyalok erre nem tekintenek irigységgel, sőt inkább szeretettel végzik ezt a szolgálatot, hogy a föld kerüljön a világ mindenség központjába, és önzetlenül elvégzik az emberért mindazt, amit még ők sem tudnak felfogni és megérteni.
1: Milyen nagyszerű ez a gondolat, hogy Isten az ő szeretetében mindig adott, mindig ad, és majd adni fog. Igazából a nagy ajándék, amit a megváltottak kapni fognak az idők végén, nem az arany utcák lesznek, meg nem a nagy dicsőséges város, még az örök élet sem, hanem igazából a legnagyobb ajándék, amit kapnak, az Istennek a jelenléte lesz. Tartsunk egy kis szünetet, majd egy énekszám után folytatjuk.

0: Tehát ha visszatérünk és a világban szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy minden a másikért van. A teremtett világ, a természet a másikért él, a másikat szolgálja. A tenger, az óceán továbbadja a vizet, ami belefolyik, különben egy holtengerré válna, a nap eláraszt minket az ő sugarával, tehát minden tovább ad, és másért él. Mégis, ha az emberre nézünk, akkor azt látjuk, hogy az ember egy nagyon önző teremtmény. Hogyan vált ilyenné? Mitől lett annyira önző az ember?
1: A Szentírás tanítása szerint az emberben való rossz tulajdonképpen nem is az emberben keresendő, mint eredet, bár neki is ebben a rosszban felelőssége van, de mégis egy bújtatásra, egy kísértése vált az ember tulajdonképpen olyanná, amilyen lett. És e bukás történetét megtaláljuk a Mózes első könyvének első oldalain, első lapjain, amikor a kígyó az embert eltérítette a szeretetnek az útjáról, arról az útról, hogy bizalomban ebben a szeretet rendszerben éljen. De adódik a kérdés nagyon sok keresztényben, hogy honnan jelent meg ez a kígyó? A kígyó mögött lévő ördög és sátán honnan származik? És erre a Szentírásnak nagyon egyértelmű tanítása van, tulajdonképpen a sátán korábban Lucifer volt, fényes csillag, hajnalfia, ahogy a próféta nevezi őt, és Isten jobbján ült, és első kívánt lenni a mennyben. Ő volt az első, aki megtörte ezt a törvényt, hogy a szolgálat életét élje, a szolgálatért legyen. Ő elkívánta venni az Istennek helyét a mennyből, és ezáltal az önzés megszületett az ő szívében. Tulajdonképpen a bűn gyökere az önzés, amelyet Luciferben találhatunk.
0: Érdemes odafigyelni arra, hogyan Lucifer az Édenkertben megszólal, és hamis fényben mutatja be Istent, mint olyan valakit, aki meg akarja fosztani az embert valami nagyon jó dologtól, a jó és gonosz ismeretétől, azaz a gonoszt nem ismerheti az ember, amíg nem kóstolja meg. Isten valami jótól akarja megfosztani az emberiséget, Isten egy önző valaki, aki nem akarja megáldani az embert mindazzal a jóval, amit megérdemelne. Hogyan romlott hát meg akkor az Istenről alkotott kép, és hogyan lehetett ezt helyrehozni? Ki volt az, aki helyrehozhatta az emberben az Istenről alkotott képet?
1: Nos, amikor Lucifer, az ördög, a kígyó sugallatára az ember engedett, és elhitte, hogy Isten egy fösvény visszatart valami olyan jót, amire ő neki szüksége volna, az ember átállt a Lucifer oldalára. És ekkor valóban megismerte az ember a rosszat, de ettől a pillanattól kezdve már nem ismerte a jót. Tehát korábban az ember csak a jót ismerte, most megismeri a rosszat, amit ígér a kísértő, de nem ismeri már tovább a jót. És az emberben is egy hamis istenkép alakul ki. Ezt láthatjuk abból is, hogy elrejtőzik az ember, elkezd félni attól az Istentől, aki irányába korábban bizalommal élt, és attól tart, attól fél, hogy Isten most már kegyetlen bíró, aki abban leli az örömét, hogy lesújtson. És ha végig nézzük akár a pogány vallásokat, akár a zsidó vallásnak is az eltorzult periódusait az ószövetségi időkben, mindig azt látjuk, hogy olyan Istenhez közelednek, akit egy kegyetlen kényúrnak tekintenek, akit áldozatukkal ki kell engesztelniük ahhoz, hogy szeretetre, megbocsátásra bírják. A félelem ülte meg az emberiséget, és ezáltal az egész emberiség oda kapcsolódott tulajdonképpen sátánhoz és a halál menetéhez, és mindannyian úgy néztünk ki, mint egy halottas menet, aki visszafordíthatatlanul a sír felé, a pusztulás felé tart. Most ebben a szomorú állapotban jelent meg Jézus Krisztus, hogy kinyilatkoztassa nekünk újból az atyát, hogy szeretetét hozza be a világunkba, és ezáltal a szeretet által szeretetet ébresszen mi bennünk elsősorban Isten irányába, és egymás irányában is. Tulajdonképpen ezt a szeretetet az emberi szívben csak az Isten szeretetének a bemutatása gyújthatta.
0: Tehát csak az mutathatta be Isten szeretetét, aki ismerte annak nagyságát, magasságát, mélységét, és így a sötét világ felett fel tudott ragyogni az igazság napja, és ahogy a Malakiás proféta előre megjövendőlte, gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Van azonban egy másik kérdésem. Mikor tervezte meg Isten, hogy megváltja az embert? Váratlanul érte, hogy az engedetlenség a földre is eljutott? Tudjuk jól, hogy a szeretet nem kényszeríthette az embert engedelmességre. Tudjuk azt, hogy a szeretet szabadságot adott az embernek. Istent váratlanul érte az ember döntése, vagy fel volt rá készülve?
1: Római levél 16. fejezet 25. versében azt találjuk, hogy a megváltás terve tulajdonképpen ama titok kijelentése volt, amely örök időtől fogva el volt hallgatva. Tehát az Istenségben volt egy titok, ami maga megváltási terv volt, és amely örök időktől fogva el volt hallgatva. Vagyis nem beszélt erről Isten, még az angyaloknak sem. Az ember is csak foszlányokban, részeiben kezdi megismerni fokozatosan attól a pillanattól kezdve, hogy Mózes első könyve 3. fejezet 15-16. Verseiben beszél Isten az elbukott embernek az eljövendő mesiásról. Tehát az ember kezdi megismerni a megváltási tervet, amely a világ letétele előtt, a világ megalapítás előtt már megvolt. Így is találjuk a Jelenések könyvében, hogy a bárány, aki maga Jézus Krisztus, megöletett a világ megalapítása óta. Tehát már előtte, az ember bukás előtt Isten elkészítette a gyógyulásnak az útját. De ezt láthatjuk tulajdonképpen a természetben is. Elvágjuk az ujjunkat, nem akkor helyez Isten a gyógyító erőt a kezünkbe, hogy gyógyuljon, amikor megtörtént a baleset, hanem a gyógyító erők már eleve ott vannak. Vagy a fű, a fa, amikor megsérül, már tapasztalja a gyógyítási erőt önmagában. Ugyanúgy Isten a bűnre is a gyógyító megoldást, a gyógyszert már korábban meghozta, hogy amikor a bűn megjelent, akkor az már akcióba léphessen. Ha egy pillanatig nem lett volna kegyelem, az ember azonnal életével kellett volna fizessen bűnei miatt, de a kegyelem ott volt már. Sőt, ha belegondolunk, hogy Isten megteremti az embert, előre látja, hogy az ember meg fogja ölni az Istennek fiát, és mégis felvállalja az Isten az ember megteremtését. Tulajdonképpen, amikor megformálja az embert, az ő saját fiának a gyilkosát formálja meg. Azon a napon Isten felállított egy keresztet a Koponyák hegyén, amikor az embert megteremtette. Páratlan, felfoghatatlan, mélységes az isteni szeretet, hogy mégis megteremti az embert. Hát ha az ember tudná azt, hogy egy olyan gyermeket nemz, aki majd a saját életére tör, meggondolna az ember kétszer is. Isten pedig felvállalja, hogy olyan ember teremt, aki az Isten ellen tör. Azért, mert látta a végkifejletet, hogy bármilyen mélységet jár meg az ember a bűnbe, van megoldás, és végül az embert olyan magaslatra emelheti, amely fölötte áll annak is, ahogy Isten megteremtette az embert tökéletesnek. Végső soron az ember a bűneset folytán közelebbi kapcsolatba kerül Istenhez, mintha el nem bukott volna. De nem a bűn miatt, hanem az Isten nagyságos kegyelme miatt.
0: Nagyszerű gondolat ez tényleg. A megváltási terv részeként Jézus emberré lesz. Nem maradhatott volna mennyben? Dehogy nem. Jézus áldozata és emberré válása, ez egy önkéntes áldozat volt. Maradhatott volna mennyben, az atya mellett, megtarthatta volna mennyei dicsőségét és az angyalok hódolatát, mégis elhatározta, hogy elhagyja a mindenség trónját, eljön, emberré lesz, és nagyon gyönyörű az, ahogyan a Filippi belekhez írt levél második részében Pál apostol leírja Jézus testetöltésének az útját, amikor elmondja, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Tehát Jézus a megváltási tervnek az iránya Jézus szempontjából lefele mutat. Tehát lejjebb, lejjebb és lejjebb jön, azért, hogy az emberrel találkozzon ott, ahol van, és lemegy, nem csak, hogy emberré lesz, hanem megalázza magát, engedelmes, és az engedelmességében is engedelmes, mint halálig. És még a halálban sem egyszerű halált hal, hanem az akkorileg szégyen teljesebb halált, a keresztfának a halálában hal meg Jézus. És nagyon tetszett egy gondolat, amelyik azt mondja, hogy még ehhez a mélységhez is az embert fel kellett neki emelnie. Hogy találkozzon vele, és kimentse a bűnből. Mennyivel ellentétes hát a Jézus jelleme, a Jézus hozzáállása, az Isten hozzáállása az ember megváltásához, és mennyivel ellentétben áll Sátán jellemével, aki magasra akar tőle, aki feljebb akar kerülni, aki a magasságos fölé akarja helyezni, az Isten csillagai fölé akarja helyezni ülőszékét, és hasonló akar lenni a magasságoshoz. Jézus eljöveteléről nagyon sok gondolat hangzott el, proféciák hangzottak el, az Isten népe várta, hogy Jézus eljön. Hogyan történt az egész? Hogyan sikerült Istennek gyakorlatba ültetnie ezt a megváltási tervet?
1: Tulajdonképpen az egész Ószövetség egy készülése Jézus eljövetelére. És különböző szimbólumokkal megtanítja a népet, igyekszik Isten megtanítani a zsidó népet, hogy legyen fogalmuk, hogy milyen lesz az a Jézus, aki eljön. Isten rejtőzködő Istenné vált az Ószövetségben a bűn miatt. Mózes második könyvében találjuk, hogy mert ember nem láthatja az Istent élve. Nyilvánvalóan a bűnei miatt. Korábban bűneset előtt láthatta az ember szemtől szembe az Istent. De a bűneset miatt az ember nem láthatja Istent, és ha megjelenne a maga dicsőségében úgy, amint van, az ember számára emésztő tűz volna. Lásd, ez történik majd Jézus második megjelenésekor, amikor a bűnösök elrejtik magukat, és kiáltanak a hegyeknek, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki jön, mert az Isten tekintet a bűn számára megemésztő tűz. Nos, Isten megkereste azokat a jelképeket és szimbólumokat az Ószövetség idő alatt, amelyek által megtanítsa az embernek az üdvösségnek az útját. Ilyen egyszerű jelképek és szimbólumok voltak, például a csipkebokor, az égő csipkebokor, amellyel Mózes találkozik. Nem volt benne semmi különleges szépség, de benne volt az élet. Égett a csipkebokor, és nem hamvadt el. Ugyanúgy jött Jézus is, külsejére nézve hasonló volt bármelyik emberhez, nem a külső szépségével akarta megragadni e világot, de mégis benne volt az Isten, benne volt az örök élet. Aztán a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop, amely vezette a zsidó népet. Megint a Jézus Krisztus jelenlétének a szimbóluma volt. Sőt, maga a kőszikla is egy adott pillanatban, Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy a kőszikla vezette őket, és a kőszikla Jézus Krisztus volt. Tehát tulajdonképpen, ami vizet adott őnekik a pusztában a 40 éves vándorlás alatt, az egy egyszerű szimbólum volt arra, hogy maga Jézus az életnek vize, amely minden szomjazó lelket felüdít. És végül hadd említsük meg a Szent Sátrat, amelyről szintén elmondhatjuk azt, hogy egyfajta Immanuel volt a zsidó nép számára, hiszen Mózes második könyve 25. fejezet 8. versében azt mondja Isten, hogy azért építsék a Szent Sátrat, hogy ő a nép között lakozhasson. Tehát kívánt Isten az ő népével lenni. És az ószövetségi szertartás rendszer azt mutatta be, hogy hogyan és miként lakozik az Isten az ő népével, hogyan oldja meg a bűn problémáját az ember számára azért, hogy végül majd szemtől szembe újból együtt lakhasson Isten a megmentett emberrel. Mindezek a Jézus sátorozását, a Jézus köztünk való lakozását vezették be azért, hogy az ember számára egy fogalom létezzen arról, hogy milyen lesz az eljövendő Jézus Krisztus, és mégsem ismerték fel, amikor eljött.
0: Hát igen, nagyon szomorú ez a valóság, ami történt. Ugyanakkor nagyon biztató, hogy az egész ószövetségi időben egy készülődés volt arra, ami történni fog, és hogyan érkezik majd el a megváltó, és hogyan lesz az ember megváltva. Minden előre mutatott erre a megváltásra. A világ reménye, mielőtt folytatnánk a beszélgetést, álljunk meg egy percre, és ezen a számot hallgatunk meg.

0: Jézus a világ reménye, Immanuel velünk az Isten. Láttuk, hogy az Ószövetségben ott is jelen volt a rejtőzködő Isten, ott is jelen volt Krisztus. Mózesnek a nagy vagyok jelenik meg, vagyok, aki vagyok. Isten az, aki bemutatkozik és elküldi őt a népe megváltására. Mit jelentett a fájdalomban, bűnben élő embernek az, hogy a vagyok leszállt és köztük élt, köztünk élt? Miért kellett magának Jézusnak eljönni, és miért csak ő tehette meg ezt a nagy lépést, miért csak ő lehetett megváltója az embernek?
1: Mivel, hogy a korábban már említett ige versek szerint csupán Jézus volt egy az Atyával, ő volt a képe a láthatatlan Istennek, ő ismerte az Atyát, ő nyilatkoztathatta ki csupán nekünk úgy, amint ő van. Az angyalok számára az Atya nem ismert az ő teljességében. És itt két ígét tudnánk elmondani. Péter levelében találjuk a gondolatot, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a megváltás tervében, amit az Isten készített. Tehát vannak dolgok, vannak a megváltási tervnek vetületei, amelyek számukra is még ismeretlen, nem ismerik a mélységében, Jézus számára nyilván az Atya nem volt ismeretlen. Az Efézusi levél 3. fejezetében szintén azt találjuk, hogy az Isten az egyház által akarja kinyilatkoztatni a fejedelemségek és a mennybeli hatalmasságok előtt az ő kilétét. Tehát az egyháznak olyan szerepe is lesz, hogy végül az angyalok megismerik az Atyának a jellemét. Az egyház által mutatja be az angyalok előtt, a mennybeli fejedelemségek előtt az ő hatalmát. Most ez azt jelenti, hogy az angyalvilág sem ismerte úgy Istent, amint ő van. Csak Jézus Krisztus ismerte az Atyát. Tehát az Atya kebeléből, az istenségből kellett lejöjjön ahhoz, hogy az embernek megismertethesse önmagát az Isten. Másrészt nem csak a magasból jött, hanem a mélységig szállott le pontosan addig a pontig, ahol az ember van. Az elküldött fiú nem válhatott angyalá, hogy angyalként nyilatkoztassa ki magát nekünk, hanem emberé kellett válnia, és ezért mondja az ige, hogy Jézus Krisztus hozzánk hasonlóvá vált, különösképpen foglalkozik ezzel a gondolattal a zsidókhoz írott levél, hogy mindenekben az Atya fiakhoz hasonlóvá kellett válnia, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, vagy más fordításban bűn nélkül. Tehát pontosan addig kellett eljönnie a fiúnak, ahol az ember volt. Azt is mondhatnánk, hogy egy példával élünk, hogy onnan hozta az ajándékot, ahol az volt, és addig hozta el az ajándékot, ahol ott legnagyobb szükség volt arra, vagyis az ajándékra, az Atya kinyilatkoztatására. Ha Jézus nem az Atyától jön, akkor nem hozhatta volna teljes képet, és hogyha Jézus nem jön le egészen az emberig, akkor nem tudta volna az emberrel megértetni azt, hogy tulajdonképpen milyen az Atya. Tehát amikor a Szentírás Jézus istenségéről beszél, akkor arról beszél, hogy ő azonos az Atyával. És amikor a Szentírás a Jézus emberségéről beszél, akkor mindig azt a hasonlatot hangsúlyozza, hogy mennyire hasonult, mennyire azonosult az emberiséggel, azért, hogy felfoghassa az ember, megérthesse az Istennek a szeretetét.
0: Tehát Jézus Krisztus, aki teljesen Isten, az emberré lesz, teljesen emberré lesz, hozzánk lesz hasonló, hiszen olyan, mint mi, kivéve egy dolgot, a bűnt. Eljön, és ahelyett, hogy vörös szőnyeget terítettek volna eléje, ahelyett, hogy hódoltak volna neki, túl keveset találunk az emberek között olyanokat, akik felismerik Jézusnak a nagyságát, és tisztelettel viselkednek vele. Legtöbben az emberek között nagyon durván és elutasítóan bántak vele, ezért mondja János evangélista, hogy az övéi közé jött, de nem fogadták be őt. De Jézus végigment ezen az úton, amit kiválasztott az ember megváltásáért, és megismerte a halált, az Isten, aki ugye halhatatlan, letette az életet azért, hogy megváltsa az embert. Na most egy nagyon szép idézetet szeretnék olvasni, ami azt mondja, Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő kapott. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyulánk meg, idézi Ésaiás 53. rész 5. versét. Sikerült Jézusnak ezzel az áldozattal meggyógyítani a bűn okozta romlást?
1: Igen, tulajdonképpen azt, hogy Jézussal úgy bántak, ahogy mi érdemelnénk, láthatjuk végig Jézus életén, de különösképpen, amikor Istennek fia kereszten függ és vonaglik. Amikor magára veszi az emberiség bűnét. Amikor pontosan az Istentől való elszakadásnak a félelme gyötri Jézust, és felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Tehát úgy tűnik, hogy az Atya elfordítja az ő arcát, elszakad a fiútól. És Jézus felkiált, hogy Istenem, miért vagyok egyedül. És mindezt azért teszi, hogy az ember soha ne kelljen kiáltson, hogy miért vagyok egyedül, hanem kiálthassuk, hogy velünk az Isten. Tehát a fiú felvállalja az Atyától való elszakadásnak is a gondolatát, a küzdelmét, azért, hogy mi soha ne kelljen ebben jussunk. És következnek a mártírok, akik megostoroztatnak, megköveztetnek, megfeszítetnek, végigjárják a Jézus útját, de soha egyik se kell kiáltson azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Hanem mindannyian abban a biztos tudatban zárják le életüket, hogy velünk az Isten. Most nyilván, hogy felismerték azt, hogy Jézusban azt kapták, amit Jézus érdemelt volna, és Jézus átvette magára azt, amit mi érdemeltünk volna, és az ő sebei által nekünk gyógyulás van, akár a halálunkban is. A lelki gyógyulás, ami azt jelenti, hogy egyek lehetünk, együtt lehetünk tulajdonképpen az Istennel.
0: Mi alatt a bűn azt hozza az életünkbe és az emberiség életébe, hogy elszakítson Istentől, Krisztus volt az, aki az embert összekötötte az Istennel. Felvette az emberi természetünket, és ezáltal egy olyan kötelékkel kötötte össze az emberiséget Istennel az ő halálában, amit semmilyen külső hatalom nem tépett többet el. Tehát az örök. Nagyon szép, ahogyan Jézus nem szégyelli azt, hogy ő ember. És ha megfigyeljük, többször kijelentette önmagáról, hogy embernek fia. Mintha kedvelte volna ezt a címet, és így nevezni meg magát, hogy ő embernek fia. Habár ő Isten fia is, de embernek fiaként utal önmagára.
1: Nyilván, hogy a János evangélium a 3. fejezetének 16. verse ezt az aspektust is tartalmazza. Ugyanis Jézus, amikor emberré válik, nem az angyalok természetét ölti magára. Tehát nem az angyalokkal válik egyé, hanem az emberrel. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus közelebb van hozzánk, az Istennek fia közelebb van hozzánk, mint az angyalokhoz. Ugyanakkor bátorításképpen azt is elmondhatjuk, hogy maga a sátán sem ember, vagyis ő nem kötötte össze az ő természetét a miénkkel. Tehát Jézus Krisztus közelebb van hozzánk, mint a kísértő. Ő az isteni természetével megragadta a mennyet, és az emberi természetével megragadta az emberiséget. És önmagában összekapcsolja az istenit az emberivel, azért, hogy az isteni természet részeseivé váljunk. Ez a megváltási tervnek a célja, a végkifejlete, hogy visszaemelje Isten az embert nem csak oda, ahonnan kiesett, hanem még annál magasabbra is, hogy az isteni természet, az isteni társaságnak is a részese legyen az ember Jézus Krisztus által. Tehát emberként összeköti magát az emberrel, Istenként ő Isten marad. És ezáltal az emberiséget összeköti az Istennel. Emberként Jézus példát adott nekünk a tökéletességre, Istenként nekünk erőt ad, hogy azt az utat járjuk, amelyet ő is járt. A szolgálatnak az útját, a szeretetnek az útját. Ezért mondhatjuk, hogy ezért kiálthatjuk örömmel, hogy Immanuel velünk az Isten.
0: Tehát Krisztus bemutatta életében az Atya jellemét. Krisztus megváltotta az embert a bűntől, összekötötte az emberiséget a mennyel. Krisztus az, aki igazságot szolgáltat Isten uralmának, bemutatja, hogy Isten igaz. Krisztus az, aki a vagyok, jelen van az emberrel. Krisztus a szeretet Istene, a mindenható, aki emberi lesz, és megőrzi ezt az emberi természetét örökre. Úgyhogy Sátán vágyai alaptalanok, az egész világ mindenség előtt kitisztul a kép, úgy Istenről, mint Sátánról. Úgy, ahogy Isten jelleme kitisztázódott Jézusban, ennek ellentéteként Sátán jelleméről is lehull a lepel, és mindenki meglátja, hogy mire volt képes Sátán, milyen mélyre volt képes elmenni az ő Isten elleni lázadásában. Megismétlődhet-e vajon a bűntörténelme mindezek után? Egy olyan változást hozott Jézus, ami lehetetlenné teszi majd ezt.
1: Isten igéjének tanítása szerint, bármennyire elromlott a világunk a bűn megjelenése által, végül mégis a megváltási terv beteljesedésével az ember és az egész világ mindenség egy magasabb ponton lesz, mint ahonnan elindultunk. És ezért mondhatjuk azt, hogy megérte ezt az utat végigjárni. Mint említettem, az angyalok is kívánnak betekinteni a megváltás tervébe, előttük is az egyház győzelme által válik nyilvánvalóvá az Istennek jelleme, és nyilvánvalóan ők is annyira megismerik majd Istent, ahogy korábban nem ismerték, és az ember is úgy megismeri Istent, és azt a szeretetet, amelynek saját élete se drága, hogy önmagát feláldozza teremtményeiért, hogy nem csak a bűn hajtásait, nem csak az ágakat semmisíti meg Isten ezáltal a megváltási tervvel a világ mindenségben, hanem a bűnnek a gyökerét is ki fogja írtani, és ezzel együtt az arra való eshetőséget és lehetőséget, hogy a bűn története még egyszer megismétlődjön. Malakiás könyve 4. fejezet 1. verséből idézem Istennek igéjét, mert imé eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély, és minden gonosztevő, mint a pozdórja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Szóval Jézus megjelenésekor a föld történelmének, a bűntörténelmének a lezárulásakor nem csak az ágak, a bűnös ágak semmisülnek meg, hanem az a gyökér is megsemmisül, amely ott volt Luciferben, amikor fellázadt az Isten ellen. És ezért mondhatjuk majd, hogy nem lesz többé bűn, és nem lesznek bűnösök, és a legkisebb atomtól a legnagyobb teremtményig minden egy örökké valóságon át zengni fogja az Istennek dicsőségét, azt, hogy velünk az Isten, és Isten a szeretet.
0: Nagyon szép gondolat ez, István. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök annak, hogy ilyen mély témával foglalkozhattunk ma.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönjük a rádióhallgatók figyelmét is. A megváltás munkája be fog fejeződni. Milyen képet vetít előre a Biblia? Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme még bőségesebb lesz. A földet, amit Sátán magának igényel, Isten nem csak megváltja, hanem meg is dicsőíti. És itt a földön, ahol Isten fia emberi testben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt, ahol ő szenvedett és meghalt. Majd akkor, amikor mindent megújít, azt olvassuk a Jelenések könyve 21. rész 3. versében, hogy itt lesz Isten sátor az emberekkel, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. A megváltottak pedig a végtelen korszakokon át dicsőíteni fogják őt kimondhatatlan ajándékáért, aki nem más, mint Immanuel, velünk az Isten. Elköszönünk ma, és mindenkit szeretettel visszavárunk jövő héten.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Kedves nézőink és hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Reménysugár mai adásában. Szeptemberben sok család életében új ritmus kezdődik. Elindul az iskola, az óvoda, sűrűbbek a hétköznapok, és ilyenkor még fontosabbá válik, hogy odafigyeljünk arra, mi kerül a családi asztalra. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan készülhetünk fel a táplálkozásunkkal a hűvösebb hónapokra. Melyek az ősz legértékesebb alapanyagai, és milyen egyszerű lépésekkel támogathatjuk szervezetünk egészségét. Tartsanak velünk ma is! Szeretettel köszöntöm vendégeinket a mai műsorban, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örülök, hogy újból csatlakoztatok hozzám.
1: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Szeretettel köszöntöm mindenkit!
0: Alapvető kérdéssel kezdjük a mai beszélgetést, és így léptenként vágunk bele a témába. Az merül fel bennem, így kezdésként, kérdésként, hogy vajon az egészséges táplálkozás az évszaktól független, vagy az ősz valóban behoz új szempontokat? És akkor ebből kiindulva, felmerül az is, hogy ilyenkor érdemes a táplálkozási szokásainkon is változtatni, vagy egy egészséges étrendnek évszaktól függetlenül ugyanolyannak kell lennie?
1: Egy egészséges étrendnek ugye megvannak az alappillérei, miszerint fontos, hogy változatos legyen, a tápanyagdús energiában megfelelő, és természetesen, hogy próbáljuk kerülni a nagyon ultra feldolgozott termékeknek a fogyasztását, ellenben minden évszak a maga sajátosságaival jön, és érdemes egy picit ráhangolódni erre. Ugye ott vannak a szezonális zöldségek, gyümölcsök, emellett ugye nyáron általában rendszertelen nagyon sok ember étkezése, programja, a vakációs időszakban szabadság alatt lehet, hogy kicsit később kelünk fel, lehet, hogy csak két főétkezést sikerül beiktatnunk, ameddig is szeptember kezdetével, és főleg például családoknál azok, abban az időszakban, amikor megkezdődik az iskola, akkor úgy, mintha újraindulna az év, és picit gyorsabbá válik minden. Nagyon fontos, hogy a rendszeres étkezés az jelen legyen, tehát a három főétkezésre,

0: egy fehérjének az elkészítésére, például, hogyha hús vagy valamilyen hosszabb időt felvevő ételt szeretnénk készíteni, akkor hétfőre és kedre mondjuk előkészítjük. Szerdán készítünk hozzá egy új garnírungat, esetleg zöldségeket párolunk, ami gyorsabban működik. Tehát kinek, hogy milyen a programja, annak megfelelően ezt beiktatni. Természetesen, hogy ebben az időszakban fontos lenne, hogy a hidratálásra is megfelelően figyeljünk, mivel a nyáron ugye mindenhol ezt halljuk, hogy igyunk eleget, mert a kiszáradásnak a veszélye az fokozott, és ugye melegben jobban kívánjuk a folyadékot, addig nagyon sok személynél észreveszem, hogy ősszel sokkal kevesebb a folyadékot fogyaszt, sokkal kevesebb vizet, tejákat iszik, mivel nem kívánja annyira a szervezetünk, tehát éppen ezért kiemelném, hogy erre is hangsúlyt kellene, hogy tegyünk. És ugye ősszel megváltozik az étkezésünk abból a szempontból is, hogy nyáron a könnyedebb ételeket, a hidegebb ételeket kívánjuk, a salátaféléket. Ugye a nyárnak megfelelő idény zöldségeket, gyümölcsöket, ameddig télen inkább a melegebb egy tál ételt, leveseket, főzelékeket kívánjuk inkább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes kihasználni az ősznek és az adott évszaknak a termékeit, és az szerint, hogy támogassuk a szervezetünket.
1: Örülök, hogy ma erről beszélgettünk, mert már is ebből a válaszból nekem tudatosult az, hogy jó odafigyelni egyes dolgokra, és jó egyes kívánságoknak engedni, például a meleg ételek irányában, amikor vannak kívánságaink, akkor ezek felmelegítenek kívülről, belülről. Viszont fontos ne csak a kívánságokra alapozni, hanem például a vízzel kapcsolatosan és a folyadékokkal, amiket mondtál, jó odafigyelni arra, hogy legyünk továbbra is hidratáltak. Sokszor fogjuk használni szerintem ezt a kifejezést, hogy szezonális táplálkozás. Meg tudnátok magyarázni, hogy mit jelent ez pontosan?
2: Hát igen, elsősorban, ha arra gondolunk, hogy egy szezonális termék lehet, az akár gyümölcs, akár zöldség, az lenne az első dolog, hogy ugye abban az évszakban termesszük, és amellett, ha lehetséges, és ez lenne a legideálisabb, hogy ugyanabban a földrajzi zónában is termeljük azt a bizonyos gyümölcsöt vagy zöldséget.
1: Mit érdemes ilyenkor használni, ami éppen, vagy miért érdemes azzal táplálkozni, ami éppenséggel szezonban terem, és nem valami olyasmit választani, ami más szezonban terem?
2: Hát első körben arra gondolnak itt is, hogy ugye az a bizonyos gyümölcs vagy zöldség sokkal tápanyagdúsabb, sokkal vitamindúsabb, meg gazdagabb ásványi savakban, mint egy olyan gyümölcs, vagy akár zöldség, ami ugye extra a szezonban nő.
0: A pénztárcánknak is, ugye?
2: Igen.
1: Ideálisabb. És említettétek, hogy ilyenkor kívánjuk jobban a melegebb ételeket, vagy más ételeket. Ennek van valamilyen magyarázata, hogy miért éppenséggel szezonális termékeket kívánunk jobban, vagy melegebb ételeket, ahogyan hűl le az idő?
2: Hát igen, ez is egy ilyen úgymond evolúciós dolog. Ahogy beköszönt a hideg, vagy a hidegebb időszak, valahogy jobban kívánjuk a felmelegítő ételeket, és ilyenkor, ahogy Karola is említette, érdemes odafigyelni arra, hogy mi az, ami szezonális, és kicsit átgondolni az ételeket, mondjuk egy salátaféléről átmenni egy, nem tudom, egy lecsóra, vagy valamire, amiben bele tudjuk ugye tenni azt a sok zöldséget, ami ebben a szezonban éppen van, és mellé ugyanúgy oda lehet tenni azt a finom húsit, vagy bármilyen más fehérjeforrást. Úgyhogy itt erre gondolok elsősorban.
1: Nekem még a szezonalitásról az jut eszembe, hogy a természetnek az egyik legszebb színpalettája ilyenkor ősszel jelenik meg, nem csak a természetbe, hanem a zöldségek és a gyümölcsök színeibe is, tehát nem csak a táj

0: képbe, úgy értem. És talán ilyenkor az egyik legkönnyebb színessé varázsolni a tányérunkat. Tehát mindig beszélünk arról, hogy minél több szín jelenjen meg a tányérunkon, és ilyenkor ősszel, hogyha csak egy picit odafigyelünk arra, hogy többféle színt kombináljunk, akkor nagyon szépen össze tudjuk válogatni a narancssárgától a liláig mindenféle zöldség és gyümölcs helyet kaphat, és könnyen változatossá tehetjük a tányérunkat.
1: És én még annyit tennék hozzá, hogy azért az én generációmnak sokkal könnyebb volt ismerni azt, hogy melyek a szezonális zöldségek és gyümölcsök, amíg a mai gyerekeknek sokkal nehezebb, mert mindent is
0: minden
1: megkapnak,
0: elérhető.
1: Minden elérhető, és nekik valóban meg kell tanulni, hogy melyek azok, amelyekből többet kellene, hogy fogyasztanunk a szervezetünk a táplálásáért. És ezért fontos, hogy kivigyük őket a piacra is, vagy ahonnan szeretnénk, hogy megvásároljuk, hogy lássák és lehetőségük legyen.
0: Épp ezt akartam mondani, hogy a piac és annak a látogatása akár gyerekekkel is egy nagyon fontos elem, meg akár ilyen farmok, tanyák, ahol zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek, és akár ők maguk segíthetnek abba, hogy betakarítsanak, vagy ha nem más, akkor a vidéki nagyszülőknél, vagy rokonoknál. Érdemes akár egy hétvégét tölteni úgy, hogy elmegyünk szüretelni, vagy segítünk a különböző betakarítási munkálatokba, és ezáltal a gyerek is ismerkedik azzal, és érdekes módon az illatok és az emlékek is, hogy összekapcsolódnak bizonyos őszi hónapok, vagy jeles eseményekhez, úgy társul sokszor az emlékeinkben az az illat, annak a gyümölcsnek, vagy zöldségnek az illata, vagy akár egy fűszernek az illata is, ugye a teákról majd esetleg, hogyha szó lesz, hogy ezeket azért is kívánjuk bizonyos szempontból, mert az emlékeink is ezeket őrzik, és így összekapcsolódnak, és valahogy úgy mások azok az ételek, vagy italok, amiket ilyenkor kívánunk, mint például nyári időszakban.
2: És ha már itt tartunk, hogy vannak bizonyos gyümölcsök, zöldségek, amik ebben a szezonban jobban teremnek, és érdemesebb ezeket választani, akkor mi lenne, hogyha beszélnénk róluk, és elmondanátok azt, hogy mit vásároljunk inkább ebben az időszakban, ami nagyon tápláló számunkra, nagyon egészséges, és meg is található a piacon.
3: Hát ebben az időszakban ugye a sütőtök, vagy a rendestök, a cékla, a különböző káposztafélék, mint a brokkoli, a karfiol, a különböző káposztafajták, ezeket mind érdemes beszerezni, és ahogy te is említetted, nagyon fontos, hogy ne legyen unalmas az étel, hanem hogy különböző féleképpen készítsük el. Például most gondolok egy nagyon egyszerű dologra, szoktak ilyen steaket készíteni a káposztából vagy a karfiolból. Én amúgy nem olyan rég hallottam így ezeket, megkóstoltam, borzasztóan finom, és nagyon egyszerű. Annyi az egész, hogy pont mint a húsit ugyanúgy felvágod egy ilyen mondjuk két unnyis kis szeletkére, be a sütőben, és meg is van egy ilyen, hát finom, nem mondom, hogy felváltja a húst feltétlenül, de hogy nagyon-nagyon finom lehet, és egy egyszerű dolog, amivel picit változatosabbá tudod tenni azt a bizonyos ételt. A sütőtökből is ugye rengeteg receptet lehet készíteni, úgy édeset, mint sósat is, vagy akár a céklából. Mindent be lehet dobni a sütőben, a lerben, és mellé csak a kis fehérjét cserélgetjük esetleg, és már is sokkal színesebb. A gyerekeket is, ugyanúgy, ahogy mondták, a lányok be lehet vonni a pucolásba, a felkockázásba, a kortól függően, úgyhogy itt is jobban meg tudnak ismerkedni. Vagy ha már a szőlő itt áll ugye előttünk, ez is fontos, hogy tudják esetleg, vagy tanulják meg azt, hogy mikor szoktunk szüretelni, mert ha belegondolunk, ugye januártól egész decemberig sajnos, vagy nem sajnos, de mindig megtalálhatjuk az üzletnek a polcain a szőlőt, és nem biztos, hogy így úgymond evidens a gyereknek, hogy akkor ez tényleg csak, mit tudom én, szeptembertől októberig szokott inkább termelődni.
2: És szoktak olyan zöldségek vagy gyümölcsök lenni, amelyeket kevesebbet fogyasztunk, de szezonális, és jó lenne, hogyha fogyasztanánk belőle többet?
3: Hát itt például a sütőtökre gondolok, amit én nagyon szeretek, és nagyon ilyen verszatívnak tűnik. be lehet ugye krémlevesbe, be lehet, a legtöbben úgy ismerik, hogy hát sütőtök, és akkor bedobjuk a leherbe, esetleg egy kis fahéj, és az úgy ilyen mondjuk desszertnek el lehet fogyasztani, viszont be lehet tenni akár egy fasírtba, be lehet tenni egy pürébe, be lehet tenni egy krémbe, amit mondjuk egy süteményben használsz fel, ilyen pohárkrémeket szoktam még készíteni, nagyon-nagyon finom, úgyhogy szerintem elég így olyan lehet, hogy inkább ilyen dísznövénynek szokták gyakrabban használni, mint elfogyasztani, pedig érdemes lenne kipróbálni különféle receptekben.
1: És szerintem még amelyeket nem fogyasztanak eleget, ezek a puffasztóbb gyümölcsök is nagyon félnek tőlük, mint például a szilva, a körte, a szőlő akár, ami eléggé a savat is okozhat, tehát ezektől vettem észre, hogy még nagyon tartanak azért az emberek.
0: Vagy ott vannak a káposztafélék. Igen. Nagyon egyszerű, nagyon olcsó, csak itt is vannak bizonyos mellékhatások, vagy az, aki esetleg nem szokott ehhez hozzá, vagy az emésztőrendszere nem tolerálja úgy ezeket, viszont kis mennyiségben, fokozatosan, nagyon egészséges összetevők, és ezeket is szerintem sokkal gyakrabban lehetne fogyasztani, akár saláták, vagy egyéb ételek formájában. És az egyszerű gyümölcs, mint alma, körte, tehát ezeket is sokszor elhanyagoljuk, és nem fektetünk elég hangsúlyt arra, hogy az, ami a vidéki kertben ott van, vagy a gazdaságban, abból szerezzünk be.
2: Ha valakinek nincs lehetősége kerti gyümölcsökből, zöldségekből enni, vagy piacra elmenni vásárolni, hanem boltból kell megvegye ezeket, mindezeket, akkor nekik mit ajánlotok? Hogy mit figyeljenek meg ezeken a szezonális termékeken, vagy hogy válogassák, mi alapján válogassák meg őket?
3: Hát a származási hely az lenne a legfontosabb, hogy minél közelebb legyen hozzánk, ugye, mert minél távolabbról érkezik, annál kevesebb lesz majd neki a vitamin vagy ásvány forrása, mert ugye többet kirándult a tányérunkig, úgymond. Úgyhogy ez lenne az egyik dolog, amire oda kellene figyeljünk, hogy a származásra minél közelebb legyen, ha pedig csak olyan távolabbit találunk, akkor mindenképp nagyon figyeljünk oda ugye arra, hogy legyen jól megmosva, vagy esetleg lehámozva, mert tudjuk, hogy peszticidekkel, meg sokfajta szerekkel be vannak fújva annak érdekében, hogy ne romoljanak el olyan hamar, vagy ne rothadjanak el akár a polcon.
1: És én még javasolnék valamit, hogy most már nagyon könnyen elérhető az, hogy akár bérletet csináltasson valaki az idény zöldségek és gyümölcsök elérése érdekében, és ugye mivel nagyon szeretjük használni a telefonunkat, ezért megnyomunk egy gombot, és akár haza is szállítanak bizonyos farmok, ilyen
2: friss zöldségeket, friss ilyen csomagokat formában.
1: És ebben az elfoglalt világban én úgy gondolom, hogy igenis, aki megengedheti magának, az érdemes, hogy kihasználja.
0: És ha valaki nem tudja megengedni magának a drágább szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, akkor még mindig ott az alternatíva a fagyasztott zöldség és gyümölcs, ami ugyanúgy tápláló és beilleszthető, minthogy semmi ne legyen, akkor inkább szerintem a fagyasztottaktól sem kell félni.
2: Pont ebbe a kérdés irányába akartam haladni, hogy ugye bár az ősz arról is nevezetes, hogy sok mindent elkezdünk befőzni, tartósítani, lefagyasztani, vagy éppen aszalni, és dietetikusokként mire hívnátok fel a figyelmet ezekkel a folyamatokkal kapcsolatosan? Amit télire elteszünk, azt hogy tegyük el annak érdekében, hogy ne csak finom legyen, hanem biztonságos is. És akkor például itt kategorizálhatjuk egy kicsit a módszereket, koncentrálhatunk a fagyasztásra, a befőzésre, a savanyításra és az aszalásra is. Melyiket érdemesebb előnyben részesíteni, vagy hogyan érdemesebb ezeket a folyamatokat elvégezni?
0: Hát igen, nem léteztek mindig hűtőszekrények és fagyasztók, és emiatt ugye évezredek óta az emberek törekszenek arra, hogy valamilyen módon az ételeket tartósítsák. Többféle módszert kikísérleteztek, több-kevesebb sikerrel, de azok, amik sikeresek voltak, beváltak, azok mai napig megmaradtak, bár nem használjuk ezeknek a módszereknek mindegyikét ugyanolyan mértékben, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, de azért számos közülük megmaradt, és akár az elfoglalt mindennapjainkban is használhatjuk. Hát a legegyszerűbb ugye a fagyasztás, ami csak azt jelenti, hogy betesszük azt az adott zöldséget vagy gyümölcsöt a fagyasztóba, és ott bizonyos számú hónapig tároljuk, amíg fogyasztásra kerül. A fagyasztás ugye azt jelenti, hogy a hőmérsékletet csökkentjük, annak érdekében, hogy azok a folyamatok, amik az ételek lebomlásával járnának, azokat lassítjuk, vagy megállítsuk. Ugye az ételek nem steril a tárgyak, vannak benne enzimek, rajtuk különböző mikroorganizmusok, és ezek egy idő után elkezdenek működni, és ez azzal jár, hogy megromlanak az ételek, vagy károsulnak, és annak érdekében, hogy fogyaszthatók legyenek, ezek a gyümölcsök vagy zöldségek a hideg hatására megállíthatjuk ezeket a folyamatokat, vagy lassíthatjuk. Ez jár a, úgy mondanám, a legkevesebb veszteséggel, ami a különböző vitaminok szempontjából beszélhetünk erről, mivel a hő az sokkal inkább veszélyes bizonyos vitaminokra. Az ásványi anyagokat annyira nem érinti az, hogy különbözőféle módszerekkel tartósítjuk, de a C-vitamin, a B-vitaminok, ezek nagyon érzékenyek akár hőre, fényre, vízre, vagy bizonyos tárolási időre is, mert nem lehet azt mondani, hogy 2-3 hónap múlva ugyanolyan lesz az a zöldség vagy gyümölcs. Emiatt is, hogyha egyet kellene választani így rangsorba, akkor én a fogyasztást mondanám a leginkább tápanyag megőrződnek. Viszont attól függően, hogy milyen gyümölcs vagy zöldségről van szó, nem lehet elhanyagolni a többit sem. Például az aszalás, a gyümölcsöknél ez nagyon gyakran alkalmazott eljárás. Itt hőmérséklet és víz eltávolítása által tartósítjuk azt a bizonyos gyümölcsöt. Tudni kell azt, hogy különböző baktériumok, amik az ételnek a romlását okozzák, úgymond, azok nem szeretik a száraz környezetet. Tehát szükségük van arra, hogy legyen jó vizes környezet, annak érdekében, hogy szaporodni tudjanak, és emiatt, hogyha kivonjuk a vizet az adott gyümölcsből vagy zöldségből, akkor lassítjuk ezt a folyamatot. És ebben a folyamatban arra kell figyelni, hogy ne legyen túl magas az a hőmérséklet, ahol szárítjuk, vagy aszaljuk azt az adott gyümölcsöt, mert a magas hőmérséklet, ugye tudjuk, hogy bizonyos vitaminoknak a elvesztésével jár, de amúgy ez egy olyan eljárás, ami az ízeket nagyon jól megőrzi, koncentrálja a cukrokat, mivel vesztünk vizet, a cukor az nem párolog el, emiatt érdemes arra is számolni, hogy a kalóriatartalmuk nagyobb lesz, és nem lehet összehasonlítani például egy aszalt gyümölcsöt egy ugyanolyan mennyiségű friss gyümölccsel. A rostok azok gazdagon ott vannak benne, úgyhogy ilyen szempontból én ajánlom azoknak, akik ezt meg tudják tenni, hogy alkalmazzák ezt az eljárást. Vannak ma már ilyen kisebb méretű aszalógépek, amiben betesszük akár az almát, a szilvát, vagy barackot is, és nagyon ízletes téli csemegét készíthetünk saját magunknak, sőt, ezeket az aszalványokat utólag föl tudjuk használni akár sütemények, vagy egyéb desszerteknek az ízesítésére is. A másik ilyen módszer a savanyítás. Na hát itt bejön a kis otthoni mikrobiológiai labor a képbe, mivel itt felhasználjuk a a különböző jótékony mikroorganizmusokat, amelyek savakat képeznek, és ugye a rossz, kártékony mikroorganizmusok nem szeretik ezt a savas közeget, és emiatt lehetővé teszik, hogyha csak a savas környezetben marad az az étel, akkor tovább megőrzi a különböző értékeit, és tartósítani lehet. És emiatt van az, hogy például az erjesztés, főleg a teljesabb baktériumok hatására nagyon jól meg tudja őrizni ezáltal az étel a jellegzetességét. Az íze is átalakulhat jó irányba nagyon sokszor, az állaga is könnyebben emészthető lesz az adott étel, és ne felejtsük el a probiotikus hatást is, ami ezáltal az ételnek tulajdonítva lesz. Emiatt például a savanyú káposzta, a kovászolt uborka, különböző kefír, joghurt, hát régen elég kevés ember tudott friss tejet fogyasztani, csak akinek volt tartott állatokat, viszont mások számára az egyetlen opció az aludt tej volt, vagy egyéb a teljesabb baktériumok által előállított tejtermék volt, és emiatt már ez sok száz éve egy bevett szokás volt, hogy fermentálást alkalmazzák, nem csak az alkoholos italokra, hanem az élelmiszerekre is, és akár sajtók és egyéb termékeknél is. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy jó az egészségünknek is, és van hátránya is az élelmiszer biztonságért, de ez majd egy másik téma lehet. Viszont hogyha valaki okosan és ügyesen készíti el, akkor ennek csak előnye lehet. A másik ugye az, amikor ecetes savanyúságokat készítünk, de ennek a tulajdonságai ezért nem hasonlíthatók össze se azzal, amikor fermentált, erjesztett termékeket készítünk. És a befőzés maradt még, mint a következő alternatív arra, hogy tartósítsuk ezeket az élelmiszereket. Itt már magasabb a hőfok, nagyobb mennyiségű C-vitamin és egyéb hőre érzékeny vitamin távozhat az adott gyümölcsből vagy zöldségből. Viszont még mindig jobb így eltenni, és ezáltal jelen lehet majd a téli hónapokban is az asztalunkon, mint hogy egyáltalán ne legyen lehetőségünk erre. Itt is megvan az, hogy mennyi cukrot használunk fel az adott befőtt elkészítéséhez, de én azt tartom, hogy a rost tartalom ugyanúgy megmarad, nagyon sok polifenol ott van még abban a zöldségben vagy gyümölcsben, amit eltárolunk, és emiatt egy jó alternatíva lehet, hogyha ezt okosan készítjük el.
2: Szoktunk hibákat is elkövetni, amelyek gyakoribbak akár a konyhában, amikor befőttek, savanyúságok vagy lekvárok készítése és tárolása során fordulhatnak elő?
1: Hát igen, megtörténik, ugye, esetleg a sietség, vagy nem is tudom milyen okból kifolyólag, a pontos sterilizálásra gondolnák. Így első körben ugye a befőttes üveget nagyon fontos jól-jól kimosni, és nem csak egy ilyen forró vízben kimosni, hanem hogy akár megfőzni, vagy a sütőben, a lerben kisterilizálni, annak érdekében, hogy a baktériumokat ugye megöljük. Ez lehet az első, úgymond gyakori hiba, vagy esetleg, hát talán ez régebb volt érvényes, hogy ugye azokat a már picit régi, vagy akár károsult fedőket ugye még felhasználták, ezeket mindenképp el kellene esetleg dobni, és fel kellene cserélni egy újjal, ugyanebből az okból kifolyólag, hogy ugye a baktériumokat, meg hogy ugye hermetikusan zárodjon be maga a kis befőtt, mert másképp akkor romlásthoz fog vezetni. Mi lehetne még így, mint hiba?
0: Én a receptnek, az alaprecept, ami alapján készítjük azt a befőttet, arra is még nagyon odafigyelnék, hogy nem hiába vannak azok az arányok benne, és hogy ezeket tartsuk be, mert kell ez a bizonyos mennyiségű só is például hozzá, vagy tartósító, annak érdekében, hogy ne legyen élelmiszerbiztonság szempontjából veszélyes az emberi egészségre az adott adott befőtt vagy tartósított élelmiszer. És a higiéni az tényleg, amit mondtál, hogy itt nem lehet kockáztatni.
3: Igen, meg a cukor, arra, amit említettél, ugye sokszor, főleg így, mint akár dietetikusok is gondolunk arra, hogy minél kevesebbet tegyünk bele, hogy ne legyen annyi, akkora nagy a cukorbevitel, de ilyen esetben ugye az lenne az ajánlott, hogy akkor több ideig főzzük, tehát a hőkezelést ugye hosszabb ideig tartson, hogy tényleg jól el tudjuk tenni, és ne romoljon meg, vagy ha már a romlásról beszélünk, néha az is megesett, hogy ugye, ha, mit tudom én, van egy kis kertünk, és sok gyümölcsünk van, azt mondjuk, hát ez majd még belemehet egy kompotba, de ugye az is megtörténhet, hogy egy darab szilva elrontja az egész szilva ízet mondjuk, vagy dzsemet, ugyancsak biztonsági okok miatt, mert ugye mondjuk meg van penészedve, vagy túl van érve. Úgyhogy erre is oda kellene figyelni, hogy a túlérett gyümölcsöket se tegyük be.
0: Még a penésznél eszembe jutott az, hogy vannak erre jó kis illusztrációk, hogyha például egy foltban penészes valami, például akár befőtt esetén is, lehet, hogy a tetején egy kis folt van, és volt ez a szokás, hogy leszedjük a tetejéről, eldobjuk, és a többit nagyon jó ízben megesszük. Hát az a baj, hogy a penész az egy gomba, és nagyon szépen hálózatokat épít ki az adott élelmiszerbe, és az egész olyan. Tehát attól, hogy nem látjuk, ott van benne, és ugye nem tesz jót az egészségünknek. És ugyanúgy a bizonyos baktériumokkal is, nagyon veszélyes baktériumokkal, például a Clostridium botulinum is, az a baj, hogy nem érezzük. Tehát az érzékszerveinkkel nem tudjuk megállapítani, hogy abban van, vagy nincs. És emiatt nem mindig mérvadó az, hogy megszagláztuk, vagy megízleljük az adott élelmiszert. Tehát emiatt is fontos figyelni a különböző környezeti feltételekre, hogy minden meglegyen annak érdekében, hogy higiénikusan tudjuk elkészíteni az adott befőttet például.
2: És meddig tároljuk a befőtteket? Hogyan kezeljük, hogyha mondjuk kibontjuk valamelyiket? Meddig érdemes tartani utána a polcon? És hogy milyen környezetben érdemes tárolni ezeket a befőtteket?
1: Hát a befőtteket és a savanyúságokat érdemes 4 Celsius fokon vagy fok alatt tárolni mindenképpen a hűtőben felbontás után. És nagyon fontos, hogy milyen eszközzel nyúlunk bele, tehát nem kézzel, hanem teljesen tiszta villával, kanállal, mert az is fokozhatja a romlandóságot. Ugye? Hogyha például lekvárokra gondolunk, akkor a felbontás után így körülbelül 30 napon belül érdemes lenne, hogy elfogyasszuk azokat. Hogyha valami indikáció van arra, hogy több ideig lehet úgy a befőttekre, mint a lekvára, akkor fel van tüntetve magán a kis címkén. Emellett, hogyha nincs elég cukor benne, vagy például édesítővel van készítve az adott lekvár, akkor megtörténhet az is, hogy sokkal kevesebb ideig áll el, pont ahogy a lányok mondták. Úgyhogy érdemes odafigyelni, hogy az a kinézetére, hogy ne legyen púpos, az a kupak, vagy szagára, hogy ne legyen ilyen alkoholszagú, erjedt az a bizonyos befőtt, mert akkor érdemes már nem elfogyasztani, és pont ezt említeni meg én is, hogyha egy pici penész van rajta, akkor semmiképpen ne alkalmazzuk a régi metódust, mert ugye a mikrotoxinok jelen lehetnek, amelyekről tudjuk, hogy bizonyos emésztő rendszeri bántalmat okozhat, hányingert, hasmenés, hányás, és nem utolsó sorban bizonyos allergiás reakciók is alakulhatnak ki utána. Úgyhogy nagyon érdemes odafigyelni, hogy csak azokat fogyasszuk el, amelyek tényleg rendben vannak, és érdemes odafigyelni, hogy ne tároljuk nagyon hosszú időn keresztül. Ezért érdemes nem például az uborkát is egy nagyon nagy üvegbe elrakni, hanem kisebb üvegekbe, hogy azokat el is tudjuk fogyasztani.
2: És abban az esetben sem, hogyha mondjuk megbontjuk és a hűtőben tároljuk, úgysem érdemes tartani őket több mint 30 napnál.
1: Tehát a savanyúságokat és a befőtteket több mint 5-7 nap nem érdemes tartani a jelenlegi ajánlások szerint.
0: Az a gond, hogy miután megbontottuk azt az üveget, már újra érintkezett a külvilággal, levegővel és egyéb mikroorganizmusokkal, és már nem olyan védett, mint amíg le volt zárva abban az üvegben, vagy konzervben, vagy bármilyen más formában. A hűtő meg ugye nem egy fagyasztás, tehát az csak nem megy mínusz alá a hőmérséklet, és ugye minél kisebb a hőmérséklet, annál nagyobb esélye van, hogy le tudjuk állítani azokat a romlási folyamatokat, de a hűtőnél, mivel nem megyünk olyan alacsonyra, csak lelassítjuk, de nem tudjuk a végtelenségig lassítani, és emiatt fontos az, hogy miután megbontottuk, akkor érdemes megcímkézni, például ráírni azt a dátumot, amikor kibontottuk, nem csak azt, amikor készítve volt, mert ennek alapján tudjuk, hogy na azért igyekezzünk minél hamarabb elfogyasztani az adott terméket. És ugye a mikotoxinokra is visszatérve egy picit, hogyha még az időnkbe belefér, hogy ugyanúgy a kenyérrel is ez a helyzet, hogy ott is megjelenik a folt, és nem számít, hogyha a többi keny, akár egy zacskóban is a többi szelete nincs, az már nagyjából benne van az egész kenyérbe, és a tárolás is, tehát nem mindegy, hogy bizonyos liszteket hogyan tárolunk, vagy egyéb olyan felbontott gabona alapú termékeket például, amelyek hajlamosabbak arra, hogy ezek a gombák megjelenjenek, és emiatt mikotoxin termelődjön bennük, és szintén a mikotoxinokat se érezzük. Tehát érzékszerveinkkel nem tudjuk. Jó, a penész, aminek van színe, azt látjuk, de ezek a különböző mérgek, a peniszgombák által termelt mérgek, ezeket nem érzékeljük, viszont folyamatosan, ha ki van téve a szervezetünk ezeknek, vagy akár nagyobb mennyiségnek is, akkor súlyosabb egészségügyi következményei lehetnek, és ezért érdemes kerülni, és ugyanúgy a kávénál is ott van. Tehát nagyon fontos az, hogy komolyan vegyük azt, amikor például egy csomagoláson is azt írja, hogy hűvös és sötét helyen tároljuk, mert ez épp azért van, hogy ezek a gombák, amik szeretik a nedvességet, azok például ne tudjanak elszaporodni, és ezáltal ilyen méreganyagokat termelni. És a jól zárható üvegeket vagy edényeket is fontos előnyben részesíteni. Miután megbontottunk valamit, akkor lehetőleg tegyük át egy másik olyan kis üvegbe vagy tárolóedénybe, aminek van fedele, és a hűtőszekrényben is fontos az, hogy hova tesszük, miután megbontunk egy adott terméket, hogy ne hulljon rá egy másik termékből vagy élelmiszerből bármilyen morzsa vagy kicsi darabok, mert azoknak szintén káros hatásai lehetnek, és hozzájárulhat ahhoz, hogy megromoljon könnyebben az az adott étel.
2: 10 percünk van hátra a beszélgetésből, és két kérdés maradt még. Az egyik a fermentált módszert illeti, hogyha lehetne erről néhány szóban mondani arról, hogy ezeket hogy tudjuk elkészíteni otthon, és hogy kövessük az utasításokat annak érdekében, hogy megfelelő legyen a végtermék, illetve a fűszerekről, és a teafélékről, illetve hogy ezek miért tartoznak ide az őszi szezonnak a tányérára. De akkor beszéljünk egy kicsit még a fermentált zöldségekről.
0: Jó, hát akkor folytatnám az előző kérdésben már részben érintett a fermentálás témakörét. Igazából nagyon sokan félnek a fermentálástól. Olyan bonyolultnak tűnik, hogy akkor most ott mi fog történni? Megromlik az az étel? Mit csinálnak azok a baktériumok? Mert ugye baktériumok által történik az erjedése annak az ételnek, és ugye erjedés sokunkban ez olyan negatív fogalomként lehet, hogy erjed, romlik, büdös lesz. Közben azt kell tudni, hogyha ezeket megfelelő baktériumtörzsek idézik elő, ezeket a folyamatokat, akkor ebből egy nagyon egészséges élelmiszer lehet. Itt is nagyon fontos a recept. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy na, én holnap szeretnék savanyú káposztát készíteni, akkor ne fejből találjon ki, hogy na, körülbelül ennyi sót, ennyi vizet, és ennyi káposztát tennék hozzá, mert Hát ez is kémia, tehát vegyi folyamatok mennek végbe, és ilyenkor az arányok nagyon fontosak. Kémiai reakcióknál fontos, hogy mik az összetevők a végtermék érdekében, és emiatt fontos, hogy hány százaléka a só, mekkora mennyiségű vizet teszünk hozzá, ellepje azt az üvegedényt, amiben beletesszük az erjeszteni készülő ételeket. Fontos a tisztasága az edénynek, amit már említettünk. Nem egy bonyolult tudomány, viszont vannak olyan alap dolgok, amire, hogyha nem figyelünk, akkor viszont nagyon porul járhatunk, mert akár ételmérgezés és egyéb problémák is lehetnek. Amiatt is, amit említettem, hogy nem mindig érzékelhetjük az érzékszerveinkkel azt, hogy az adott folyamat az félresiklott, és nem lesz egészséges a végtermék. Nagyon egyszerű lépések vannak a zöldségeknek az előkészítése. Igazából nem csak zöldségeket lehet, de hogyha így a fermentálásra gondolunk, akkor a legtöbbünkbe ez ugrik be, meg a kefir, joghurtok, ezek mind a fermentált termékeknek számítanak, vagy a kimchi, aki ezzel megbarátkozott, akár az ízével, vagy maga a termékkel, hogy mi is ez. No, de visszatérve, azt szerettem volna elmondani, hogy egyszerűen fölvágjuk, megreszeljük az adott zöldséget, például belemasszírozzuk azt a mennyiségű sót, vagy leöntjük sós vízzel, egy olyan edénybe tesszük, ami megfelelően elő van készítve, tisztítva, sterilizálva, és addig töltjük meg, vagyis persze a recept szerint megnyomkodjuk, hogy ellepje a víz, és várunk. Tehát várunk, hogy történjen meg a mikroorganizmusok munkája, amelyek általában a cukrokat savakká alakítják, és akkor így kialakul ez a savas környezet, amiben megfelelő biztonsággal képződik az a, hát én úgy mondanám, hogy új élelmiszer, mert nagyon soknak megváltozik az állaga, az íze, sokkal könnyebben emészthető lesz, lebomlanak azok az antitápanyagok, amik azelőtt védték azt az adott terméket, és most mivel a baktériumok és a savas környezet hatására átalakul az étel, olyanok is fogyaszthatják, akik mondjuk azelőtt érzékenyek. Itt a fermentációnál azoknak lehet esetleg problémája, főként akik hisztamin érzékenységük van, vagy egyéb ilyen bélrendszeri problémával rendelkeznek, de akinek ezzel nincs gond, azoknak tényleg teljes szívből tudom ajánlani. Igazából itt úgy történik az egész fermentáció, hogy a környezetet alakítjuk át, annak az élelmiszernek a környezetét, és olyan érdekes, hogy a természet ehhez már szinte mindent megadott nekünk, mert minden növényen ott van valamilyen mennyiségben bizonyos teljesabb baktériumok, amihez nem kell más, csak idő és só, ami által elindíthatjuk ezt a folyamatot. És akkor ahhoz, hogy felturbózzuk, lehet különböző fűszereket használni, különböző ilyen akár gyümölcsökből, vagy gabona alapú édesebb pépeket is hozzáadni, amit megint a cukrot belőle felhasználják ezek a baktériumok, vagy akár, hogyha kefiren gondolkozunk, hogy azt készítjük el otthon, akkor egy ilyen kezdőkultúrát hozzáadunk, és egy nagyon egészséges termékünk lesz. Sőt, amikor mi otthon készítjük, akkor sokkal nagyobb az esély annak, hogy ezekből az élő baktériumokból, ezekkel sokkal több benne marad a termékben, mert azért nem mindegy, hogy a boltba, akár egyéb folyamatok hatására ezeknek a jótékony baktériumtörzseknek a mennyisége csökken. És sokkal egészségesebb az, hogyha van módunk ezeket otthon elkészíteni, de ha nincs, akkor ez se probléma. A lényeg az, hogy ezekből minél többet fogyasztjunk, akár naponta többször is, aki megteheti, és változatos formában. És ez az érdekessége még ezeknek, hogy igazából egyszerre van jelen a prebiotikum és a probiotikum is, mert ott van az a rost, ami ugye tápanyagot szolgáltat a baktériumok számára, a prebiotikum, abba a savanyított, például erjesztett, fermentált zöldségbe, és ott vannak a probiotikum jellegű jótékony baktériumok is, úgyhogy egyszerre két jótékony dolgot is bevittünk a szervezetbe a fermentálás által.
2: És akkor beszéljünk a fűszerekről is, mit érdemes fogyasztani ilyenkor ebben az őszi szezonban, és miért olyan jók a teafélék?
1: Hát a fűszereknél én azt kiemelném a kurkumát, amelynél ugye az antioxidáns és gyulladás csökkentő hatását kutatják, és ugye nagyon sokféle ételbe bele lehet keverni, úgy a húsfélékhez, a rizsfélékhez, a bulgur, vagy akár a kávingba is beletehetjük. A másik a fahéj, amit megemlítenék ilyenkor, nagyon jellegzetes fűszer, ugyanúgy hozzá lehet az apkásához, vagy akár még a tejánkba is beletehetjük, ugye a vércukor szint csökkentő hatását kutatják. Másrészt megemlíteném még a gyömbért, aminek nagyon jó az emésztő rendszeri hatása, hányingerre nagyon jó, a rozmarin, a zsája, a petrezselyemzöld, a kakukkfű, tehát rengeteg őszi, vagy őszre jellemző fűszerrel találkozhatunk, és mindegyiknek van valamilyen jótékony hatása a szervezetünkre nézve.
2: És a teaféléket érdemes ilyenkor gyakrabban fogyasztani?
1: Természetesen. Elsősorban ugye a hidratálás szempontjából is segíthet nekünk, és másrészt meg attól függ, hogy miből készítjük az adott teját, annak megfelelően pozitív hatása lehet a szervezetünkre. És akkor itt megemlíteném például a csipkebogyó teja, a hibiszkusz, a különböző ilyen összekevert gyümölcsökből készült teák, a gyömbérteja.
2: Hogy érdemes elfogyasztani a teaféléket annak érdekében, hogy minél hidratálóbb legyen számunkra, édesítőszerekkel, vagy inkább azok nélkül, vagy hogyha például mézzel édesítjük, az már annál jobb, segíti az immunrendszerünket, ugyebár erről is fogunk majd beszélni az immunrendszerről, talán ez egy olyan kérdés, ami előkészíti a második részét a beszélgetésnek.
1: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szokjuk meg, hogy édesítetlen teját fogyasszunk, mivel nagyon sokunkban benne van az a koncepció, hogy csak akkor iszok teját, amikor beteg vagyok, tehát, és akkor is mézzel, citrommal, tehát nem kötelező ezekkel asszociálni. Természetesen, hogy a méznek van egy olyan hatása, ami meghüléskor jó a torokra nézve, ellenben véleményem szerint édesítetlenül próbáljuk fogyasztani.
3: Esetleg egy kis citromléven, ha már nagyon nehéz elképzelni az édesítő nélkül, de inkább...
2: Meg lehet sokan. Szóval lassan át tud alakulni az ízérzékelésünk is, és fokozatosan akár csökkenteni az adagot, és aztán elhagyni teljesen. És maga a növényíze miatt.
1: És ott van még a fekete teje, a zöld teje, ami most is nagyon aktuális.
2: Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy segítettetek minket ezen az őszi tányéron jobban elhelyezkedni. Olyan értelemben, hogy elmondhatok, mit érdemes gyakrabban fogyasztani ebben az időszakban. Azonban úgy búcsúzok el tőletek, hogy legközelebb még találkozni fogunk, mert amint már az előző kérdésnél felvázoltam, beszélni fogunk még az immunrendszerről és egyéb kérdésekről, ami ebben az időszakban jobban foglalkoztatja a családokat, inkább az édesanyákat, és itt gondolok arra is, hogy mit pakoljanak otthon a gyerekeknek az iskolába. Úgyhogy folytatni fogjuk a kérdés sorozatot. Köszönöm, hogy ma itt voltatok, és nagyon várom a második részét is ennek a beszélgetésnek. És
1: köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
2: Mai beszélgetésünk arra is emlékeztetett bennünket, hogy az egészséges életmód nem különleges diétákkal kezdődik, hanem a mindennapok egyszerű döntéseivel. A családi asztal nem csupán az étkezés helye, hanem a beszélgetéseké, a közösségé és a szereteté is. Legyen ez az ősz olyan időszak, amikor nem csak testünkre, hanem egymásra is jobban odafigyelünk. Köszönöm vendégeinknek, hogy ma velünk voltak, és köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Ha szeretnének hasonló beszélgetéseket hallgatni vagy látni, várjuk önöket a Reménység TV YouTube csatornáján, amelyre meghívom, hogy iratkozzanak fel, annak érdekében, hogy ne maradjanak le újabb tartalmainkról. Áldott szép napokat kívánok, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb alkalmon, amikor közösen együtt tanulmányozhatjuk tovább a Biblia alapigazságait. A múlt alkalommal tanultunk a bűnesetről és a megváltás tervéről. Láttuk azt, hogy a bűn az ősszülők szófogadatlansága által bejött a világra. Ezzel kapcsolatban szeretnék csak visszaemlékezés gyanánt olvasni Rómabelekhez írott levél 5. részének a 19. verséből. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Ez a párhuzam nagyon sokat mond mindannyiunknak, hisz itt azt mondja, hogy egy embernek engedetlensége által, tehát egy ember engedetlensége által, ez Éva volt, Éva után Ádám és az ő leszármazottjai, sokan bűnösökké lettek, más szóval mindannyian bűnösökké lettek, mert az 5 rész 12. versében azt olvassuk, annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett, tehát egy szófogadatlansága folytán, mivel mi mindannyian Ádám Éva leszármazottai vagyunk testileg, mi örököltük magunkkal a bűnt. Azonban itt a 19. versben ott van az ígéret, hogy azonképpen egynek engedelmessége által. Múlt alkalommal tanulmányoztuk Jézus Krisztus megváltási munkáját, Golgotai áldozatát, annak értékét, ami üdvösségünk szemszögéből, és azért lényeges ez a kijelentés, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Mindazok igazakká lesznek, akik elfogadják Jézus Krisztus személyes megváltójukat, elfogadják Jézus Krisztus tanítását, és az Isten iránti szeretetüket abban fejezik ki, hogy gyakorolják azokat a mennyei elveket Isten iránti hálából, amelyeket Isten elmond nekünk és közöl velünk a Szentírásban. Ugyanitt Rómabeliekhez írott levélből szeretném mai témakörünkhöz olvasni, és ennek alapján tovább fűzni az igazságnak gondolatmenetét. Rómabeliekhez írott levélben a 3. résznek a 23. versében ezt olvassuk. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek, ez annyit jelent, hogy nélkülözik az Isten dicsőségét. Szeretném, kedveseim, ha visszaemlékezni, hogy amikor Ádám és Éva ettek a tiltott vagy gyümölcséből, akkor ezután azt mondja a Szentírás Mózes első könyve 3. rész 7. versében, hogy észrevették, hogy mezítelenek. Mit jelent ez? Ez egyszerűen azt jelenti, Isten azt közli velünk, hogy addig, amíg hűségesek voltak Istenhez, Isten dicsőséges ruhája övezte őket, dicsruha, dicsfénye övezte őket. De amikor vétkeztek, ez elhagyta. Erről olvasunk itt, erről beszél itt Isten lelkétől ikletve Pál apostol a Rómabeliekhez írott levélben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hiányzik az Isten dicsősége. Ez igaz. Sajnos. Együnket sem övez isteni dicsfény, dicsruha. De az, amire szeretném ma különösen felhívni kedves figyelmünket, mert mindnyájan vétkeztek. Ebből szeretnék ma kiindulni a mi közös Biblia tanulmányozásunkban, hogy van-e ember a Földön, aki nem bűnös. A Bibliában Isten egyértelműen válaszol erre a kérdésre, és azt mondja, mindnyájan vétkeztek. Ami azt jelenti, hogy nincsen egy igaz sem. Miért? Mert mindenki bűnös, mindenki Ádám és Éva leszármazottja.

Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Itt beszél a bűnről, és beszél az Isten kegyelmi ajándékáról. Először foglalkozzunk magával ezzel a bűnnel, mert hisz ma ez a vezérfont a gondolatunk, hogy a bűnrendezésnek két dimenzióját lássuk meg a Szentírásból. Mit jelent az, hogy két dimenziója? A bűnrendezésnek az első dimenziója az, hogy Isten mi mindent tett meg azért, hogy mi bűnösökként megszabaduljunk, vagyis megszabadulhassunk bűneinktől. Tehát Isten mi mindent tett meg azért, hogy bennünket, bűnöseket megszabadítson bűneinktől, nekünk lehetővé tegye a bűntől való szabadulást, és utána a bűn rendezésének a másik dimenziója pedig ahhoz tartozik, vagyis azt foglalja magába, hogy nekünk embereknek mit kell tennünk, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk Istentől. Más szóval a bűnrendezésnek két oldala van, mind az éremnek is, és mi ezt külön szeretnénk szemlélni az egyiket, és külön szeretnénk szemlélni a másikat. Azonban mi nézzük sorjában, vegyük sorban azokat a csodálatos isteni kijelentéseket, amit Isten tett. És itt azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Először is. Azt kell hangsúlyoznom, hogy a Bibliában Isten két halálról beszél. Első halálról és második halálról. Az első halálból mindenki kivétel nélkül fel fog támadni. Akár hiszi az ember ezt, akár nem. Ismétlem, az első halálból mindenki fel fog támadni. A második halálban nem lesz része azoknak az emberek, nem lesz részük azoknak az embereknek, akik hűségesen éltek ezen a földön, elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójuknak, hitben megvalósították, és a mindennapi életben megvalósították az isteni elveket, és hitük, reményük egy célra összpontosult, hogy ebben az életben elkészüljenek az örök életre. Ezeken az embereken, és adja Isten, hogy mi is ezek közé tartozzunk, hogy meghozzuk életünknek ezt a legfontosabb döntését, és hogy mi is ezek közé tartozva ezt az életet arra használjuk fel, hogy elkészüljünk az eljövendő az örök életre, hogy ne legyen részünk a második halálban. Viszont ha akármi, vagy bármelyik ember a földkerekségén, aki visszautasítja Isten szeretetre szólító meghívó szavát, nem veszi komolyan azokat az isteni kinyilatkoztatásokat, amelyeket Isten a Szentírásban adott, és azokat az elveket nem gyakorolja, az az ember el fog veszni, vagyis része lesz a második halálban. Annak az embernek le kell fizetni a bűn büntetését, ami a második halál. Mert így tudjuk összefoglalni, hogy az első halál a bűnnek a következménye. Ebből mindenki fel fog támadni, kivétel nélkül. Ezért is hasonlítja úgy Jézus Krisztus és a Biblia más írói is az első halált alvásnak, mert hogy az alvásból van felébredés, ugye az első halálból van feltámadás, azonban a második halálból nincs feltámadás. És még egy összefüggés, az első halál beköszöntével, vagyis előtte, ebben az életben senki sem bűnhődik bűnért, csak viselheti bűnének következményét. Ez alatt azt értem, hogyha valaki nem figyel az egészségi elvekre, amelyeket Isten a Szentírásban adott, és időerőt megbetegszik azért, mert taposta az Isten által megszabott életelvet és életrendet, ezért a bűn következményét, mint olyat viseli. De a bűn következményeként jön be az első halál. Azonban a második halál beköszöntése előtt szenvedni fog

Minden ember a bűnéért, vagyis elviseli a bűn büntetését. Ez a második halál. Ha már ennél a kérdésnél ennyit időzünk, akkor szeretnék megemlíteni még egy dolgot. Vajon Jézus Krisztus bennünket az első haláltól váltott meg a Golgotai kereszten, vagy a második az örök haláltól? Lehet, hogy amikor felmerül ez a kérdés, különböző féleképpen viszonyulunk hozzá, és különböző választ is adunk. Azonban gondolkodjunk együtt. Ha Jézus Krisztus bennünket az első haláltól váltott meg, aminek az értéke legyen 10 dinár, és a második halált nem fizette le, második halálnak az árát nem fizette le, ami 100 dinár, akkor végsősorban adhat-e Jézus Krisztus azoknak az embereknek, akik őt szeretik és őt követik, és az ő akarata szerint élnek örök életet? Egyértelmű, hogy nem. Gyermekkoromban, mikor még háztól temettek, nagyon gyakran vettem részt temetésen. És olyan különös volt számomra, amikor a pap a gyászbeszédben elmondta, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, és mi pedig temetünk. Melyik haláltól váltott meg bennünket Jézus Krisztus? Az első haláltól, vagy a másodiktól, az örök haláltól? Egyértelmű, hogy az örök haláltól, tehát Jézus Krisztus nem a 10 dinárt fizette le az első halálbérét, hanem az örök haláltól váltott meg. Bárhol, bármikor halljuk ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól, akkor mindig jusson eszünkben az, amiről itt olvastunk. Mert a bűn zsoldja, a bűn büntetése, a bűnnek az ára, az az örök halál. Jézus Krisztus elszenvedte a második halál kínjait a Golgotai kereszten, hogy bennünket, gyarló bűnös embereket megválthasson az örök haláltól, az örök pusztulástól, és ezért, mivel lefizette a második haláltól való váltságdíjat, lehetővé tette minden ember számára az örök élet elnyerését. No, természetesen a mi döntésünktől függ az, hogy amit tanulunk a Szentírásból, és amit Isten elénk tár, és hogy mi mindent vár el tőlünk, hogy mi ezt készek vagyunk-e megvalósítani, vagy nem, mi döntjük el azt, hogy melyik halálban lesz osztályrészünk. Még egyszer visszatérek a Rómabeliekhez írott levél 6. rész 23. verséhez, mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. A kettő közül választhatjuk. Vagy az örök halált, vagy pedig, ahogy itt olvassuk, vagy pedig az Isten kegyelmi ajándékát, ami az örök élet, de kiben? Jézus Krisztusban. Nem emberek által kikiáltott szent emberekben, nem emberi rendelésekben, vagy emberi méltóságokban, az örök élet ajándékként van felkínálva minden embernek Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy mindaz az ember, aki elfogadja Jézus Krisztus személyes megváltójának, aki az Isten iránti való szeretetét abban fejezi ki, abban mutatja meg, hogy amit Isten közöl a Szentírásban velünk, azokat a dolgokat, azokat a hitelveket, azt gyakoroljuk az életben, mégpedig úgy, hogy Istentől előt kérünk, hogy ő segítsen bennünket. Ő látja azt, hogy mi szeretjük őt, és mi szeretnénk élni, megvalósítani az ő akaratát. És ezért tőle kérjünk segítséget, hogy ő nekünk adjon erőt, hogy az ő akarata szerint élve elkészüljünk országa számára úgy, hogy ebben az életben gyakoroljuk az ő akaratát. Először is most akkor láttuk, hogy Isten megszabadított bennünket az örök haláltól, a bűn büntetésétől. Ez az isteni megszabadítási mód, amellyel meg akar bennünket, bűnös embereket szabadítani a bűntől, ez az első lépés. A bűn büntetését fizette le. A második lépés, ebben az életben, ha mi megtanulunk együtt járni, együtt élni Istennel, és naponta kérjük segítségét,
hogy adjon nekünk erőt, hogy mi úgy éljünk, ahogy ő tanít bennünket, és ne úgy, ahogy emberek. Akkor ebben az életben Isten megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Szintén Rómabeliekhez írott levélben a nyolcadik rész 7. versében olvasunk erről. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Isten segít. Mi emberek nem tehetjük, olvastuk itt a Szentírásból, mert azt mondja, mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen. A bűnös gondolatot jelenti a test gondolata, a bűnös gondolatokkal nem tud az ember bemenni a mennybe, de hogyha az elméjében bűnös gondolatok forognak, nem győzhet, nem szabadulhat meg a bűntől, amely benne van, mindaddig, amíg szeret azokról a dolgokról, azokról a bűnökről gondolkodni. Ezért Isten segít, és mindenkinek segítségére siet, aki kéri, hogy megszabadítson bennünket a bűnös gondolatoktól, hogy a mi elménk csak azzal foglalkozzon, ami nemes, ami tiszta, ami méltányos, ami tisztességre való és ami becsületes. És ezek után, hogy ezt végsősorban hogyan teszi meg, hogyan viszi véghez a bűntől való szabadítást Isten, ezt szintén Rómabeliekhez írott levélben találjuk, a 16. résznek a 20. versében. A békességnek Istene megrontja a sátánt, a ti lábaitok alatt hamar, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mekkora ígéret! A békességnek Istene megrontja a sátánt, a ti lábaitok alatt hamar. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy Jézus Krisztus legyőzte a sátánt a Golgotai kereszten. A jövendőlés, amelyet úgy szintén múlt alkalommal olvastunk, Mózes első könyve 3. részének a 15. versében, azt mondja, hogy az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ki fog kinek a fejére taposni? Jézus Krisztus a sátán fejére. Ezt a Golgotán megtette. És ugyanezt a képet ülteti át a Szentírás ránk vonatkozóan, hogy a békességnek Istene megrontja, megtapossa a sátánt a mi lábunk alatt hamar. Hogyan történhet ez meg? Hogyan teheti meg Isten, hogy bennünk, a mi lábunk alatt megtapossa ő a sátánt? Jézus Krisztus olyan szépen magyarázta ezt a földi élet alatt, és János evangéliumának a 15. részében meg is találjuk, az 5. versben így fejeződik be, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért egy gyönyörű dolgot szeretnék ajánlani. Minden reggel kérjük Istent, hogy költözzön be a mi életünkbe. Irányítsa a gondolatunkat, tekintetünket, szavunkat, modorunkat, egész lényünket. Ő győzzön, mert csak ő győzheti le a sátánt. De a mi lábunk alatt csak akkor, hogyha a Szentlélek által meghívjuk Jézus Krisztust, hogy lakozzon bennünk. Ez a győzelem titka. Kedveseim, ha szeretnénk győzni, akkor a győzelem útja csak ez. Nincs más út, mert a Szentírásban Isten ezt tárja elénk. És amíg láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a Golgota kereszten lefizette a bűnbüntetését, ebben az életben Isten mindenkit szeretne megszabadítani a bűn hatalmától, de az a mi döntésünktől függ, hogy megteheti-e velünk és bennünk, mégpedig úgy, hogy kérjük, hogy élje az ő életét bennünk, hogy a mi lábunk alatt is megtapodja, széttiporja, megsemmisítse a sátánt, mint ahogy azt ő megtette a Golgotán. És ha mi megtanulunk együtt küzdeni Istennel, magunk ellen és a sátán ellen, akkor győzelemre fog bennünket vinni, és akkor, amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor megszabadít bennünket a bűn jelenlététől. Így olvassuk Péter apostol 2. levelének 3. részében a 14. versben. Annak okáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül
és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És amikor Jézus Krisztus eljön, akkor ő megszabadít bennünket a bűn jelenlététől, mert mi megszabadultunk lelkünk mélyén a bűntől, és csak akkor, akik ezt megélik, megtapasztalják, ez lesz a tapasztalatuk, hogy megszabadultak a bűntől lelkük mélyén, Jézus Krisztus azokat tudja magával vinni az ő dicsőséges második eljövetelekor. Engedjenek meg egy kérdést. Szeretnének megszabadulni a bűntől lelkük mélyén? Szeretnének megszabadulni a bűn jelenlététől Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor? És ez azt jelenti, hogy szeretnénk Jézus Krisztussal együtt menni, és a többi megváltottakkal, és örökké az Isten országának örökösei lenni, ahol nem lesz bűn, nem lesz szenvedés, nem lesz halál, nem lesz elmúlás. Mert így olvassuk a Szentírásban, mert az elsők elmúltak. Ez a bűnrendezésnek egyik oldala. Még egyszer egy mondatban összegezem. Mindenki bűnös. Mindenkinek szabadítóra van szüksége. Jézus Krisztus eljött, a Golgotai kereszten lefizette a bűn büntetését, és megszabadított mindenkit az örök haláltól. Lehetővé tette mindenkinek az örök életet. Akkor, hogyha mi tovább megengedjük és együttműködünk, kérjük az Isten segítségét, hogy lelkünk mélyén megszabadítson bennünket a bűntől, és az ő dicsőséges második eljövetelekor, pedig a bűn jelenlététől úgy, hogy a bűnös földről magával visz bennünket fel a mennybe. Ezt Isten tette érettünk. És ezt a legnagyobb gonosz tevő írt is megtette. Senki nem mondhatja, hogy Jézus Krisztus értem nem halt meg, vagy Jézus Krisztus Golgotai áldozata nem elegendő számomra. Ez lehetetlen. Mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mindenkinek megnyitotta a bűn által bezárt mennykaput, és a döntést ránk bízta. Most nézzük meg a továbbiakban a bűnrendezésnek emberi részét. Vagy mi az én, a mi részünk abban, hogy Isten terve, amelyről beszéltünk eddig, megvalósuljon ránk vonatkozóan minden nap életünkben. Az első dolog, amit nagyon kell hangsúlyoznom, és amit különösen szeretnék kiemelni, hogy amikor mi megkérjük Isten szent lelkét, hogy ő világítsa be a bűn által eltompult emberi értelmünket, hogy mi rádöbbenjünk valós állapotunkra. Múlt alkalommal beszéltük azt, hogy emberek, vannak emberek, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk is. Akkor említettük a színvakságot. Sajnos lelki értelemben, mivel bűnben születtünk, születésünktől fogva mindannyian színvakok vagyunk, ami a bűnt illeti. Vagyis nem látjuk bűnösségünket. Ezért az első lépés, amit Isten szent lelke bennünk óhajt létrehozni, elérni, az az, hogy mi felismerjük bűnösségünket. Az embernek az Istentől való elfordulását és az Istenhez való visszatérését egy helyen Jézus Krisztus legtömörebben az elveszett, vagyis a tékozló fiúról szóló példázatban mondta el. Amikor a fiú kikérte apjától a vagyont és elment otthonról, ő nem látta azt, hogy bűnös. De amikor magába szállt, amikor megtért lelke mélyén, amikor a Szentlélek megvilágosította előtte az ő igazi, valódi lelki állapotát, akkor ezt olvassuk Lukács evangéliumának a 10. részében, a 17-től a 19-ig terjedő versekben, amikor már se pénze, se normális ennivalója nem volt, korgógyomorral ott ült, a disznyónyáj mellett, akkor ezt olvassuk. Mi történt vele? Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Kire gondolt a tékozló fiú, amikor magába szállt,
Ezt a szót még így is elmondhatjuk, amikor magához tért, amikor ráeszmélt való lelki állapotára. Kire gondolt először? Az én atyámnak. Mi sok bérese bővölködik kenyérbe. Visszagondolt az atyai házhoz, házra, arra a helyre, ahonnan annyira akart szabadulni, hogy ő boldog legyen. És először fizikai értelemről, fizikai problémáiról beszél. Az ő béresei, az én atyámnak béresei odahaza bővölködnek kenyérbe, én pedig éhen halok meg. De a fizikai szükséglet után valami másról is szó van. Olvasom. Fölkelvén elmegyek az én atyához, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Melyik volt a másik lépés? Nem csak a fizikai szükséglet. Amikor magához tért és látta valódi állapotát, akkor látta, hogy bűnös. Ki az, aki meggyőzhet bennünket bűnösségünkről? A Szentlélek Isten elvezérel titeket minden igazságra. És ő azt mondta, hogy én bűnös ember vagyok, és tovább olvasom, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Atyám, add meg, hogy csak legalább ott legyek, mint örök szóloga, szolgaságot vállok, csak te nálad legyek. Én nem vagyok méltó, hogy visszamenjek hozzád. Én eltékazoltam az örökséget, amit mint fiú kaptam az atyai házból, az atyai részből. Én nekem nincs jogom örökölni már az örök életet. Én csak kegyelemért esdekelek hozzád, mert benned van reményem. Hozzád fordulok. Beláttam, hogy bűnös vagyok, és beláttam azt, hogy a bűnös élet nem vezet boldogsághoz. Az igazi boldogság az Istenem csak és kizárólag te nálad van. Én szeretnélek újból látni, szeretnék újból otthon lenni, szeretnék a te közelségedben szolgaként szolgálni neked, csak ott legyek, ahol te vagy. Emlékezzünk Jézus Krisztus szavaira, János Evangélium a 14. részében. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A tékozló fiú szívében megjelent ez a vágy, ott lenni, ahol Isten. Kedveseim, éreztünk már mi valamikor lelkünk mélyén ilyen vágyat? Vagy ha talán eddig még soha? Most, amikor közösen együtt tanulunk erről az igazságról, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük őt, hogy ez a vágy mind világosabban, mind tapasztalhatóbban, mint tapinthatóban, kézzel foghatóban megjelenjen bennünk. És ne csak megjelenjen, hanem ezt az első lépést megtegyük. Istenem, a te szent lelked nyissa meg bűn által eltompult értelmemet, és segíts meg, hogy én érezzem, hogy én rádöbbenjek, tehát felismerjem magamban a bűnt, hogy vágy keletkezzék szívemben elszakadni, megszabadulni minden bűnös szokásomtól, amelyet gyakorolva a múltban olyan sokszor megszomorítottalak téged, szerető Istenem. Segíts meg! Fogd meg kezemet, hisz fuldoklok a bűn tengerében, de nyújtsd felém átszegezett kezedet, és fogj meg engem, hogy ne pusztuljak el örökre. Atyám, szabadíts meg! Ezt én akarom. Ez az én szívem vágya. Ez az első lépés, amire Isten el akar bennünket vezetni. És ezután jön a következő lépés, ez pedig a bűnbánat. Mi is lényegében a bűnbánat? Lapozzuk fel
először Apostolok cselekedetében az 5. rész 30 és 31. versét, ahol választ találunk erre a kérdésre. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Kedveseim, én tudom azt, hogy ma se időnk, se talán szavakat sem találok kellőképpen hangsúlyozni, mennyire fontos megértenünk először, hogy mi a bűnbánat, és utána megélni, megtapasztalni, hogy mi a bűnbánat. De egy dolog, amire az ige olyan könnyen érthetően rávilágít, hogy a bűnbánat ugyanúgy Jézus Krisztus áldozata folytán Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat. A bűnbánat is ajándék Istentől, és a bűnbocsánat is. Ezért mi ne csak azért imádkozzunk, hogy bocsásd meg Istenünk a mi bűneinket, hanem még nem tanultunk meg, nem kaptuk meg Istentől a bűnbánatot, addig azért imádkozzunk, hogy Istenem, bocsásd meg az én bűneimet. Biztosabban azért imádkozzam, hogy Istenem, adjál bűnbánatot, hogy én ez induljon el bennem. De mi a bűnbánat? A bűnbánatnak két formája van, kétféle bűnbánatról beszél a Szentírás, és először ezt szeretném olvasni Korintus Berekhez írott levél, 2. levél 7. részének a 9 és 10. verséből. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem azért, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbántatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halál szerez. Kétféle szomorúságról, kétféle bánkódásról, vagyis kétféle bűnbánatról beszél itt a Szentírás. Van Isten szerint való szomorúság, tehát bűnbánat, és van világ szerint való szomorúság, bűnbánat. Mi a kettő között az alapkülönbség? Az egyikhez a világ szerinti bűnbánatot nagyon szépen ábrázolja Kain bűnbánata. Ő egyszerűen nem azért bánkódott, mert bűnt követett el, és megszomorította a Teremtő Istenét, hanem ő bánkódott a bűn következményéért. Mi lesz velem? Most vétkeztem, embert öltem. Ha valaki rám talál, megöl engem. Esze ágába se volt arra gondolni, hogy ő megbántotta a gyilkossággal, a testvérének meggyilkolásával Istent. Csak mi a következménye? Ezért újból egy mondatban, a világ szerinti szomorúság, a bűn büntetésétől való félelem, ez nem hoz üdvösséget. Aki így bánkódik, az örökre el fog veszni. Azonban mi az Isten szerinti szomorúság? Ha mi igazán szeretjük a jó Istent, már pedig hiszem, hogy igen, és hogyha valami vétket követünk el, bűnt követünk el, akkor mi az, ami először megjelenik bennünk? Borzasztó. Mekkora fájdalmat okoztam én Jézus Krisztusnak, aki helyettem lefizette a váltságdíjat. Ó, atyám, bocsáss meg nekem, hisz fájdalmat okoztam az én szerető drágója megváltó Jézus Krisztusomnak. Ez az Isten szerint való szomorúság. Ez az Isten szerint való bűnbánat. És nyomban az ember odafordul imában Istenhez, és Istenem, add, hogy én szívem mélyéből megbánjam a bűnömet, és szívem mélyén elszakadjak, gyűlöljem meg a magamban levő rosszat, hogy ezután semmilyen válaszfal ne emelkedhessen közöttem és közötted. Mert a bűn, és vers 59.2 alapján elválaszt bennünket Istentől. És ezt a bűnfalat, ha megbánjuk, Jézus Krisztus akkor kész lerombolni, és megtenni ezt.
Tehát ez a kettő között, két bűnbánat közötti különbség, fáj, hogy megsértettem Istent, és erőt kérek tőle, hogy győzzek azon hiba felett, amivel megszomorítottam őt. Ez az Isten szerinti szomorúság. A világ szerinti szomorúság pedig félelem a bűn büntetésétől, de mit sem törődök azzal, hogy fáj Istennek az, hogy én szófogadatlan voltam iránta. Amikor ezt láttuk, egy gondolat erejéig szeretnénk még visszatérni apostolok cselekedetéhez, miután láttuk azt, hogy a bűnbánat Isten ajándéka, ugyanúgy, mint a bűnbocsánat, ezzel a felhívással fordul Isten szava mindannyiunkhoz. Apostolok cselekedete 3. rész 19. versében, bánjátok meg, azért tessenek jól figyelni, mi áll az első helyen? Miután rádöbben az ember bűnösségére, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjönek a felüdülésnek ideje az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdetetett. Induljunk el, bánjuk meg bűneinket, és mikor megbántuk bűneinket, akkor jön a következő, az, hogy be is ismerjük. Őszinte szívvel, nem érdekből, nem azért, hogy ne érjen bennünket a büntetés. Voltunk mindannyian gyerekek, és ha valami csínt követtük el, és amikor láttuk, hogy édesapánk fog valamilyen ostort, vagy valamilyen nadrágszíjat, akkor mit mond a gyerek, mit mondtunk mi is? Soha többet, bocsáss meg, soha többet, csak most bocsáss meg. És miért mondtuk azt, hogy soha többet, bocsáss meg? Soha többet nem teszünk, csak most bocsáss meg? Miért mondtuk ezt? Azért, mert fáj, hogy szomorúságot okoztunk szüleinknek, vagy láttuk az ütlegelő szert a kezében, és féltünk, hogy kikapunk. Ezért, tehát a bűnnek a beismerése, bűnnek a bevallása, ahogy azt a tékozló fiúnál is láttuk, amikor olvastuk, hogy ő elhatározta, hogy ő visszatér az atyai házhoz, és azt mondja, hogy ő elmegy, és ő kész bocsánatot kérni Istentől, de nem csak mondta, meg is tette. Lapozzuk fel Lukács evangélium a 15. részében a 20. és a 21. verset. És felkelvén elment az atyához. Kedvesém, ez egy nagyon fontos mozzanat. Nem csak mondani kell Istennek, hogy bocsánat. Nem csak azt mondani, hogy fáj, és sajnálom, hogy megszomorítottalak. Keljünk fel, menjünk vissza. És azt olvassuk, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Hála Istennek, hogy ez így van. Bármikor bűnbánó szívvel, igazi bűnbánattal odafordulunk Istenhez, előttünk mindig nyitott kapu lesz. Ő vár. És amikor mi megtesszük ezt a lépést, hogy mi odafordulunk, akkor azt olvassuk a tékozló fiú történetéből, hogy amikor az apa meglátta, akkor eléje szaladt. És az a csodálatos kép, ki kit csókolgatott? Az apa a fiát, bűnbánó szívvel hazatérő fiát, vagy az fia az apját? Ki az, akinek a szívében nagyobb volt az öröm? Az atyáiban, vagy a fiában, fiúban, isteni szívében, vagy pedig a miénkben? Itt látjuk, hogy Istenben, Istenében. Mert amikor ugyanebben a fejezetben, Lukács evangélium a 15. fejezetében beszél az előbbi két példázatban, az elveszett juh és az elveszett drachma példázatában, akkor azt olvassuk a 15. rész 10. versében. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mi van? Vagy a 7. versben mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben. Hol? A mennyben. Miért? Egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Hol lesz nagy öröm? A mennyben. Tékozló fiúnál az atya örült annak inkább, mint a fiú, aki hazatért. És amikor találkoztak a 21. vers szerint, és mondanék ki a fia,
Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatasom. Atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ki mondja a szavakat? És most itt jön egy nagyon fontos kérdés. Mi beismerjük bűnöket, mi bánkódunk bűneink felett. Rádöbb bennünk, hogy mennyire bűnösek vagyunk. És ezután látjuk azt, hogy be kell ismerni, miután beismertük, be kell vallani valakinek a bűnünket. De kinek? Istennek vagy embernek? Először is Istennek kell megvallani a bűnünket. De meg kell vallanunk, ha embereket sértettünk meg, például, hogy megsértettem a szomszédomat, akkor hiába imádkozom Istenhez, hogy bocsássa meg a bűnömet, hogy megsértettem szomszédomat, amíg a szomszédommal nem teszem, nem rendezem el. Tehát menjek el a szomszédomhoz, és rendezzem el, kérjek bocsánatot. Ha megkárosítottam, majd később olvasuk, akkor a kárt pótoljam. És miután kipótoltam a kárt, amit okoztam neki, és szóban is bocsánatot kértem, utána menjek Istenhez. Ha pedig Istent sértettem meg, akkor egyértelműen Istenhez kell mennem. Olvassuk el ezt a Bibliából. Itt láttuk a tékozló fiúról szóló példázatban, hogy az Istenhez, az Atyához tér vissza, és tőle kér bocsánatot, mert csak Isten bocsáthassa meg a bűnöket. A 32. Zsoltárt, amikor fellapozzuk, itt a 32. Zsoltárnak az 5. versében is pont ezt találjuk. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomnak, hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedveseim, ki az, aki le tudja venni rólunk bűnterhünket? Ember, amikor elmegyünk és egyházi embernek megvalljuk bűneinket, vagy itt az ige szerint az áll, hogy csak Isten tudja megbocsátani mi bűneinket. Egyértelmű, hogy igen, csak Isten. Isten tudja eltörölni Jézus Krisztus az ő vére által. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy gyönyörű példát, történetet olvasni a Szentírásból. Jézus Krisztusról odahoztak egy gutaütöttet, és Jézus Krisztus így cselekedett, így tett, Márk evangélista jegyezte fel a második részben, az 5. versben. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Kinek volt joga elmondani azt, hogy megbocsátattak néked a te bűneid? Természetes, a 7. versben az ott lévők elkezdtek gondolkodni, és azt mondták, ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Kedveseim, egyedül az Isten. És Jézus Krisztus 10. versben azt mondja, hogy pedig megtudjátok, ezeknek az embereknek beszél, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Miért az ember fiának? Miért csak Jézus Krisztusnak? Miért egyedül annak, aki Jézus, akinek a nevében benne van, hogy szabadító, mert ő szabadítja meg az ő bűnét, a népét annak bűneiből, ahogy találjuk feljegyezve Máté evangélium 1. rész 21. versében, amikor Jézus Krisztus nevének a meghatározásáról ír. Miért csak Jézus Krisztus bocsáthatja meg? Miért csak neki van hatalma? Azért, mert csak ő halt meg értünk a Golgotai kereszten, és csak az ő vére folyt értünk a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Kedveseim, elhisszük ezt. A sok-sok tévtanítás, amelyet talán tele van e kérdésben a fejünk. Vajon készek vagyunk elfogadni azt, hogy egyedül Jézus Krisztus vére tudja lemosni rólunk bűneinket? Mert az egész Szentírásban ezt találjuk. A gyónásról a Biblia nem tud. A bűnrendezésnek csak ezt a módját találjuk a Szentírásban feljegyezve. Lapozzuk fel János 1. levelét, és közönséges 1. levelének az 1. részéből. Olvassuk el először a 9-et. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát említettük, hogy bűn bánat. A bűn bánat nem jön létre addig, amíg nincs bűnbeismerés. És amikor felismerés, amíg nem jön bűn felismerés,
Amikor felismertük bűneinket, akkor Isten kész lelkét adni, a Szentlélekkel hat ránk, és megadja nekünk a bűnbánatot. És amikor a lelkünk mélyén megkeseredtünk, akkor odafordulunk Istenhez. És megvalljuk bűneinket Istennek, ahogy itt találtuk. De olvassuk még el a 7. verset is. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, mit jelent ez? Maga a világosság Jézus Krisztus. Én vagyok a világ világossága. A világosság eljött volt már a világra. Tehát a világosság Jézus Krisztus. Ha pedig a világosságban járunk, tehát hogyha ez a kapcsolat, ez a lelki kapcsolat létrejött közöttünk és Krisztus között, tehát mi tapasztaljuk a Krisztus jelenlétét Szent Lelke által bennünk, és mi gyakoroljuk azokat az isteni elveket, amelyeket a Szentírásban találunk, amit felismerünk, amit megértünk, amit olvasunk, nem csak az értelmünkig jut el, hanem lelkünk mélyéig hat, és áthatja az ízeket, a velőket, a szívnek indulatait, gondolatvilágunkat, és az Isten igazsága lesz a mi életünk valósága. Ez az, erről beszél itt az apostol, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. Kivel? Jézus Krisztussal. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Van valami más út és mód, ami megtisztít bennünket? Nincs. Le tudjuk imádkozni bűneinket? Vagy elmegyünk zarándokolni, és bűnbocsánatot nyerünk? Nem. Jézus Krisztus vére az az egyetlen, ami megmos, megtisztít minden bűntől, hogy ez mennyire így áll a Szentírásban, és mennyire ez a bűnnek az egyetlen rendezési módja, de ezt részünkről kell, hogy történjen. Egy másik nem mindennapi kijelentést olvassunk a Szentírásban, Jelenések könyvéből, amikor János apostol látja a földről megváltott embereket ott fent a mennyben, akik imádkoztak, akik dicsérték az Istent, és a Jelenések könyvének a 7. rész 13. versében ezt olvassuk. Akkor felele egy a vének közül is mondanékem, ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Két kérdés. Kik és honnét jöttek? És János apostol, akinek feltette az angyal ezt a kérdést, ezt mondta neki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Természetes, ebben a szövegösszefüggésben a bárány Jézus Krisztus. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, mondta keresztelő János, amikor meglátta Jézust. Mekkora bizonyságtétel ez is? Ki az, aki elveszi a világ bűneit? Ki az, aki megbocsátja a mi bűneinket? Ki az? Fel tud bennünket oldozni egy ember, egyik ember a másik ember bűnei alól? Nem. Ne higgyük ezt. Higgyük azt, amire bennünket a szerető Istenünk tanít, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát Jézus az. És mit olvastunk itt Jelenések könyvében? Kik azok, kik fognak ott állni Isten trónusa körül? Kik fogják ott a földről megváltottak dicsérni? Kik a földi emberek közül? Akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Kedveseim! Készek vagyunk-e megszívlelni először azt, amire Isten tanít bennünket, és mától kezdve csak Jézus Krisztusnak vallani a bűnünket. Hozzájönni, és naponta hozzájönni. Minden este, hogy amikor elmúlik a nap, és visszapillantunk, mi minden történt velünk azon a napon,
és rádöbbenünk, hogy mennyire és milyen sokszor megszomorítottuk a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunkat, akkor mi valljuk be neki bűneinket, és kérjük, hogy bocsásson meg, és kérjük azt, hogy az ő vére tisztítson meg bennünket minden bűntől. Mert amikor az ima után a párnára tesszük fejünket, ki tudja, hogy reggel fel fogunk-e ébredni. És hogyha ezt előbb elrendeztük, bocsánatot kértünk Istentől, akkor mi tiszta lelkiismerettel mentünk nyugovóra, és ha az éjjel befejezzük életünket, akkor mi bűnbocsánatot és örök életet nyerünk Istentől. Azonban itt a bűnrendezés módja van. Eddig azt néztük, amit nekünk kell megtenni. Azonban még egy dologra szeretnék utalni a Szentírásban. Ne csak minden este valljuk meg, és holnap este megint, és holnap reggel, holnap után reggel, amikor felkelünk, ugyanazokat a bűnöket elkövetjük, és estére megint megvalljuk, és akkor egyszerűen ilyen körforgás áll be, hogy nappal vétkezünk, este megvalljuk, nappal vétkezünk, este megvalljuk. A Bibliában Isten valamire tanít bennünket. Lapozzuk fel Példabeszédek könyvéből, a 28. részből a 13. verset. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja, tehát az első, megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Mit jelent az, hogy megvallani és elhagyni? Kedveseim, tudnélik, arról van szó, hogy mi emberek naponta kell, hogy növekedjünk. Tegnap megsértettük az Istent valamiben, de azért este ne csak azért imádkozunk, hogy Istenem, bocsáss meg az én bűnömet, hanem azért, hogy Istenem, adjál erőt, hogy én azon bűn felett, amivel téged ma megszomorítottak, azt holnap ne tegyem. Más szóval ne legyünk visszaeső bűnözők, hanem növekedjünk, győzedelmeskedjünk, haladjunk előre, tehát megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Nagyon sok helyen találjuk ezeket a dolgokat feljegyezve a Szentírásban. Még egy-két dolgot olvassunk el. Ezékiel a próféta könyvének a 18. részében is erről szól a Szentírásban Isten hozzánk. Ezékiel a 18. részének a 31. és 32. verse. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mit mond Isten? Hát én nem azért vagyok kész mindent lefizetni, hogy megváltsalak benneteket az örök életre, hogy tovább vétkezzetek. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amit vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet, új gondolkodásmódot, új lelkületet. Egy keresztény ember azért keresztény ember, mert az ő gondolkodása megújult, mert az ő egész lelkülete más. Ha eddig iszákos volt, megszűnik iszákos lenni. Ha irigy volt, megszűnik irigy lenni. Ha nagyon szeretett káromkodni, és mindenféle káromkodást használt, Istentől erőt kért, és azt mondja, Istenem, adj erőt, hogy ezt elhagyom, akkor elhagyom, és én megtanulok Krisztussal élni. Ez a keresztény élet. Erre szólít fel Isten bennünket. És tovább olvasom a 32. versben. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, mert azt mondja az Úr, térjetek meg azért, és éljetek. Kedveseim, a Bibliában nem csak arról adunk kimutatást, hogy megvallani, megbánni, megvallani, és elhagyni, hanem, hogy az előbb említettem, kárpótolni. Olyan szép ez a kárpótlás történetével kapcsolatban Zákeus, aki Jézus Krisztus meghívta vacsorára, és Jézus Krisztus elment, és amikor beszélgettek, akkor Zákeus azt mondta, hogy én a vagyonomnak felét a szegényeknek adom, akitől pedig patvarkodással, tehát igazságtalanul valamit elvettem, négyszer annyit adok vissza. Kedveseim, ez áll mindannyiunk számára. Szeretném összegezni a mi mai elmélkedésünket. A bűnrendezésnek két része van, egyik oldalról ott van Isten, ő lefizette a megváltás díjat, kész megszabadítani bennünket a bűn jelenlétét, bűntől e föld életünkben, és az egy dicsőséges második eljövetel akkor a bűn jelenlététől. Akkor, ha mi, mikor felismertük, hogy bűnösek vagyunk, akkor Istenhez jövünk, hogy könyörögjünk hozzá, adjon nekünk bűnbánatot, hogy mi megszabadulhassunk a bűntől, a mi bűnös szokásainktól,
Utána, mikor megkaptuk a bűnbánatot, akkor valljuk meg bűneinket, és ne csak valljuk meg bűneinket Istennek, hanem kérjünk erőt, hogy győzzünk is afelett. Említettük, hogy a sorrend az, hogyha megsértottam a szomszédot, akkor elmegyek hozzá, bocsánatot kérek tőle. Ha megkárosítottam, megint ő hozzá megyek, és kárpótolom, és utána jövök Istenhez, és bocsánatot kérek tőle. De miért kell ezt így tenni? Azért, mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És Jézus Krisztus nem csak én érettem halt meg, hanem a szomszédomért is. És amikor én megsértettem a szomszédot, akkor megsértettem Istent is. És ezért kell először a szomszédomhoz elmennem, és utána pedig Istenhez bocsánatot kérni. A megtért ember, a keresztény ember az ő életútján, amikor rádöbben ezekre a dolgokra, akkor egy útkereszteződéshez ér. És el kell döntenie, hogy megy jobbra, vagy megy balra. Jézus Krisztus ezt a jobbra vagy balra fordulást így mondta el Máté evangélista fejezése szerint a 7. részben, a 13. és a 14. versben. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedveseim, Jézus Krisztus azt mondja, két úton haladhatunk. Vagy az élet, vagy a halál útján. Sokan haladnak a halál útján, kevesen az élet útján. És amiről még itt beszél, hogy a keskeny utat, azt keresni kell. És amikor mi ma megtaláltuk a keskeny utat, hogy mi hogyan tudjuk rendezni mi bűneinket, akkor kedveseim, mi induljunk el Jézus Krisztussal, és a Szentlélekkel, a csendes harmadikkal ezen a keskeny úton, hogy Isten kegyelméből győzelemre jussunk. Nincs más út, nincs más megoldás. Jézus Krisztus már végigjárta ezt az utat. Ő meg volt kísértve sokkal inkább, mint mi. Ő könyörgött imában Istenhez, esdekelt, hangos kiáltásokkal mondja a zsidókhoz írt levél 5. rész 8 és 9. versében, és ő bűnbocsánatot kapott. Vagyis megkapta a kiutat, ő győzött, mert ő nem volt bűnös, győzelemről jutott. Mi is győzelemre jutunk, ha kérjük az ő segítségét. Segítsen meg ebben az Isten!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt,

nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egy biztos pont, egy biztos szövetség, hiszen Isten felajánlja az ő szövetségét, és én meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten felajánl ebben a szövetségben, attól nekünk jobb lesz. És szeretnék erről beszélni a mai órában. Amikor szövetségre lépünk valakivel, ezt a szövetséget valahogy meg kell